0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 13. fejezet. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglevő hatalmasságok, felsőbbségeket pedig Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbsége, az Isten rendelése ellen szegül, és az ellen támad, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomasságtól, a hatalomtól? Akkor tedd a jót, cselekedd azt, és dicsérni fog téged. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki gonosz cselekszik. De nem csak a büntetés miatt tedd, hanem a lelki ismeretért is muszáj engedelmeskednünk. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztjükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymás szeressétek. Mert aki a másik ember szereti, az a törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és hamistadunk bizonyságot, ne szólj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni, és az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutásra nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem, az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és ne is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 14. fejezet. A hitben erőtleneket fogadjátok be, anélkül, hogy a vélekedéseit ítélgetnétek. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldségféléket eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károsztassa és ne ítélje el azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Mindenki a saját urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Az egyik napot az egyik ember különbnek tartja a másiknál, a másik pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki vigyáz a napokra, az Úrért vigyázzon. Aki eszik, az Úrért egyen, mert hálát ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik. És szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott föl és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind halottakon és mind az élőkön is uralkodjon. Te pedig miért károsztatod, miért ítéled el a testvéredet? Miért nézed le, miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hiszen megvan írva, élek én, azt mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek. Azért egymást többé ne károsztassuk és ne ítélgessük, hanem inkább legyünk azon, hogy a testvéreknek ne okozunk megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi se tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretettel. Ételeddel ne veszítsd el őt, ne okozd a vesztét annak, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És aki ebbe szolgál a Krisztusnak, az Isten előtt kedves, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat. Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik, megbotránkozik. Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, károsztatva ma, mert nem hitte levett. Ami pedig nem hitből van, az bűn.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Köszönöm, kedves hallgatókat!
1: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
2: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a filmnek meg kell róla győzni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, akik konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül, hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem, vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzet az asztalán.
1: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban, és eredményesebben.
2: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
1: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
2: Nem vagyok rendes.
1: Nem vagy rendes.
2: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat, feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam. És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
1: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban
2: igen.
1: A rumliban hol van az a cetlino, de gondolom nem ettől függ, hogy én, tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
2: igen, de
1: milyen tanulási
2: stílusok. Igen, de ha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Van, aki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következőt.
1: És ő így memorizált.
2: És így memorizált. és a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozat írás közben így jár a
1: tapog.
2: Lába. Tapog. És kérdezte, hogy, hogy mit csinálsz, miért csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivele mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban le tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, valaki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, valaki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-más juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egysíkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivedít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok, most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, megmagyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének, vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy wow, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevel, de ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsorolt, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
2: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor azt próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajz tanárom, hogy mit látok, hát semmit. Mert nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát én mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni, és vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárné, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta talán, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Tehát, hogy amikor így tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked!
6: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok! Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét, és egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, milyennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és azért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és ma is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
3: Amen. Szól a Biblia!
5: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
3: Részletek a Szentírásból! A Rádió Sanszt műsorán!
7: Rómaiakhoz írt levél, 15. fejezet. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudniillik, a fele barátjának kedveskedjen, kedvezzen, hogy annak javára legyen és az épülésére. Hiszen Krisztus se önmagának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak a mi tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogy megvan írva, magasztallak azért téged a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek. És ismét, ahogy megvan írva, örüljetek ti pogányok az ő népével együtt. Ismét megvan írva, dicsérjétek az Urat mind ti pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Izajás is így írja, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és föl kell, hogy uralkodjék a népeken, a pogányokon, mert benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És meg vagyok győződve, testvéreim, arról, meg vagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani, inteni. Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között. Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezzem, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt legyen. Van tehát, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt. Mert nem merek szólni olyasmiről, amit nem Krisztus cselekedett általam, a pogányok engedelmességére, akár szóval vagy tettel, jelek és csodák ereje által, a Szent Szellem ereje által, annyira, hogy Jeruzsálemtől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Azt tartom tehát tisztességes, becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert, hogy ne mások által lerakott alapra építsek, hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel hogy nincs már munkaterület számomra ezen a vidéken, és mert már sok esztendeje vágyom utánatok, elmegyek hozzátok. Amikor majd Hispániába utazom, remélem azért, hogy átutazóban meglátlak titeket, és majd ti fogtok útnak indítani, miután egy kissé felüdültem nálatok, mert most Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, tetszett nekik, hogy a jeruzsálemi szentek szegényeinek valamit adakozzanak. Jónak látták és tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok az ő szellemi javaikból részesedtek, akkor tartoznak nekik viszont szolgálni a földi javaikkal. Ha tehát majd ezt elvégeztem, és szolgálatuk gyümölcsére a pecsétet ráütöttem, titeket útba ejtve elmegyek Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának teljességével érkezem. Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozzatok Istenhez én értem, hogy megszabaduljak mindazoktól, akik hitetlenek, akik engedetlenek Júdeában, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szentek előtt, hogy örömmel eljussak hozzátok Isten akaratából, és nálatok megpihenjek, veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
5: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez volt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
8: Reggeli Kávé Mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
8: Ez a Rádió Sansz.
9: All right, you've had your chance to rest. Now it's time to get back up out of your seats. Many of us sang this one growing up in church, so y'all sing along.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét, és egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életem, mert nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 16. fejezet. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, sokaknak segítségére volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Juniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellészt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Juliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok. És azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak. És nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki e levelet írtam. Köszöntiteket Gájus, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával fönntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged? Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam? Mikor behozta az ő első szülöttét a világba, akkor így szólt, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgáit tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
4: Pál zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, második rész. Azért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy el ne sodortassunk valaha is. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, számunkra is biztosítottak. Velük együtt bizonyságot téve arról az Isten, jelekkel, meg csodákkal, és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeid minden munkáján, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyenli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva, hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akit megkísértetnek.
4: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

Jól vagytok? A borzas pulyka elfogyott? Pulyka volt? Ez? Ja. It was chicken. Ah, tévedtem. Ki emlékszik a Efezus 2:2-re? Emlékeztek rá? Az a helyzet. Lesz az utolsó időben. Mi mit mondtam? Hát valamikor téved az ember. Ez a rész szerint. Tehát innen lehet látni, hogy rész szerint van az ajándék. Minden szín. Amíg a mennybe nem kerültök, minden csak rész szerint van. Még a pásztor is. Izajás 2:2. Mondjuk, Izajás 2:2. Ez az. Lesz az utolsó napokban. Erősen fog állni az Úrházának hegye. Minden más hegy fölött. És magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Ma már elég sok minden szempontból volt erről szó. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy már azok is, amik elhangzottak azokért, meg azokért is, amik el fognak hangozni. Nem véletlenül kerestem ezt a témát, mert ez egy izgalmas téma, mert lehet teológizálni erről, meg az a helyzet, hogy aki benne élsz a hétköznapokban, az foglalkoztat, hogy azt hogyan tudod megélni. Ha csak pásztorként közelíti meg az ember a témát, akkor jó erről tanítani, meg stb. És amikor jönnek az emberek, akkor legfőjebb lelki gondozod őket, mert hogyha nem megy. De ha nem csak pásztorként közelíted meg, hanem egyszerűen úgy, mint Jézus tanítványa. Azt akarom csinálni, amit a mester szeretett volna. Ugye elhangzott már az ő imájából is, a főpapi imájából is útmutatás. Nem véletlenül olvastuk föl a 24-es Zsoltárt a legelején. Mert pontosan arról szól, hogy minden az Úré, és ő uralkodik. És nincsen olyan terület, aminek az ajtói bezárva maradhassanak. Ő előtte, mint dicsőség király. És nem véletlen, amikor a tanítványai között ott az első kijelentés, fajsúlyos kijelentés ugye megtörtént Péter részéről, vagy a mennyi atya részéről, emlékeztek a Máté 16-ban, ott elmondta názereti Jézus, hogy arra a kijelentés kősziklára fogja felépíteni az ő házát, az ő egyházát. És ezen a pokol kapui se vesznek erőt. Én annak idején, hogyha szó szerint ezt a mondatot végig gondoltam, akkor sok szempontból nem értettem, hogy miért akarnak a pokol kapui erőt venni az eklézsián, az egyházon. De akarnak. Sok kérdés van én bennem is, hogy hogyan lehet ezt a hét hegyes dolgot, meg ezt a kultúra befolyásolását Krisztusi módon, Isten szíve szerint csinálni és véghez vinni, úgy, hogy ne kerüljön az ember már olyan csapdákba, szellemi, hozzáállásos, szívbeli, politikai, akármilyen csapdákba, amik már az egyház történelem produkált. De azt is el tudom képzelni, hogy vannak még olyanok, amiket az egyház történelem se produkált. De úgy hiszem, hogy a názereti Jézus az tudja, hogy lehet ezt megcsinálni, mert ő megígérte, hogy fölépíti. És hogyha mi
tökéljük magunkat és elkötelezzük magunkat arra, hogy őt követjük, akkor menni fog. Próbálok ugye arra is figyelni, így elég, ugye? Jó, köszönöm szépen. Visszafogom magam, mert az Ildit látom, és akkor gyorsabban szoktam beszélni, tudjátok. A 48. Zsoltár első verse. Nagy az Úr, és igen dicséretes a mi Istenünk városában, az ő szentséges hegyén. Vannak hegyek, ahol Isten neve nem olyan dicséretes. Van olyan hegy, ahol Istennek a neve nem olyan magasztos. Nem hangzik olyan jól. De azt mondja, hogy az ő szent hegyén az ő neve dicséretes. Az azt jelenti, dicsérettel van tele, dicsérik az ő nevét, jó hangzása van az Úr hegyén az ő nevének és az ő városában. Bármilyen előítéletek is lehetnek, és az a helyzet, hogy nekem nem csak azért, mert egy katolikus nemzeti kultúrájú, gyökerű nemzetben élek, hanem én katolikus családban nevelkedtem föl. Öten vagyunk testvérek, és hát egészen általános iskolás koromban, mondjuk 7. osztályos koromig, mondjuk 13 éves koromig én minisztráltam. Hétköznap is misékre el kellett menni, reggel, hétköznap kétszer, vasárnap pedig egyszer, én hetente háromszor jártam misére. Amikor gimnáziumba kerültem, katolikus gimnáziumba kerültem, és ilyen teológiai tárgyaink voltak, mint egyháztörténelem, dogmatika, erkölcstan, apologetika, tehát hitvédelem. És akkor hát sok mindent a katolikus oldalról úgy tanult az ember, ami egy középiskolás korú gyerekbe, bennem is, én bennem lázadás szült. Csak azért se ez szülte bennem. Ez nem egy jó dolog, nem volt egy helyes dolog, de Isten ezt is felhasználta azért, hogy érettségi előtt egy-két héttel végül megtértem és befogadtam Jézust a szívembe. Mindezt azért is mondom, mert ez benne van az én személyes látásmódomban nyilván, meg az értésemben, amit eddig megérthettem, hogy hogyan tudjuk befolyásolni ezeket a kultúra hegyeket. Ugye ez a Biblia vers, ami Izajásnál ott a második fejezet, második verse, hogy lesz az utolsó napokban, hogy magasan fog állni az Úr házának hegye minden más hegy fölött, és azt mondja, hogy özönleni fognak hozzá a pogányok. A következő mondat így folytatódik, eljönnek sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk föl az Úrnak a hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az útjaira, és az ő ösvényein járjunk, mert a tanítás a Sionból jön. Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Egyre több olyan üzenet, tanítás, profécia hangzik el azért mostanában, ami a angolul ez az alignment kifejezés, az igazából úgy nagyon magyarul egy szóval nem tudod kifejezni, de ugye ez a csoportosulás, sorbaállás, sorbaállítás, behangolás, egy vonalba kerülés, egyenes vonalba állítás, kiegyenesítés, felsorakozás, igazodás, meghatározás, simára gyalulás, középpont meghatározás. Ez mindezt jelenti. Tehát, hogyha mondjuk megnézed, tehát most egy olyasmi szakasz van az eklézsia életébe, hogy Isten megfelelő fókuszt állít az ő népe elé. Hogy megfelelő fontossági sorrendeket lássunk. Még egy másik dolog is van benne, azt mondja, hogy ugye a társadalom hegyei, vagy Beri mondta, ő jobb szereti a kapukat, az a 24-es Zsoltár, ez a kapus dolog. A
24-es Zsoltár, ugye a 7-es vers, amit olvastunk az elején is, hogy ti kapuk, emeljétek föl fejeiteket, emelkedjetek fel, ti örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Izaiás proféta hegyekről beszél, amely fölött az Úrházának a hegye van. A 24-es Zsoltár kapukról beszél, ami szól is hozzá a kapukhoz, hogy a kapuk nyíljanak meg, hogy azokon a kapukon keresztül a dicsőség királya be tudjon jönni. Szó volt arról ugye, hogy az egyház az nem a királyság, de mégis azért képviseli, reprezentálja, bemutatja a királyságot itt. Sok protestáns teológus számára is, még katolikus teológusok is azt látom, hogy példák és minták. Például Szent Ágoston sok protestáns teológus számára is minta, de hogyha megnézed mondjuk a... Talán mi volt a Szentváros? Istenvárosa, igen. Istenvárosa írása volt ő, neki tanulmánya volt. Ha megnézitek, ő a mennyei Jeruzsálemről írta a tanulmányát, de a mennyei Jeruzsálemről, ha úgy tetszik, az Úrházának a hegyéről való felekezeti látás vitte be az egész Európát középkorba. Ott volt egy kis csúsztatás, hogy az maga az egyház, amit ők nyilván egy felekezettel azonosítottak, az maga a királyság. Azóta ezt látjuk, és van egy nagyobb látás, nagyobb kijelentés. Az egyház az nem a királyság, csak képviseli. Az egyház só, világosság, hegyen épült város ebbe a világba. Erről maga Jézus is beszél. Ha megnézzük azt, hogy például itt leginkább Európában lehet erre példákat találni, több katolikus gondolkodásmódú kultúrában, ahogy az evangélium kezdett előre törni, itt ebbe a régióba leginkább a politikai változás időszakaiba lehet ezt tetten érni, vagy az utána következő évekbe. Sok evangéliumi vezető életében lehetett látni, hogy a királyság üzenetét, vagy ha nem így mondta, de alkalmazta a saját gyülekezetében, vagy a gyülekezeti felekezeti struktúrájába, de legtöbbször olyan módon, hogy saját politikai, gazdasági birodalmát kezdte kiépíteni. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy fölhatalmazták volna a laikus vezetőket szolgálatra fölkenni, tehát az úgymond a marketplace szolgálatra, a munkahelyi szférába, hogy szolgáljanak, és a társadalom különböző területein a királyság elveit képviseljék az evangélium egyenességével, és a krisztusi jellemmel, és a Szent Szellem természet fölötti erejével, egyszerűen nem ezt tapasztaltuk, hanem, máshogy is fogalmazom, ha bármilyen entitás, legyen a személy, szervezet, felekezet, közösség, akármilyen struktúra a kezében, tehát sok hatalom összpontosul, akkor nagyon ott a veszélye a korrupciónak és az ego vezérelt zsarnokságnak. És az valószínű, hogy akkor elő is áll, és meg is látszik. És itt jön be, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, ami elhangzott már a Barry részéről, a Nigel részéről is. Nem lehet kihagyni, én úgy hiszem, a társadalom befolyásolása témájában a jellemet, a karaktert, a motivumot. Mert sokszor az erőre hangsúlyt teszünk, a természet fölöttire hangsúlyt teszünk, ami nélkül szintén nem lehet befolyásolni. Ezt tudta Hitler is. És tudták más nagy vezetők és nagy népeket, nemzeteket, birodalmakat befolyásoló személyek is. De valami kell még ahhoz, hogy ne kanyarodjon el a Krisztusitól,
ne kanyarodjon el az isteni akarattól és tervtől, az pedig a krisztusi jellem és a krisztusi mentalitás, attitűd, hozzáállás. Még egy kérdés, azért egy kérdés, ugye, mert ott van a hét hegy, amiről szó volt, emlékeztek, a hét hegy, ugye a kormányzás, a család és a szociális, vagy mi oda szoktuk sorolni az egészségügy területét is, akkor ott van a harmadik, az oktatás, a média, pénzügy, gazdaság, üzleti világ, ott van a művészetek, szórakozás, a sport, és ugye a vallás maradt már csak. A vallásnak a hegyén egy kérdés, hogy most az egyház hol van? Mert ha az egyház a vallás hegyén van, akkor hogyan befolyásoljuk az egyházat az egyházzal? Ugye van, aki azt gondolja, hogy egyház az eklézsia társadalom vallás hegyén van, vagy annak a része, és úgy kell befolyásolni. Mások, és én is inkább úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy az egyház az eklézsia, a királyságnak a fő képviselője, és az úrházának a része így. Ami magasabb minden hegynél, minden halmoknál. Ezért tud az egyház, az eklézsia egy krisztusi módon befolyást gyakorolni a vallási hegyre is. Ezért tud és képes az egyház más hegyekre is befolyást gyakorolni. Ha csak a vallás hegyen lenne, akkor nem tudnánk befolyást gyakorolni más hegyekre. Elég furcsa lenne, hogyha a helyi gyülekezetünk a vallás hegyén van, és akkor azt mondanánk, akkor érjük el magunkat, vagy befolyásoljuk magunkat. Én úgy hiszem, hogy az egyház a királyságnak a hegyén van, és úgy tudjuk befolyásolni a vallási hegyet is, ami én úgy hiszem, hogy a névleges kereszténységet, meg az összes nem Krisztus megváltásában gyökerező vallást is tartalmazza. Tehát az iszlámtól, buddhizmusig, stb. De én ide sorolom a névleges kereszténységet is, amit mi próbálunk elkülönítve inkább felekezeteknek mondani, vagy egyházi struktúráknak. Mert amikor azt mondjuk, hogy mondjuk baptista egyház, pünkösdi egyház, ilyen egyház, olyan egyház, akkor azt mondjuk, hogy sok egyház van, de igazából a nevében is benne van, hogy igazából egy van, egy egyház van. Ezek inkább felekezetek és emberi szervezetek. És ennek a strukturális vagy halott része, az lehet a vallási hegyen, de bármelyik közösségből élő, hitű, újjászületett keresztények, azok a királyságnak a hegyén vannak. Én így hiszem, nem tudom, hogy bennetek vagyok. És amikor, hát arról van szó, hogy például kérdés az, hogy hogyan tudjuk jobban befolyásolni a társadalmat? Nagy gyülekezeteket létrehozva, és a nagy gyülekezeteknek van több gazdasági forrása és potenciája is, de emberi erőforrásában és potenciálban is erősebbek, és olyan csatornákat, eszközöket tudnak használni, amit esetleg egy kisebb közösség nem tud használni, és bizonyos értékeket a társadalom több rétegébe el tud juttatni. Ezek kérdések. Ugyanakkor az is kérdés, amit ugye 500. évfordulója van most a reformációnak, annak idején Luther is kitűzött az egyetemes papságnak a pontja is ott volt a többek között. És ha megnézzük, akkor
nagyon rövid időn belül az az egyetemes papság a gyakorlatban ugyanolyan merev klérussá, hát hogy mondom, merevedett, nem tudok más mondani, mint abba a felekezetbe volt, ahonnan ő kijött. Nem tudom, hogy kijött más közösségből, vagy más vallási háttérből. Én is 77-ben, amikor megtértem, azóta már voltam én is többféle közösségben, és láttam olyan közösségeket, ahol az induláskor teljesen a Melkizedeki egyetemes papság lelkesedésével és egymás fölbátorításával, másiknak egy teljes szabadságot engedve az ajándékok használatában, vagy azokat bátorítandó éltük a keresztény életet. Aztán láttam, ahogy közösségek is, vagy akár felekezetek is egyre inkább merevednek, és elválik a klérus a laikus rétegtől, és már a szolgáló réteg elkezd a szentek fele szolgálni, és gyakorlatilag nem a szentek kezdenek el szolgálni, mert a szolgáló réteg nem azon szolgál, hogy a szentek elkezdjenek szolgálni, hanem a szolgáló réteg azért szolgál, hogy a szolgálói státuszát megtartsa és megerősítse a laikusokkal szemben, úgymond. És ezt én nem csak a katolikusok vagy történelmi felekezetek között láttam, hanem karizmatikusok is, evangéliumi közösségek között is. Ez nálunk is egy nagy kihívás. Mert nem tud mindenki idejönni. Az a helyzet, hogy itt van, ha megnézed, van 8 session vagy 9, nem tudok mindenkinek adni mikrofont, tehát ha jelentkeznél, akkor se. De mert nem tolonganak ők sem, mert nagyon udvariasan próbálják ott egymásnak adni a labdát. Nem kell mindent fordítani. És akkor... De számomra az egy fontos hozzáállás és egy fontos jelzés, amikor látok egy szolgáló embert, hogy azzal az ajándékkal, amit Isten neki adott, hogy él, és mit eredményez. A körülötte levőket szolgálatra emeli föl, és ösztönzi, vagy pedig egy én szolgálok te feléd viszonyt erősít. Nem tudom, értitek-e? Természetesen, hogyha van... valakinek egyre inkább erősödik egy ötfő szolgálati ajándékból valamelyik, akkor nyilván azzal fog szolgálni, mert muszáj, hogy szolgáljon. De a feladatunk az, hogy mindenkibe, mert mindenkinek adatott Efezus 4:7 a Krisztustól osztott ajándék. Így van? Tehát adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Tehát az azt jelenti, hogy mivel adatott a kegyelem, ezért az ajándék is adatott. Tehát ha melletted levőre ránézel, és ott a Krisztustól osztott apostol, proféta, stb. Ajándékról van szó. Te melletted levőre ránézel, kit látsz? Szolgáló embert látsz? Vagy egy laikus embert látsz? A plebszhez tartozót, vagy a klérushoz tartozót? Ez az. És a Melkizedek rendje szerinti papság azt jelenti, hogy ránézel a melletted levőre, és azt mondod, szolgatársam vagy a Krisztusban. Ugye elhangzott az is, hogy teljes idejű szolgáló, mert sokszor elmegyünk összejövetelre, és akkor megkérdezik, hogy kik a teljes idejű szolgálók, de már öreg rókák vagytok, és már nem dőltök be, hogy egy-kettő ember fölnyújtsa a kezét, mert amikor azt kérdezi, hogy ki a teljes idejű keresztény, akkor ki emeli föl a kezét? Elvileg mindenki. Aki lusta, az nem, de a többi. Tehát az azt jelenti, hogy teljes időben vagyunk keresztények. Teljes időben vagyunk szolgálók. Igaz? Tehát még egyszer
nem a szentek fele szolgálunk, hanem azért szolgálunk, hogy a szentek is szolgáljanak. Ez egy fontos dolog. A másik az, hogyha a szellemi ajándékoknak a használata. Ugye az utóbbi időben hálát adok az Úrnak, Magyarországon is a proféta iskola az egyre szélesebb körbe teret nyert, és elfogadottságot kapott, máshogy fogalmazva a profétálás ajándékát, sőt a profétálásba szolgálóknak a státuszát is, az ajándékát is elismerik egyre több helyen és egyre szélesebb körben Magyarországon. Így van? Ez jó. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy akár a profétálás, akár a többi szellemi ajándék, ugye azért adatott, hogy az Istennek a királyságát előbbre vigyük. Haszonra adatik az egésznek, de azért, hogy tudjuk képviselni a királyságot. Ha csak az eklézsia falain belül gyakoroljuk az ajándékokat, akkor az olyan, hogy egy kis tóba halászunk. De úgy hiszem, hogy a népek tengere fele kell fordulni, ha úgy tetszik, az óceán fele ki kell menni, és ki kell tudni vetni a szellemi ajándékok használata által is, a világban is használni, a legkülönbözőbb helyzetekben, a munkahelyeken is, az iskoláitokban is, a hálót, és a királyságot kell vinni, és befolyást kell gyakorolni. Ugye, még egy dolog az a... Én írtam egy ilyen mondatot, hogy tudom, hogy erről is volt már szó, tehát, hogy légy erős, mint oroszlán, de gyengéd, mint a bárány. Okos, mint a kígyó, de szelíd, mint a galamb. Tehát ezt egyébként nem én találtam ki, ez a Bibliában vannak, én csak nem egy mondatban van, csak így egy mondatban leírtam. Tehát amikor a társadalomnak a befolyásáról beszélünk, akkor nem tudjuk kikerülni, ahogy mondtam, a krisztusi jellemet és a krisztusi karaktert, mert amikor azt látja valaki, éppen beszélgettünk, Nigel kérdezte, hogy mi a helyzet nálunk az utcai evangelizálásokkal. Az utcai evangelizálásokkal kapcsolatban én azt mondtam, ma, ha kimész az utcára, mivel a média legkülönbözőbb csatornáin keresztül folyik a keresztény szósszal leöntött politikai vezetőknek hát én akartam ezt mondani, kerestem a megfelelőbb szavakat, de mondjuk használjuk ezt a frazeológiát és a demagóg szöveg, akkor kimész az utcára ugyanazzal a frazeológiával, hogy így a kereszténység, úgy a kereszténység, elküldenek. Vagy nem, meg se hallgatnak egy része. A más része, aki esetleg politikai vagy nacionalista indítatásból meghallgatja, abból soha nem lesz tanítvány. Mert nem azzal a szívvel, ő nem a Krisztus miatt, nem az evangélium és nem Isten királysága miatt nyitott rá, hanem politikai dolgokból nyitott rá. Ezért kérdés az, hogy hogyan viszi az ember a személyes kapcsolatokba, és hogyan képviseled Isten királyságát, a személyes kapcsolatokba pedig nem tudjuk kikerülni a jellemet és a karaktert. Ti is szembe találkoztatok már azzal, én katonaságnál találkoztam ugye először ezzel szemben, megtértem, és 3 hónapra rá behívtak. És ott szivattak rendesen. És megmondom őszinte, hogy nem mindig a krisztusi jött ki belőlem. És akkor egyből mi volt a nagy keresztény. De ilyet sose értetek át. Előtte az osztálytársaim, mert azért még a érettségi előtt 3 hetünk volt. Minden nap gyúrtuk a mellettem levő, mert ő előttem tért meg 1 hónappal, a többieket. Bizonyságot tettünk a szünetben, még az órák alatt is írtuk a megtérési papírokat és dobtuk. Minden, ezt csináltuk. Igen ám, de amikor esetleg nem a krisztusi jött ki, olyan leleményesen rámutattak a gyenge pontra, hogy csak na. A világ nem hülye.
Tehát látja a munkatársat, hogyha mást prédikálsz és mást csinálsz. Hogyha krisztusi módon próbál valaki nyomulni, aztán meg egy következő szituációba meg könyököl, csak azért, hogy övé legyen a fizetés emelés. Vagy megpróbálja a megtérésre rábírni a munkatársát, a következő alkalommal pedig megpróbálja kinyomni, mert éppen létszámleépítés van, és hogy ő maradhasson bent. Ezek mind-mind olyan hétköznapi valóságok, amit átélünk, és átéltek. Néhány dolgot ezért összeírtam, hogy légy alázatos, de ez nem azt jelenti, hogy mamlasz is. Sokszor úgy van, hogy akkor mindent rá kell hagyni. Nem hagyhatsz rá mindent. Alázatos legyél, de ne legyél ettől még te egy tehetetlen bábú. De nem tudod akármilyen módon érvényesíteni a vágyaidat, vagy a kéréseidet, az érdekeidet. Mint alapítvány, mint gyülekezet. Olyan helyzetben vagyunk, olyan gazdasági és politikai helyzet van, teljesen ellehetetlenítettek bizonyos forrásokat. Nem tudunk hozzájutni. Akkor a kérdés, hogy akkor mi? Nagy kísértések voltak nekem is néhány adott helyzetbe, szituációba, hogy a Facebookon belekapcsolódjak bizonyos dolgokba, de úgy voltam, hogy nem. Nem akarok csak krisztusi fegyvereket, eszközöket akarok felhasználni. Tehát, hogy 10 év múlva is, vagy 20 év múlva is, amikor, mert a Facebook, internet olyan könnyen előkereshető az, hogy mit írtál, mit posztoltál, milyen képet raktál, apropó fiatalok, nem mindegy, hogy miket írsz ki magadról. Lehet, hogy te utána eltörlöd, és azt mondod, hogy most az kitörlöd, és indítasz egy új Facebook oldalt, de az megmaradt. És az előkereshető. Tehát ez az első. A másik az, hogy legyél tiszteletre, becsületre méltó, de ne legyél álalázatos. Vagy ne legyél ettől haszonleső. Könnyen különbséget tudnak tenni az ismerőseid és a barátaid. Bizonyos dolgokat nem lehet bátorság nélkül elérni. A világba se, és Istennek a királysága örökkévaló értékeit nem tudod a munkahelyeden egy-egy szituációba bevinni. Néha csak konfrontációval. Néha kell egy olyan bátorság ahhoz, de ugyanakkor, amikor bátor az ember, nem lehetsz vakmerő vagy szemtelen. Mert az se jó, és nem helyes. Tehát, hogy adjon az Úr ebbe egy istenfélelmet. Talán ez a kulcs szó, az istenfélelem, és az Úrra való ráhagyatkozásod tud egy megfelelő egyensúlyt adni, és egyensúlyt kijelenteni, vezetést adni, akkor ott van az, hogy türelmes, de nem passzív. El szeretnél anyagiakat, el szeretnél embereket érni, meg kell tanulnod tűrni. De ez nem azt jelenti, hogy passzív kell, hogy legyek. Ha nem csinálsz semmit annak érdekében, hogy azok megtérjenek, mitől fognak megtérni? Ha elkezded gyömöszölni őket, és lenyomod a torkukon, mint Libánon ismered a tömőgéppel, akkor lehet, hogy kidurran a begye. Nem biztos, hogy megemészti. Adjon az Úr ebbe istenfélelmet és bölcsességet, hogy legyél türelmes, de ne legyél vakmerő és szemtelen. Passzív. Van úgy, hogy erőfeszítést kell kimutatnod, és erőfeszítést kell tenned, és nézd meg, erős vezetők építenek nagy gyülekezeteket, nagy közösségeket. Itt erre
keletebb Európába, bár ezt Közép-Európának nevezzük, némely földrészen ezt a részt már egyébként balkánozzák, amiért ugye mi esetleg rázzuk a kezünket, lábunkat. Én Lengyelországban hallottam, míg a cseheket is balkánozták, rázta is a kezét, fejét a testvérünk. De az a helyzet, hogy oly mindegy, hogy Balkán, vagy Közép-Európa, vagy Kelet-Európa, az biztos, hogy lehet látni, hogy erős, nagy közösségeket, hát erős vezető tud létrehozni, és akkor itt jön be, hogy most erős vagy, vagy kontrolláló vagy. Mert nem mindegy. És muszáj bizonyos helyzetekben erős vezető legyél a munkahelyeden, de istenfélelem kell ahhoz, és egy krisztusi hozzáállás kell ahhoz, hogy ne legyél kontrolláló. Erős vezető legyél, de ne legyél megfélemlítő. Legyen istenfélelem az életedbe, de ne legyen félelem. Ne félj emberektől. Hogy istenfélelemmel élni úgy az életedet, hogy ne az emberek véleményétől való félelem határozzon meg. Ezek olyan alapvető dolgok, hogyha nem tanuljuk meg ezeket, és ezek nem mennek egyik pillanatról a másikra. Ez nem olyan dolog, hogy egy tanítást megtanulok. Ez nem olyan dolog, hogy egy tanítást meghallgatok háromszor, négyszer, és a tanítás beül. Ezek jellembeli, karakterbeli, hozzáállásbeli dolgok, ami nap mint nap be kell bizonyos dolgokat gyakorolnom, szokássá kell tennem, bizonyos dolgokat pedig ki kell szorítanom, hozzáállásokat, mintákat. Tegnap este árvaságról volt szó. Az árvaság is nem egy olyan dolog, hogy egy prédikáció által megszűnik a gondolkozásmód. Mert imádkoztam, kértem, aki kér, az kap, ez egy nagyon jó dolog, hiszek én is ebbe, de abban is hiszek, és látom, hogy szükséges a gondolkozás módot is változtatnunk. Az nem megy egyik napról a másikra, mert elhatároztam, hanem szükséges bizonyos mintákat beültetni, szükséges szokásokat kialakítani, szükséges bizonyos szokásokat újból, vagy dolgokat újból-újból megtenni, hogy szokásommá váljanak. Amikor szokássá válik, akkor pedig beül a karakteredbe, beül a jellemedbe. Vagy ott van az, hogy hát legyél gyengéd, de ne legyél gyáva. Mert az nem ugyanaz. A gyávák kimaradnak. Jelenések könyve azt mondja, hogy a gyávák kimaradnak, nem mennek be a mennybe. Nem mennek be a mennyei Jeruzsálembe, nem mennek be Isten királyságába. De szükséges, hogy legyél bátor, de legyél gyengéd is. Nem tudod elérni a gyengéket, nem tudod elérni az elesetteket, mondjuk egy irgalmasság nélkül. Szükséges az irgalmasság, annak az átélése, gyakorlása. Ugyanakkor ne legyél humanista. Nem tudod az elesetteket fölkarolni és fölemelni, ha nincs irgalom, nincs könyörület. De az ördög tönkre tud tenni egy ilyen álirgalmassággal és álkönyörülettel, a humanizmuson keresztül, hogy állandóan ilyen embereket küld hozzád, és elveszik az idődet, energiádat, pénzedet és mindenedet. Van, akik... Igen. Nigel mondta, hogy van egy, ott Írországban is vannak olyanok, akik hát ugye roppant szegényen élnek, és hát kordulnak. Aztán, amikor vége a műszaknak, akkor átmennek két utcával, addig beülnek a BMW-be, és megy a... megy a hétköznapi élet tovább. Ezt te is tudod, tehát, hogy
Nem attól vagy jó keresztény, és nem attól vagy krisztusi keresztény, hogy hülyét lehet csinálni belőled. Tehát, hogyha ide jön egy ember, tehát ezt most ne érts félre, tehát jön egy ember, és elkezd kérni tőled, akkor nem attól vagy jó keresztény, ha egyből adsz. De ez nem akarom az ellenkezőjét se fölkelteni benned, hogy tele legyél előítélettel, és csak azért sem, mert át a Nemespali is arról prédikált, hogy ne adjunk, mert úgyis lejmolni akarsz. Mert a szükségben levőkre meg szükség van, hogy segítsél. Bizonyos helyzetekben ez azt jelenti, hogy különbséget kell tudni tenni. Tehát légy éber, és kérj Istentől különbségtevési képességet. Amikor elkezdesz ezen fejlődni, akkor pedig küzdened kell, hogy ne legyél gyanakvó. Vagy ne legyél kritizáló. Én emlékszem, hogy miután pásztor lettem elég hamar, elkezdtem imádkozni többek közül az egyik dolog azért, a szellemek megkülönböztetéséért. És elkezdtem látni. Elkezdtem emberekre ránézve látni dolgokat, eseményeket, meg szellemeket. És egy idő után úgy voltam, hogy Istenem, valami más szeretnék. És aztán úgy kezdett elmúlni. Egy idő után nagyon lefárasztott, és nagyon ijesztő volt számomra. Miért? Mert észrevettem, hogy a gondolkozásmódomban egy csomó gyanakvás, egy csomó kritika, kritizálás, mert amikor nem láttam, akkor is kerestem, most nem működik. Hát én nem tudod, mert... De érted, amikor elkezd működni, és az embereknek a 60%-ában látod, akkor találkozol a 40%-ba tartozóval, úgy el tudja titkolni. Tudom, persze ti annyira krisztusiak vagytok, hogy ez így nem működik, de az a helyzet, hogy szükséges ezekbe a hétköznapokba, a hétköznapi megnyilvánulásaidba különbségtevési képesség, de ugyanakkor ne legyél gyanakvó, meg ne legyél kritizáló. Vagy ott van az, hogy tudjál bátorítani. Ugye olvasom én is a különböző tanításokat, tehát egy pásztornak, ugye Beri is a Lengyelországban tanított a bizalomról. Tehát hogyan lehet abba fejlődni. Tehát úgy voltam, hogy Istenem, valami más szeretnék. És aztán úgy kezdett elmúlni. Egy idő után nagyon lefárasztott, és nagyon ijesztő volt számomra. Miért? Mert észrevettem, hogy a gondolkozásmódomban egy csomó gyanakvás, egy csomó kritika, kritizálás, mert amikor nem láttam, akkor is kerestem, most nem működik. Hát ti nem tudod, mert... De érted, amikor elkezd működni, és az embereknek a 60%-ában látod, akkor találkozol a 40%-ba tartozóval, úgy el tudja titkolni? Tudom, persze ti annyira krisztusiak vagytok, hogy ez így nem működik, de az a helyzet, hogy szükséges ezekbe a hétköznapokba, a hétköznapi megnyilvánulásaidba különbségtevési képesség, de ugyanakkor ne legyél gyanakvó, meg ne legyél kritizáló. Vagy ott van az, hogy tudjál bátorítani. Ugye olvasom én is a különböző tanításokat, tehát egy pásztornak, ugye Beri is a Lengyelországban tanított a bizalomról. Tehát hogyan

elkezd működni, és az embereknek a 60%-ában látod, akkor találkozol a 40%-ba tartozóval, úgy el tudja titkolni. Tudom, persze ti annyira krisztusiak vagytok, hogy ez így nem működik, de az a helyzet, hogy szükséges ezekbe a hétköznapokba, a hétköznapi megnyilvánulásaidba különbségtevési képesség, de ugyanakkor ne legyél gyanakú, meg ne legyél kritizáló. Vagy ott van az, hogy tudjál bátorítani. Ugye olvasom én is a különböző tanításokat, tehát egy pásztornak, ugye Beri is a Lengyelországban tanított a bizalomról. Tehát hogyan lehet abba fejlődni. Tehát egy vezetőnek is, hogyan lehet a bizalomban fejlődni, meg hogyan lehet azt fejleszteni az emberekbe is. Tehát nagyon sokat kell bátorítani egy vezetőnek. Amikor bátorítasz, akkor ott van a másik, hogy közben ne legyél hízelgő. Mert nem ugyanaz. És ehhez nem kell pásztornak lenni, hogy ezzel szembesülsz a hétköznapokban, hogy valaki bátorít, vagy hizeleg. Ehhez is kell a különbségtevési képesség. De most van különbségtevési képességed, vagy imádkozol érte, törekszel rá, akkor ne legyél gyanakvó. És nem? Akkor hol van itt a kiút, meg az alagút véged? Azért még mondok néhány dolgot. Azt mondja, hogy legyél magabiztos. Hány ilyen menedzser képzőt, vagy hány ilyen személyiségfejlesztő kurzust végeztél már el, és voltál itt, vagy, tehát hogy legyél magabiztos. Bemész egy munkahelyre, egy állás interjúra, fontos, hogy magabiztos ember legyél. Ez nagyon jó. Meg amikor Isten királyságát képviseled a munkahelyeden, az nagyon jó, hogyha magabiztos vagy, de az már kellemetlen, ha valaki öntelt, kellemetlen, hogyha már szemtelen, kellemetlen, hogyha már elbizakodott. Ennek is csak olyan bukéja van, különbség van a kettő közt. Melyiktek evett már pálpusztai sajtot? A pálpusztai sajtnak nagyobb a híre, mint a szaga. Tehát, hogyha ismered mondjuk az ilmici sajtot, az ilmici sajt büdösebb, mint a pálpusztai sajt. Melyiknek van mégis rettentőbb neve? A pálpusztainak. De miért? A pálpusztait hagyd 3 napig, úgyhogy nem eszel belőle. Hagyd 3 napig, és akkor szagold meg. Akkor már kezded érteni, miért mondják, hogy a pálpusztai. Ha ilmicit hagyod 3 napig, attól nem lesz büdösebb. A pálpusztait hagyott 3 napig, sokkal büdösebb lesz. Sokszor úgy van, hogy szagolsz egy italt, mondjuk egy bort. Láttátok azt a, mi volt annak a neve, apád anyád ide jöjjön, vagy mi az a két iker kislányról. És akkor itt egy 12 éves kislány volt talán, vagy mennyi. És akkor megszagolta a bort, és elmondta, hogy milyen évjáratú, honnan, melyik dűlőről származik, stb. És akkor csak néztek. Aztán kapcsolt, hogy ja, ez nem abban a családban tanulta, de sokszor úgy van, hogy van bukéja a dolgoknak. A bátorság, elbizakodottság, merénység, önteltség, vajon milyen szaga van. És a világiak is meg tudják különböztetni, ha nem is fogalmazzák meg. De szellemük nekik is van. Nem élő olyan módon, hogy Istennel kapcsolódjanak, de a szellemük nekik is van, és valamilyen módon jelzést kapnak. Ha jó kapcsolatokat szeretnél, az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy megtérnek azok az emberek, akik fele az isteni befolyás rajtad keresztül kiárad, de az isteni értékek át tudnak menni az életébe. És erről is beszéltünk, hogy lehetnek olyanok, hogy bekerülnek rajtad keresztül emberek Isten királyságába, és lehet, hogy még nem tértek meg.
mint ahogy emlékeztek a Máté Evangéliumában.

0: evangéliumába is, a juhok meg a kecskék nemze, dolgoznunk kell azon, hogy a társadalmat úgy befolyásoljuk, hogy ez a társadalom a juhok oldalára kerüljön. Mert lesznek olyanok, akik nem térnek meg, de a cél, hogy minél többen bejussanak akkor is a királyságba. És akkor is olyan befolyás alá kerüljenek, hogy nagyobb és több lehetőségük legyen az Isten fele fordulása, megtérése, ahhoz, hogy megnyíljon a lényük. Egyetértetek ezzel? Vagy? Van úgy, hogy ki hallott már arról, erről hallottatok, keményakú kálvinista, ki jött ilyen háttérből? Halleluja. Igen, igen. Ne felejtsük el, hogy a reformáció idejében a Nagy Magyarországról van szó, területének 95%-a protestáns volt a reformáció idején. Tehát óriási hatással volt erre az egész területre az evangélium. Ugye Debrecen hosszú ideig a reformációnak a középpontja volt, úgy is mondják, hogy a kálvinista Róma. Aztán ahogy teltek az évek, évtizedek, teltek ugye évszázadok, az egy református emberről ugye megmaradt az is, hogy hát mennyi kint kiálltak, mondjuk a Moldova 40 prédikátorát kiolvasta. Igen. Köszönöm. Az egy nagyon jó könyv, egyébként ajánlom nektek elolvasni, pláne most van az 500. évfordulója a reformációnak. Arról a 40 magyar prédikátorról szól, aki gályarabságra került a hite miatt. És nem tudom hányan élték túl, de nem sokan, talán 7 vagy 6 élték az egészet túl, és akkor az egyik írta le. De ott a kérdés az, hogy minden ilyen helyzetben szükséges a kitartás. De különbség van a kitartás meg a makacság közt is. Amikor te kitartó vagy, az azt jelenti, hogy kitartasz és megállsz bizonyos hitigasságok mellett, bizonyos megélt, átélt, megismert kijelentések mellett letetted az életedet. Mint az embereknek hány száz és százezer ember halt meg a hite miatt. Akik, ha most fölkelnének, azt mondanák a saját felekezetbeliekének, hogy hát nem ezért haltunk meg, fiaim. Nem ezért haltunk meg, lányaink. De nem ugyanaz mégse a kitartás. Te, amikor ott vagy a munkahelyeden, kitartónak kell lenni, mert nyomatnak. Ha mondjuk kiszemeltek, hogy mondjuk a paráznasággal, vagy az igazmondással, vagy a pénzbeli becsületességgel próbára tegyenek, akkor hidd el, hogy rendkívül leleményesek. Ne becsüld le. Akkor neked meg kell maradnod, persze egyébként is, de abba kell egy kitartás. Leleményesen fog próbálkozni az ördög, legkülönbözőbb módokon. De ugyanakkor meg fontos, hogy ne legyél makacs. Mert vannak olyan dolgok, amikor az Úr, amikor én megtértem, betöltekeztem Szent Szellemmel, senki nem mondta nekem 77-ben, hogy vízbe is be kell merítkeznem. És utána, amikor ez 77-ben, 78-ban elkezdték nekem mondani, hogy be kell merítkeznem, én teljes jó lelkiismerettel, hát vitatkoztam és magyaráztam a Bibliából, hogy miért elégséges a gyerekkeresztség. Aztán egy-két év múlva egyik ilyen szóbeli vitatkozás közben adott az Úr egy kijelentést. És akkor attól kezdve én a bemerítkezés mellett álltam ki. Bemerítkeztem és arról beszéltem. De az Úr látja, hogy amíg én ezt nem láttam belül, én jó lelkiismerettel beszéltem a bemerítkezés ellen, illetve a gyermekkeresztség mellett. Emlékeztek, Pál apostol ott állt a főpap előtt, és azt mondja, teljes életemben jó lelkiismerettel szolgáltam az Istent. A főpap odaszólt a szolgáljának, hogy verd szájba. akkor kimondott Pál is egy olyat, amit utána megbánt, de emlékeztek erre a szituációra? Mert egy kérdés, vajon a megtérése előtt jó lelkiismerettel szolgálta Istent? Igen, jó lelkiismerettel szolgálta, de nem az isteni megismerés, nem a ki igazságról való kijelentése által. Tudjátok, hogy nagyon sok vallásos ember van Magyarországon is, aki jó lelkiismerettel szolgálja azt, amit csinál. És jó lelkiismerettel van a királyság evangéliumával szemben. Ővelük kapcsolatban sem tudsz nem krisztusi módon küzdeni, és nem tudod befolyásolni őket az királyságnak az evangéliumával nem krisztusi módon. Mert ők egyből kiszagolják. De be tudod őket folyásolni, de becsületesnek kell lenni. Vagy például merjél konfrontálni, de ettől még ne legyél harcias kakas. Nekünk voltak pulykáink egy időben, és volt olyan pulyka, bárkinek neki ment. Nem tudom, hogy... Vagy gyöngytyúkotok. A gyöngytyúkok is egyébként voltak ilyenek, némelyik nagyon harcias volt. Volt olyan pulyka, bárkinek képes volt. Tehát nekem is, a szülőknek is, felnőtteknek is, ismerősnek, idegennek is neki ment a pulyka. Ez nevetsz ugye rajta, de azért egy nagy állatám az. Na, és rendesen tud bánni. Tehát ez azt jelenti, egy ilyen harcias. Isten nem azt akarja, hogy harciasak legyünk, hanem azt akarja, hogy merjünk konfrontálni, amikor szükséges. Ne legyünk gyávák. Amikor oda kerülsz, akkor merd fölvállalni a te hitedet. Ehhez nyilván föl kell készülni, hogy merjél érvelni, vagy tudjál érvelni. Így van? Nem fogok túlságosan most már erről beszélni, de azért még mondok, hogy emlékeztek erre a kifejezésre, hogy üvegzseb? Mi jut eszetek be róla? Micsoda? Átlátszó, de mi jut eszetek be róla? Mi? Pénz? Korrupció? Mi? Világosság. Hol jött ez be ez a fogalom? Emlékeztek? Ki tudja, hogy hol jött be ez a közéletbe, a köznyelvbe? Így van, politika, korrupció, üvegzseb. Ez a fogalom így jött be az elmúlt 10 évbe. Így van, a mostani kormány ezt tűzte a zászlajára annak idején. Így van, ez azt jelenti, hogy legyél átlátható, de az nem jelenti azt, hogy ne tudj titkot tartani. Ezt ők is tudják. És amit nem akarnak, hogy átlátható legyen, azt titkosítják. 70 évre. Tehát neked nem ezt kell csinálni, de azt kell csinálni, mert ez egy ravasság. Azért ebben van egy bölcsesség, ezt látni kell. Csak nem isteni bölcsesség. De neked is hasonlóképpen átláthatónak kell lenned. Nem lehet zugolyába, bokor alatt, titokba csinálni a dolgokat. Valaki össze akart házasodni, nem ebbe a gyülekezetbe van, ne gondolkozzatok. Össze akart házasodni, de nem olyan régi a sztori, talán 2 héttel ezelőtti, de nem akarta elmondani senkinek. Aztán a Kati mondta neki, hogy hát az nem lesz jó, mert akkor csak azt fogják látni, hogy együtt élsz X-el meg Y-nal, pletykálnak. Már vállalt föl. Meg az a házasság, hogy fölvállalod. Tehát egyrészt merjél átlátható lenni, ugyanakkor pedig tudjál titkot is tartani, mert a megbízhatóságnak ez is a jegye. De ezzel vissza lehet élni mind a kettővel. De amikor a királyságot akarod, hogy Isten rajtad keresztül bevigye a munkahelyeden, bármely társadalmi hegyen dolgozol, élsz, a krisztusi jellemet, karaktert nem tudjuk kikerülni. Még egy dolgot mondok, és akkor ezt befejezem. Tehát, hogy legyél alávetve embernek. Úgy, hogy közben Istennek élsz egy engedelmességgel. Nem tudod másképp megcsinálni. Sokszor ugye azt mondják az emberek, én Istennek engedelmeskedek, de nem tudsz egyetlen egy olyan embert sem mondani, akinek ő engedne, vagy a tanácsolását elfogadná. És az nem helyes. Ez Amerikában ezen csodálkoznak, hogy van erre ilyen, de erre Kelet-Európában, Közép-Európában ez egy üzenet, hogy amikor egy istenfélő életről van szó, az emberek fele való elszámoltathatóság is benne van. És amikor egymást bátorítjátok a hétköznapokba, akkor szükséges az is, hogy egy átlátható életre bátorítsátok egymást. Fiatalok, láttatok akár a szüleitek, akár a gyülekezetetek, akár más testvér életébe lehet visszatetsző dolgot, vagy eltántorító, elbátortalanító dolgot, ez lehet. Higgyétek el, hogy ha én azt kérdezném, hogy ki az, aki látott már megbotránkoztató dolgot, akkor higgyétek el, hogy az öregebbek hamarabb föltennék a kezüket, mert valószínű, hogy többet láttunk. De ez nem azt jelenti, hogy kikerülöm azokat az igazságokat, akkor is megcsinálom. Akkor is alárendelem magam. Érted? Ezt szerettem volna elmondani. És egy imára szeretnélek fölhívni benneteket, ha erre nyitottak vagytok. Nyitott vagy rá?
1: Ez volt a Neked Szól.
2: Ez volt a Neked Szól.
1: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Show.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első részében Ellen Vincentet hallhatjuk.
3: We're going to be considering some big things over these days.
4: Ezekben a napokban néhány nagy dologról fogunk beszélni.
3: And they're going to be accomplished when we move together in the community of God's kingdom.
4: És ezek a dolgok úgy végződnek el, ahogy együtt mozdulunk egy közösségként Isten királyságában.
3: Nevertheless, at the same time,
4: mindazonáltal ugyanakkor egy közösség mindig emberekből, egyénekből áll.
3: I'd like you to turn with me to first. Let me just say one more thing.
4: Még egy dolgot mondok, de aztán lapozunk a Bibliában.
3: 90 pages of notes.
4: Körülbelül 90 oldalnyi jegyzetem van.
3: And I think that I and the other speakers, we could spend probably one session on each page if we were given the opportunity.
4: És gondolom, hogy a többi előadó is egyetért velem abban, hogy minden egyes jegyzet oldalról egy tanítást le tudnánk adni, hogyha lenne időnk rá.
3: All the notes so that you've got them in written form.
4: De úgy döntöttünk, hogy minden jegyzetet odaadunk nektek írásban.
3: But I will have 5 sessions. Eileen will have 5 sessions.
4: De én 5 tanítást fog tartani. Eileen is 5-öt fog tartani.
3: And France and Natalie will have 2 sessions.
4: És Natalie is és Franz 2-2 tanítást fog tartani.
3: So we're going to have to pick the things which we feel God particularly laying on our hearts.
4: Tehát azokat a dolgokat kell kiválasztanunk a mondandónkból, amikről azt érezzük, hogy Isten különösen a szívünkre helyezte őket. Tehát szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy nem fogok rendszerezetten végigmenni a jegyzeten, hanem itt-ott belekapunk, és nem számítunk arra, hogy mindent ki fogunk fejteni, ami a jegyzet bele van írva.
3: But the notes have been made deliberately comprehensive.
4: De szándékosan csináltuk nagyon terjedelmesen vagy részletesen a jegyzetet,
3: study material for at least a year, I would
4: hogy legalább egy évig legyen, mit tanulmányoznotok.
3: But we're going to just pick on certain things.
4: De bizonyos dolgokat fogunk kiválasztani a szóbeli tanításra, de a témája a konferenciának
3: is that God will be able to bring forth in all the nations represented houses of blessing.
4: Hogy Isten minden itt képviselt nemzetben elő tudja hozni az áldás házait.
3: Because God works through generations.
4: Mert Isten nemzedékeken keresztül dolgozik.
3: He's the God of Abraham, Isaac and Jacob.
4: Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
3: And we read again and again how he blesses to 1,000 generations.
4: És újra és újra azt olvassuk, hogy ő több ezer nemzedékig megáldja az embereket
3: másrészt.
4: Az átok is 3-4 nemzedékig tarthat.
3: And so we're going to learn how to break anything. Any curse which is hindering our nation coming to its kingdom destiny.
4: Tehát meg fogjuk tanulni, hogyan kell megtörnünk minden olyan átkot, ami a nemzetünket meg akarja akadályozni abban, hogy a királyságon belüli elhívását betöltse.
3: Because some nations they can't get anywhere until these spiritual curses are legally broken.
4: Mert néhány nemzet vagy néhány ember azért nem tud sehova jutni szellemileg, mert addig nem jut sehova szellemileg, amíg meg nem törnek azok az átkok rajta.
3: Every curse is broken and taken away.
4: És a Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus keresztjében minden átok elvétetett rólunk.
3: If you come to the cross, it's impossible to remain cursed.
4: Akkor lehetetlen, hogy átkozottak maradjatok.
3: So whatever background you have, as a nation or as an individual, the cross deals with it all.
4: Tehát bármilyen háttérből jöttél nemzetként, vagy emberként, egyénként, a kereszt elbánt minden ilyen átokkal. De ez csak a negatív oldala a történetnek. De szükséges foglalkozni ezzel is.
3: Because God's heart is to pour out blessing on generation after generation.
4: Mert Isten szívében az van, hogy egyik nemzedékre a másik után árasztja ki az áldásait.
3: And what you find, and we're going to see this in greater detail in these next few days.
4: Az elkövetkező néhány napban részleteiben meg fogjátok látni azt.
3: What you find is it takes men a long time to begin to know God in any kind of proper intimate way.
4: Hogy nagyon sokáig tart addig az, hogy egy ember elkezdje igazán rendesen, bensőségesen megismerni az Urat.
3: Abraham 75 years to come into an intimate relationship.
4: Abrahamnak 75 évig tartott, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljön Istennel.
3: It took him another 25 years to come to faith for what God planned to do through his life.
4: További 25 évben telt, mire hitre jutott abban, amit Isten az ő életén keresztül tervezett cselekedni.
3: And so he was 100 years old before God could begin to properly use him.
4: Tehát 100 éves volt, mielőtt Isten rendesen elkezdte őt használni.
3: And if you go through scripture, you'll find again and again, like it takes Joshua is 80 before he gets into God's purpose for his life.
4: 80 éves volt, mielőtt bekerült volna Istennek az életére vonatkozó céljába.
3: He lives for another 30 years and doesn't complete the purpose because he dies too soon.
4: Józsué további 30 évig él, és a célját nem tudja teljesen megvalósítani, mert idő előtt meghal.
3: And the Bible is full of such examples.
4: Biblia tele van ilyen példákkal.
3: And so is the history of the church.
4: És az egyház történet is.
3: It's very rare. It's I would say it seems to be impossible for God to complete his purpose in one generation.
4: Hogy Istennek lehetetlen egyetlen nemzedékben a céljait megvalósítani.
3: There've been some wonderful, powerful moves of God, but they died out before they came to completion.
4: Istennek voltak csodálatos erőteljes mozdulásai, de elhaltak mielőtt igazán kivirágozhattak volna.
3: And the root problem was that there was never a proper, or very rarely, was there a proper, successful generational transmission.
4: És ennek az alapvető oka az volt, hogy szinte soha nem volt megfelelő generációs átadása az áldásnak egyik nemzedékről a másikra.
3: Now, I got converted relatively late in life.
4: Én az életemnek viszonylag késői szakaszában tértem meg.
3: I was about 30 years of age.
4: Körülbelül 30 éves voltam akkor.
3: And I wasted all the other years on rebellion and adopting an atheistic attitude because I didn't want to be bothered with this God of my parents.
4: És így éveim más 30 évét az életemnek lázadó ateistaként töltöttem, mert nem akartam a szüleim istenét.
3: I've been in ministry approximately 45 years.
4: Körülbelül 45 éve állok most a szolgálatban.
3: I think I'm just beginning to become useful to God.
4: Azt gondolom, hogy most kezdek hasznos lenni Istennek.
3: And I'm thinking, here I am, 76 years of age. How long can I live? Because I've got so much
4: most...
3: now, I feel needs to be. I can see and needs to be done.
4: 76 éves vagyok, és meddig élhetek még? Hiszen úgy érzem, hogy annyi mindent látok már, hogy nagyon sok tennivalóm lenne.
3: But the good thing is this.
4: De a jó dolog a következő.
3: What it took me 45 years to learn, I can teach to someone else in 3 to 5 years.
4: Amit én 45 év alatt tanultam meg, azt meg tudom taníthatom valaki másnak 3-4 év alatt.
3: So in the spirit, generations are not necessarily 40 years.
4: Egy nemzedék nem szükségszerűen 40 évből áll.
3: I mean, the great move of God that we were connected with began in India about 27, 28 years ago.
4: Istennek az a nagy mozdulás, amivel kapcsolatban voltunk Indiában, körülbelül 27, 28 évvel ezelőtt kezdődött.
3: Asante and Duncan were part of that move.
4: Tehát aki ipolgatásról része volt ennek a mozdulásnak.
3: I am their spiritual father.
4: És én vagyok az ő szellemi atya, és büszke vagyok erre.
3: But in India now there are great grandchildren of this couple.
4: Már vannak ennek a házaspárnak ők unokái, vagy szép unokái szellemben.
3: Because generational transmission can take place in a few years.
4: Mert a szellemi átadás az pár év alatt megtörténhet.
3: So if we learn the principles.
4: Tehát ha megtanuljuk az alapelveket.
3: And even more important if we practice them.
4: És még fontosabb, hogyha gyakoroljuk az alapelveket.
3: Then God can greatly accelerate the power with which the kingdom is going to come to our nation.
4: Akkor Isten nagyon megsokszorozhatja azt az erőt, amivel az ő királysága behatol a nemzetünkbe.
3: If each time we have to start from the beginning, we never complete the task before it's time to go to be with the Lord.
4: Az előről kezdjük a feladatot, soha nem tudjuk befejezni, mielőtt eljön az ideje annak, hogy az Úrhoz menjünk.
3: There's been a great failure of spiritual parenthood.
4: És ez a szellemi szülőségnek nagy kudarca volt mindeddig.
3: And of generational transmission.
4: És a nemzedék átadás nem sikerült valahogy.
3: And it's right, it's very much on the heart of God at this moment.
4: És jelenleg Istennek nagyon a szívén van ez a dolog.
3: And I, to me, my passion is for that generation that's in the 20s and 30s.
4: Az én szívemben az a nemzedék van, amelyik most a 20-as, 30-as éveit éli.
3: If I can get into you all that I've learned,
4: hogyha mindent el tudok hozzátok jutatni, amit megtanultam,
3: and if I can help you avoiding making all the mistakes that I've made,
4: hogyha segíteni tudok nektek abban, hogy elkerüljétek mindazokat a hibákat, amiket én elkövettem,
3: then, say 25 or 30, you can begin where I'm finishing.
4: Akkor mondjuk 25-30 évesen onnan folytathatjátok, ahol én befejezem.
3: Now think what that's going to mean in terms of advancing the kingdom.
4: El tudjátok képzelni, mit jelent ez a királyság előmozdításának a tekintetében?
3: And God is speaking this very clearly, very loudly.
4: És Isten nagyon világosan és hangosan mondja ezt nekünk.
3: Because there is much to accomplish in the next few decades if God even waits that long.
4: néhány évtizedben rengeteg dolgunk lesz, hogyha Isten egyáltalán zár ennyit.
3: It is not a time to have Christianity as your favorite hobby. It must be your all-consuming passion.
4: Amikor a kereszténység a kedvenc hobbink lehet, hanem a mindent bennünk megemésztő szenvedélyünké kell váljon.
3: The kingdom's got to completely take hold of you.
4: Hogy Isten királysága maradéktalanul megragadjon titeket.
3: Your zeal for his house has to consume you.
4: Meg kell, hogy emészen titeket az Isten háza iránt való szenvedély.
3: And if we can transmit that and quickly spread from generation to generation.
4: És hogyha ezt gyorsan át tudjuk adni egyik nemzedékről a másikra.
3: Then something new and phenomenal is breaking forth on our
4: nation. Akkor valami új és nagyon jelentős dolog tud kitörni, áttörni a nemzeteinkben.
3: The second thing I'll mention is the quality of that relationship.
4: A második dolog, amit említek, az ennek a kapcsolatnak a minősége.
3: The whole subject of fatherhood, which is going to be one of our major themes.
4: Az atyaság egész témája, ami a fő témáink egyike itt.
3: And the ability to generationally transmit from one generation to the next.
4: És az a képesség, hogy az egyik nemzedék átadhassa az áldás a következőnek.
3: These things depend upon the quality of the life of intimacy which we have with God.
4: Ezek a dolgok attól függnek, hogy milyen minőségű, bensőséges kapcsolatunk van az Úrral.
3: And we're going to learn some principles about this.
4: És erről meg fogunk tanulni néhány alapelvet.
3: Because that's the most important thing.
4: Mert ez a legfontosabb téma.
3: It's not so much to learn good methodology.
4: Nem annyira az, hogy jó módszertant megtanuljunk.
3: But to see how Jesus so clearly taught his disciples.
4: Hanem lássuk azt, amit Jézus olyan világosan tanított a tanítványainak.
3: The whole thing holds together and succeeds depending on how well we know God and how well we can hear him.
4: Hogy minden siker és az, hogy mennyire jönnek össze a dolgok, attól függ, hogy mennyire jól ismerjük Istent, és mennyire függünk tőle,
3: We want to help you, every one of you, to develop such intimacy with God.
4: És szeretnénk segíteni mindegyiknek abban, hogy ilyen bensőséges kapcsolatot alakítsatok ki Istennel.
3: That here on earth,
4: hogy itt a Földön,
3: you literally know him the same way that Jesus knew him.
4: Ti szó szerint úgy megismeritek az Atyát, ahogy Jézus ismerte.
3: Your relationship with the Father should exactly copy
4: him. Kapcsolatotok pontosan olyannak kell lenni, mint Jézusé volt.
3: And then the life of that Father can flow through you to the blessing of everything around you.
4: És akkor ennek az Atyának az élete átáradhat rajtatok, és megáltat mindent körülöttetek.
3: And while we talk and rightly talk about the Father,
4: és miközben mi nagyon helyes módon az Atyáról beszélünk, Isten szellem,
3: his fatherliness doesn't have a gender.
4: És az ő atyasága nem nemhez kötött.
3: It flows equally to men and to women.
4: Ugyanúgy árad nők és férfiak felé.
3: And properly comprehended,
4: és hogyha megfelelő módon fogjuk fel,
3: it flows equally through men or women.
4: Akkor egyformán árad keresztül nőkön és férfiakon.
3: When God's fatherhood flows through a woman,
4: amikor Isten atyassága egy asszonyon árad keresztül,
3: we tend to call it motherhood,
4: akkor ezt hajlamosak vagyunk anyasságnak nevezni.
3: And while that term is used in the Bible,
4: és ezt a kifejezést használja a Biblia is,
3: I'm not sure it's the best way to describe this.
4: De nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb kifejezés erre.
3: In exactly the same way, we talk about God having sons.
4: Beszélünk arról, hogy Istennek vannak fiai.
3: And that we are called and invited to have the same sonship relationship with God that Jesus enjoyed.
4: És hogy Isten minket ugyanarra a fiúsági kapcsolatra hív önmagával, amit Jézus élvezett vele.
3: Now the term son sounds masculine,
4: az a kifejezés,
3: it is masculine.
4: Hogy fiú, az nagyon hibtelen hangzik,
3: it doesn't have that masculine
4: de
3: connotation.
4: Görögül semmilyen hímnemű vonzata nincs ennek a szónak.
3: And in the spirit there is no gender at all implied.
4: Egyáltalán nincs szó nemekről ebben a kifejezésben.
3: So I want you to comprehend this is equally to men and to women.
4: Hogy ez egyformán vonatkozik nőkre és férfiakra.
3: In the terms of the way we relate to the Father,
4: az, ahogyan mi viszonyulunk az Atyához,
3: and in terms of the way the spirit and power of fatherhood flows through us to the next generation.
4: A szelleme és ereje átárad rajtunk a következő nemzedékre.
3: But while there's a powerful corporate purpose,
4: no, ha van ebben egy erőteljes testületi cél,
3: it'll only be accomplished when this works individually for each and every one of us.
4: És csak akkor fog megvalósulni, hogyha minden egyes személyben ez egyénileg működik és megvalósul.
3: And at the moment, God is looking for those individuals that can be the channels that he needs at this time.
4: Jelenleg Isten azokat az egyéneket keresi, akik a megfelelő csatornái lehetnek ebben az időben.
3: And we, to one In one sense, God makes the choice.
4: Egy bizonyos értelemben Isten választja ki ezeket az embereket.
3: But in another sense, we make the choice.
4: De egy másik szempontból mi választunk.
3: The Gospel of John brings up the issue of fatherhood.
4: Az első hely, ahol János evangéliuma említi az atyaság kérdését.
3: Is in John chapter 4.
4: Ez a János 4-ben van.
3: When a Canaanite woman is desperately a disorganized emotional mess.
4: Egy kánaánita hölgy egy teljesen szétesett érzelmi roncs.
3: She's had 5 husbands.
4: 5 férje volt.
3: She's living now with a 5th man.
4: Most egy ötödik férfivel él együtt.
3: She's not even pretending that they're married because her reputation in the town could not be lower.
4: Házasok lennének, hiszen a városban az ő híre már nem lehetne rosszabb, mint amilyen jelenleg.
3: She's not really immoral, she's just desperate to find the right kind of love.
4: Nem kifejezetten erkölcs ez a nő, egyszerűen kétségbe esetten próbálja megtalálni a megfelelő szeretetet. És nem a megfelelő helyen keresi azt.
3: Because God's created each one of us to have a God-sized hole in our heart for love.
4: Mert Isten mindegyiket úgy teremtett, hogy van bennünk egy Isten formájú űr, ami a szeretetet keresi.
3: That God-sized hole in our heart cannot be filled by any human being.
4: És semmilyen emberi lény nem töltheti be ezt az Isten formájú űrt.
3: It's got to be filled by God.
4: Isten kell, hogy ezt betöltse.
3: And once that yawning cavity is filled with God, then we can start to make proper relationships with other people.
4: És miután ezt az ásító űrt betölti az Istennel való kapcsolat, utána már más emberekkel is megfelelő kapcsolatban lehetünk.
3: So she tried and tried to satisfy her heart with a man, and of course no man could give her what only God could give her.
4: Megelőgíteni az ő szívét ezekkel a férfiakkal, de nem volt olyan férfi, aki megadhatta volna neki azt, ami megelégítette
3: volna. And it's to this woman that Jesus speaks.
4: És Jézus ennek az asszonynak beszél.
3: And he tells her 2 things.
4: És két dolgot mond neki.
3: That the Father is seeking those who will worship him in spirit and in truth.
4: Olyanokat keres, akik igazságban és szellemben imádják őt.
3: Now he's talking to a woman, not to a man.
4: És itt ezt egy nőnek mondja, nem egy férfinak.
3: So this woman, he's saying, look, woman, you need to have a manifestation of God's fatherhood.
4: Annak a nőnek, hogy nézd, asszony, Isten atyaságának a megnyilvánulását kell
3: átélned. And it's something which is spirit.
4: És egy szellemi dolog.
3: It's not simply soul, it's certainly not physical.
4: Nem egyszerűen lelki, nem is fizikai dolog.
3: While it touches your emotions,
4: no, ha megérinti az érzelmeidet,
3: the source is not in your emotions.
4: Nem az érzelmeidben van ennek a forrása.
3: The source is much deeper. It's right down
4: sokkal
3: in your spirit.
4: Sokkal mélyebben, lent a szellemedben.
3: And when you connect with God powerfully, the Father in that way,
4: erőteljesen összekapcsolódsz a Atyával ilyen módon,
3: then you're going to be totally satisfied.
4: Akkor teljesen elégedett leszel.
3: You're going to be able to worship him in spirit and in truth.
4: Képes leszel őt szellemben és igazságban imádni.
3: And as a result of that relationship,
4: és ennek a kapcsolatnak az eredményeként,
3: rivers of life can now flow out of you.
4: Az élet folyamai áradhatnak belőled.
3: Now the first person he spoke to was a woman.
4: Az első ember, akinek ezt elmondta, egy asszony volt.
3: And a desperately needy woman.
4: Egy kétségben esetlen szükségben lévő nő.
3: The last person he spoke to before he ascended to his father was Mary, who was also her background was prostitution.
4: Akinek ugyanezt elmondta, mielőtt fölment az atyához a mennybe, az szintén egy asszony volt, aki kétségbe esett életből jött ki, mert a
3: prostituáltan volt. És
4: szellemi értelemben a tökéletes szeretetet az Úr Jézusban találta meg ez az asszony.
3: After his resurrection,
4: és Jézus feltámadása után,
3: she's the first person to really meet him and see him.
4: Ez a Mária az első ember, aki igazán találkozik az Úrral és látja őt.
3: He reveals himself to her.
4: És kijelenti önmagát ennek a nőnek.
3: Mary.
4: Csak azt mondta, Mária.
3: And she falls at his feet and clutches at his feet.
4: És Mária Jézus lábaihoz esett és átölelte a lábait.
3: She says, look, stop clinging to me now.
4: Azt mondta, most engedj el, ne kapaszkodj belém.
3: I have to ascend.
4: Fel kell mennem.
3: But I tell you where I'm going.
4: De megmondom neked, miért megyek el.
3: God,
4: elmegyek az én Istenemhez,
3: and to your God.
4: És a te Istenedhez.
3: I'm going to my father,
4: elmegyek az én atyámhoz,
3: and to your father.
4: És a te atyádhoz.
3: Now can you see the passion of God's heart for this?
4: Látjátok, hogy Isten szívének a szenvedélye mennyire benne van ebben.
3: Now I could go on with this.
4: Folytathatnám ezt.
3: You'll find in that, I just want to give you a quick background to a number of things.
4: Gyorsan egy hátteret akarok nektek festeni számos dologhoz.
3: I'd like you to turn with me to first 2 Timothy, sorry.
4: A második Timóteusi levélhez lapozzatok velem.
3: I'm just flapping my wings in the spirit, okay?
4: Most csak úgy meglebegtettem a szellemi szárnyaimat egy kicsit.
3: 2 Timothy.
4: 2 Timóteus.
3: Chapter 1.
4: Első rész.
3: And here's Paul writing to young Timothy.
4: Pál a fiatal Timóteusnak ír itt.
3: Now you'll notice in verse 5 of chapter 1 of 2 Timothy.
4: A 2 Timóteus 1:5-ben észreveszitek.
3: See spirit, Timothy's spiritual heritage.
4: Látjátok Timóteus szellemi örökségét.
3: I call you to remembrance the genuine faith that is in you.
4: Eszembe jut van a benned lévő képmutatás nélkül való hit, valódi hit.
3: Figyeljétek meg, which dwelt first in your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I am persuaded is in you also.
4: Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
3: Now see his genuine spiritual heritage.
4: Itt látjátok Timóteus valódi szellemi örökségét.
3: A godly grandmother.
4: Istenfélő nagyanya.
3: A godly mother.
4: Istenfélő anya.
3: And now it's in him.
4: És most ott van Timóteusban mindegy.
3: Where's the man?
4: Az én kérdésem az, hogy hol vannak a férfiak?
3: Where are the men?
4: Hol
3: There's
4: vannak
3: no
4: a férfiak?
3: Man mentioned, is
4: it? Nincs szó férfiakról.
3: There's no grandfather.
4: Nincsen nagyapja.
3: There's no father.
4: Nincs apja.
3: So his heritage has been through godly women.
4: Tehát Istenfélő nőkön keresztül jött Timóteus öröksége.
3: He's a typical young man that's never experienced the love and reality of a father relationship.
4: Tipikus olyan fiatal ember ez a Timóteus, aki soha nem tapasztalta meg az igazi atyai kapcsolatot.
3: The Western civilization is filled with such a condition. Amen?
4: A nyugati civilizáció tele van ezzel az állapottal.
3: And it causes certain lacks and leaves certain scars.
4: És ez bizonyos sebeket hagy az embereken.
3: I could spend just a day, at least a day on this alone.
4: Egy napot tölthetnék csak azon, hogy felsorolom ezeket.
3: I just want to touch on it and make you think.
4: És majd érintem ezeket, hogy elgondolkodjatok.
3: See, that's where the fear comes from.
4: Honnan jön a félelem?
3: He's had no father to endorse him and say, I believe in you, Timothy, you're going to be a great man when you grow up.
4: Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy téged az apád nem bátorított, de hiszem, hogy a felnőtt, akkor nagyszerű férfi.
3: He didn't know endorsement.
4: Nem tudta, milyen egy atyai támogatás.
3: He lacked security.
4: Nem volt biztonsági
3: érzete. All kinds of things which only the flow of the father can give.
4: Dolog történt vele, amit csak apjától kaphatott volna, meg és nem kapta meg.
3: And I want to say this, whoever listens to this tape, to the multitude of women who are bringing up children without a father.
4: És szeretném elmondani ezt, hogy nagyon sok olyan asszony van, nagyon tömegesen,
3: you've
4: akik apa nélkül nevelik fel.
3: You've got to let the father, and they can only meet him in spirit.
4: És meg kell tanulnunk, hogyan adjatok apasságot a gyerekeiteknek, és a szellemet
3: tehetiteket meg. Egy atyai
4: szellem átállat, hogy egy asszonyon is, hogyha tudja ez az asszony, hogy
3: sure
4: a gyerekeket működtetni,
3: teach much more fully on this,
4: működtetni,
3: it's
4: és azt gondolom, hogy Eileen részletesebben fog tanítani erről, de kell, hogy megértsük ezt.
3: See, it isn't a different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of
4: fatherhood.
3: It's one spirit.
4: Ugyanaz a szellem.
3: But it can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
4: Az atyaság teljesége átáradhat mind a két nemű emberen.
3: Now it may be more natural for a man, but it's possible for either of us to do this.
4: Természetesen módon, de mind a két nem. Képes erre.
3: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also
4: és
3: through the woman.
4: És olyan férfi a közelben, akin keresztül átáradhatna az anyaság a gyerekhez,
3: and
4: nagyon fontos,
3: lot to
4: hogy legyen egy asszony, aki keresztül az átállat, hogy ez a részbe legyen töltve.
3: And the most important thing for her children
4: és egy nagyon fontos dolog az egy gyerekei számára,
3: with the father at the earliest possible age.
4: Hogy a lehető legkorábbi életkorban már a gyerekek kapcsolódjanak
3: az apjukhoz. So father can now, the spirit of God, the father can now flow into these children with all the power that God has.
4: És akkor az atya Isten szelleme már ezekben a gyerekekben nagyon pici korukban beleáradhat teljes erejével.
3: Now come on in 2 Timothy.
4: Akkor a 2 Timóteusban továbbhaladva, 8. vers.
3: Well, let's go back to verse 7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love.
4: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
3: Now notice that fear is defined here as a spirit.
4: Figyeljétek meg, hogy itt a félelmet egy szellemnek
3: nevezi, az igen.
4: Nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy szellem.
3: And we're told secondly that it does not come from God.
4: És aztán azt is olvasjuk, hogy ez nem Istentől jön.
3: It's not God never ever ministers fear.
4: Isten soha nem szolgál félelemmel.
3: But it's one of the chief weapons of the devil.
4: Hanem ez az ördög egyik fő fegyvere.
3: So a spirit of fear always has a demonic source.
4: Tehát a félelem szellemének mindig démoni forrása van.
3: And if we find ourselves controlled by fear, then we are controlled by the spirit that's
4: ministering,
3: forcing that upon us.
4: Akkor az biztos, hogy egy adott szellem az, amelyik ezt ránk kényszeríti ezt az érzést.
3: And the Bible has a perfect answer to this.
4: A Bibliában tökéletes válasz van erre.
3: Which comes out in 1 John, particularly chapter 4.
4: Ami különösen az 1 János 4-ben található meg.
3: Verse 16 onwards.
4: A 16. verstől.
3: God's antidote to fear is to reveal the Father love of God. Hallelujah.
4: Isten ellenszer a félelemre az, hogy az Atya Isten szeretetét kimutatja.
3: Perfect love, the love of the Father casts out all fear.
4: A tökéletes szeretet, az Atya szeretete kiűz minden félelmet.
3: Now that's a to cast out is a term used for demons.
4: Az, hogy kiűz, azt a szót démonokra szoktuk használni.
3: So the fullness of God's Father love flooding you, it will cast out all fear.
4: Tehát, hogyha Isten atyai szeretete teljesen maradéktalanul beléd áll,
3: so
4: akkor ez kiűz minden félelmet.
3: You're no longer fearful of stepping into the destiny that God has for your life.
4: Nem fogsz többé félni belépni abba az elhívásba, amit Isten az életed számára eltervezett.
3: And without that remedy of the Father love of God, you will never fulfill the destiny and the purpose for which you were created.
4: És hogyha Isten atyai szeretete nem gyógyít meg téged, akkor soha nem fogod betölteni azt az elhívást, amit Isten eltervezett neked.
3: This isn't just a man's problem, this is as much a woman's problem.
4: És ez nem csak férfiak problémája, hanem nőké is.
3: If we can comprehend how this powerful Father love of God comes into our spirit, our personality, and it can cast out fear, so it can no longer have any control over us.
4: És a személyiségünkbe, és hogyan űzi ki a félelem szellemét, úgyhogy az ne uralkodhasson többé rajtunk.
3: Now notice the order in which these things are said.
4: Figyeljétek meg, milyen sorrendben mondja ezeket a dolgokat a 7. versben.
3: You read it just now. Let's just read it again.
4: Újra.
3: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
4: Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
3: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
4: Az evangéliumért Istennek hatalma szerint.
3: And we're going to see how these things are intimately connected.
4: Látni fogjuk, hogyan kapcsolódnak össze szervesen ezek a dolgok.
3: Because when God's fatherhood fills our life, one of the things it does is it makes us powerful.
4: Mert amikor Isten atyasága betölti az életünket, akkor az egyik eredménye ennek az, hogy erősek leszünk.
3: The Father's Spirit filling us.
4: Az Atya szelleme betölt minket.
3: And satisfying us with His love.
4: És kielégít minket az ő szeretetével.
3: And bringing us into the depth of that relationship.
4: És bevisz minket ennek a kapcsolatnak a mélységébe.
3: Now, as a result of that,
4: ennek eredményeképpen,
3: the power of that fatherhood can now flow through us to do signs and wonders and miracles to the glory of Jesus
4: Christ. Most már átadhatunk rajtunk, és Jézus nevében jelek és csodák történhetnek.
3: And we'll see from scripture, these two things are intimately connected.
4: Látni fogunk olyan igéket, amikből meglátjuk, hogy bensőséges kapcsolatban vannak
3: Jesus
4: ezek a dolgok egymással. Maga Jézus mondta,
3: the works that I do,
4: azok a cselekedetek, amiket én teszek,
3: they are a result of the relationship which I have with my Father.
4: Ezek az Atyámmal való kapcsolatomnak az eredményei.
3: He is the one that does the works. I just simply give him my humanity to use.
4: Én csak átadom neki az emberi lényemet, hogy használja.
3: If you get into the right relationship with the Father,
4: hogyha megfelelő kapcsolatba jutok az Atyával,
3: then as a result of that relationship,
4: akkor ennek a kapcsolatnak az eredménye,
3: you will do the works that I'm doing,
4: hogy azokat a dolgokat fogjátok cselekedni, amiket
3: én. You'll do even greater works than these because I'm going to the Father.
4: És még nagyobbakat is ezeknél, mert én az Atyához megyek.
3: Now can you see how the miraculous and fatherhood are absolutely connected in Scripture?
4: Látjátok, hogy az igében az atyaság és a csodatevés milyen szervesen összekapcsolódik?
3: Without the relationship you will not be able to, you will never see the works.
4: Ilyen kapcsolat nélkül soha nem fogjátok a cselekedeteket látni.
3: But with the relationship properly
4: de hogyha a kapcsolat
3: experienced,
4: ott megfelelő módon átélitek,
3: And if we live in the same obedience as the Lord Jesus,
4: és hogyha ugyanolyan engedelmesen éltek, mint az Úr Jézusért,
3: which is another condition so clearly said in Scripture,
4: ami egy másik olyan feltétel, amit az ige nagyon világosan kifejez,
3: then there's going to be a powerful flow of works, signs and wonders and miracles.
4: Akkor a cselekedetek, a jelek és a csodák erőteljesen fognak áradni rajtatok keresztül.
3: Come on in 2 Timothy.
4: De folytassuk a 2 Timóteus.
3: Come to verse 9.
4: 9. vers.
3: God has saved us and called us with a holy calling.
4: Isten megtartott minket és hívott szent hívással.
3: Not according to our works.
4: Nem a mi cselekedeteink szerint.
3: But according to his own purpose.
4: Hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint.
3: So every one of you in this meeting.
4: Tehát mindegyiktek, aki itt ül ezen az összejövetelen.
3: And everyone that you lead in the churches that you represent.
4: És mindenki, akit vezettek azokban a gyülekezetekben, amelyeket képviseltek.
3: What we're being told here is.
4: Itt azt olvassuk.
3: That we've been created by God.
4: Hogy Isten megteremtett minket.
3: And we are individually called by God to fulfill a particular purpose.
4: És egyedileg elhívott minket Isten egy bizonyos cél megvalósítására.
3: You're not just another human being. You're someone uniquely created by God.
4: Ti nem csak egy plusz ember vagytok, hanem egy egyedi emberi lény, akit Isten egyedülálló módon teremtett
3: meg. It's so personal.
4: Ez annyira személyes ez a dolog.
3: Psalm 139 tells us this.
4: Hogy a 139. Zsoltár azt mondja.
3: God personally put you together in your mother's womb.
4: Rakott minket össze az anyánk méhében.
3: Isn't that fantastic?
4: Nem fantasztikus?
3: You're an absolute unique creation.
4: Teljesen egyedülálló teremtmények vagytok.
3: It doesn't matter whether your mother or your father wanted you. God, the creator, had this plan to design you just the way he wanted you to be.
4: Isten a teremtő tervezett meg titeket olyanná, amilyenek pont vagytok.
3: And having created you,
4: és miután megteremtettiteket,
3: he put into this unique creation which you are,
4: ebbe az egyedi teremtménybe, aki ti vagytok, elhelyezett,
3: he put into you everything necessary to fulfill your God-given purpose.
4: Mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az Istentől kapott célotokat megvalósítsátok.
3: You are absolutely complete in him. Amen?
4: Ő benne teljesen épek, készek vagytok, teljesek vagytok. Nézzük a következő állítást, a 9.
3: I'm going to read the last part of the verse again.
4: Ennek a versnek a
3: but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus. Given to us in Christ Jesus.
4: Adatott nékünk Krisztus Jézusban.
3: So it's all fulfilled in Christ Jesus.
4: Tehát mindez Krisztus Jézusban valósul meg.
3: And this was given to us in Christ Jesus before time began.
4: És az idő kezdete előtt adatott mindez nekünk Krisztus Jézusban.
3: Fantastic?
4: Nem fantasztikus?
3: So before God began time.
4: Tehát mielőtt Isten elkezdte az időt.
3: And he began time before he began creation.
4: És a teremtés előtt kezdte el az időt.
3: Now that's how far back, if I can use that term, in eternity, that's how far back his plans for you and for your life were designed by God. Isn't that fantastic?
4: Ilyen régen tervezte el Isten már az életekre vonatkozó célt és elhívást.
3: There's a plan for your life, there's a purpose for you.
4: Van egy terv az életedre vonatkozólag, van egy célod.
3: Which God planned in Christ Jesus before time began.
4: Krisztus Jézusban már az idő kezdete előtt eltervezett.
3: Now in the case of Timothy,
4: Timóteus esetében,
3: that purpose is being frustrated.
4: Ez a cél már majdnem meghiúsul.
3: Because of a failure of revelation of the fatherhood of God.
4: Mert Isten atyaságáról Timóteus nem kapott kijelentést.
3: And so Paul has become his spiritual father.
4: Tehát Pál lett az ő szellemi atya.
3: And he's pouring into Timothy that fatherhood of God which he lacked through a natural father.
4: Beleönti Istennek az atyaságát, ami hiányzott az életéből a természetes atyán keresztül.
3: Now whatever background you come from, whatever mess your family history is,
4: akármi az zűrös a családi háttered és történeted,
3: it can be totally recovered in Christ Jesus.
4: Jézus Krisztusban minden teljesen helyrejöhet.
3: Totally recovered in Christ Jesus.
4: Teljesen helyreállhat minden
3: az életedben. And he can fill you with all the fullness of fatherhood. And as a result of that revelation filling your humanity, and because you're now enveloped and caught up in the amazing love that God has for you, now he can take you in Christ Jesus and fulfill the purpose which he had planned even before time began.
4: Kezdete előttem, fantasztikus.
3: So individually you're very important.
4: Egyedileg nagyon fontos vagy.
3: And some of you sitting here,
4: néhányan ültök itt,
3: God's going to give you the opportunity.
4: Akiknek Isten lehetőséget fog adni.
3: To everybody sitting here.
4: Mindenkinek fog adni lehetőséget.
3: God's going to give you this opportunity.
4: A következőre.
3: You can come to the fullness of God's purpose in your life.
4: Megvalósíthatjátok Isten teljes célját az életetekre vonatkozólag.
3: And it's not only for you.
4: És ez nem csak nektek jó.
3: But you can begin a generational house of blessing.
4: Hanem beindíthattok egy több nemzedékre kiható áldásházát.
3: See, you mustn't even think about yourself and how's God going to fulfill my destiny.
4: Nem is szabad csak magatokra gondoltok, hogy a ti célotok meg fog valósulni.
3: You must begin to think at the very beginning, how is this going to be passed on to the next generation?
4: Rögtön a kezdetben arra gondolni, hogy hogyan tudjátok ezt átadni a következő nemzedéknek.
3: Whether it's natural or whether it's spiritual, it really doesn't make any difference.
4: Okay,
3: even if it's a natural descendant that you have upon your heart. True generational transmission can only take place in the spirit.
4: De valódi szellemi átadás, csak szellemben, valódi nemzedéki átadás, csak szellemben
3: lehetséges. It's wonderful when a natural son also becomes a spiritual son.
4: Valakinek a fizikai fia, szellemi fia is lesz.
3: But it's not enough for them just to be natural, they have to be spiritual.
4: De nem elég, hogy a fizikailag fia valaki, valakinek szellemileg is kell.
3: And if they don't become spiritual,
4: és ha nem válik szellemi fiává,
3: then God may have to find another channel for the spiritual blessing to flow.
4: Hogy Istennek egy másik csatornát kell keresnie arra, hogy ez a szellemi áldását átárassza.
3: So as natural mothers and fathers,
4: tehát szellemi vagy fizikai szülőként,
3: your first passion and prayer should be that your natural children should be your spiritual descendants also.
4: A szívetek kell lennie, hogy a fizikai gyerekeitek szellemileg is utódaitok legyenek.
3: And if you are the spiritual descendant of a godly heritage,
4: és hogyha te egy Isten szerinti örökséget kaptál magad,
3: if you have a mother and a father who know and love the Lord, and they've passed on to you the riches of their own relationship.
4: Vannak, aki szereti az Urat és szolgálta őt, és átadta neked ezt a szellemi örökséget.
3: Now grab hold of that privilege with both hands.
4: Akkor mindkét kezeddel ragadd meg ezt a kiváltságot.
3: With all your spirit,
4: teljes szellemeddel,
3: seek after the heritage that God wants to flow into you and then through you out to the next generation.
4: Amit Isten át akar neked adni, és át akar rajtad áll ezt a
3: következő nemzedéknek. Because there are many tragic examples in scripture.
4: Mert nagyon sok tragikus példa van az igében.
3: Where the natural sons failed to be the spiritual son.
4: Ahol fizikai fiak nem lettek
3: because of the reaction of the next generation, God had to go through another channel to continue the blessing.
4: És így az utód nemzedék hozzáállása miatt Istennek egy másik csatornát kellett találnia az áldása tovább árasztására.
3: And we will see that sometimes it was the failure of the father.
4: Hogy néha ez az apa kudarca volt.
3: Sometimes it was the failure of the son.
4: Néha a fiú kudarca volt.
3: Sometimes it was the failure of a non-sympathetic partner, a mother.
4: Néha egy nem együttműködő partnernek, anyának a hibája volt.
3: Sometimes the mother had the passion, but the father didn't
4: néha
3: have the passion.
4: Néha az anya szívében volt a szenvedély, de az apáiban nem.
3: There's all kinds of reasons which the Bible warns us of and says, now be careful, you don't end up in the same situation.
4: És a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, nehogy ugyanilyen helyzet.
3: Now I'd like to turn to Ephesians chapter 3. This is just the beginning of my introduction. Ephesians chapter 3. This great chapter.
4: Ez egy nagyszerű fejezet.
3: And I want you just to notice some things in the earlier verses.
4: Szeretném, hogyha a kezdeti versekben valamire rájönnétek.
3: Paul is talking about this great grace that's been lavished upon his life.
4: Pálamról, nagy kegyelemről beszél, ami az életére áradt.
3: He speaks of it in verse 2.
4: A második versben
3: this
4: ezt mondja.
3: Great, amazing, powerful divine ability that God's given to me.
4: Hogy hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, hatalmas képességet, amelyet nekem adott, ami értekezetben. A harmadik versben van az első használnak.
3: That by revelation I might know the mystery.
4: Hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot.
3: And we in other places Jesus said it was hidden from the prophets and others, but now it's being revealed to you.
4: Hogy ez a titok elrejtett a profétáktól, de nektek ki lett jelentve.
3: And the great quality of father son transmission is the ability to transmit not information but revelation.
4: És az atyafiú közötti szellemi öröklésnek átadásnak az egyik hatalmas előnye az, hogy kijelentés is át lehet adni, nem csak információ, arról majd később belőle beszélünk. Tehát most megismertetett vélem a titok.
3: See, the things that God's showing to this generation, which have never been possible to know before.
4: Amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentett.
3: In former generations, there have been great men and women of God in the nations that you represent.
4: Korábbi nemzetékekben is voltak Istennek egyszerű férfiai és asszonyai azokban a nemzetekben, amelyeket
3: képviseltek. They saw many wonderful things.
4: És ők is láttak sok csodálatos dolgot.
3: But there were many things that were not revealed to them because it was not yet the time.
4: De sok dolog nem jelentett ki nekik, mert még nem volt itt az ideje.
3: There was nothing wrong with them, it just wasn't the right time.
4: Semmi baj nem volt velük, csak még nem volt itt az ideje.
3: Because God reveals things at the appropriate time for the necessary action to be taken.
4: Mert Isten a megfelelő időkben jelenti a dolgokat, azért, hogy a megfelelő lépéseket meg lehessen tenni.
3: And I'll tell you one thing that you need to be learning about without going spooky.
4: Mondom nektek, hogy valamiről tanulnotok kell, anélkül, hogy
3: there's a whole new way that God's gonna as it were, thin away the veil between heaven and earth.
4: Isten egy különleges új módon el fogja a menny és a föld közötti leplet távolítani.
3: We're going to have to learn to live in the heavenly realm and the spirit realm like no other generation has ever done before.
4: Úgy élni a szellemi mennyei világban és dimenzióban, ahogy előttünk egy nemzedéknek sem.
3: As a result, there's going to be a partnership between men on earth and the angelic hosts as we work together to bring the kingdom in with all its glory.
4: És az angyalok serege együtt fog működni abban, hogy Isten királyságát megvalósítsák a földön.
3: We can't do it without those angelic hosts.
4: Az angyal sereget nélkül nem tudjuk megtenni.
3: And they can't do it without us. And we've got to learn in a new way the partnership that God is just beginning to reveal. Now that's just an illustration. And it's not the subject of this conference. But I think we will need a conference on this subject in the near future. Because it's becoming such an important part of our spiritual ability is to know how to move with the angels. Which are now being assigned to do mighty things on the earth.
4: Tudnunk kell, hogyan működjünk együtt az angyali seregekkel, akik azt a megbízatást kapták, hogy a földön hatalmas dolgokat cselekedjenek.
3: The revelation which God gave to Paul was the revelation of how the Jews and Gentiles become one new glorious nation in Christ.
4: Isten adott Pálnak az volt, hogy hogyan válik Krisztusban a pogányság és a zsidóság egyetlen csodálatos családdá.
3: Now notice quickly what this outpour grace would accomplish.
4: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
3: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
4: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
3: Verse 7, it produced the effective working of his power.
4: Az ő erőnek hatékony működését eredményezte.
3: This makes you powerful.
4: Tehát erőteljessé tesz ez minket.
3: Verse 8,
4: 8. Vers.
3: By this grace, Paul was able to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles and able to make them see.
4: Krisztus végére mehetetlen gazdagságát hirdetett a pogányoknak, és látóvá tehette őket ezzel kapcsolatban.
3: Now the vast majority, particularly of the younger generation in Europe, have no idea even what the gospel really is.
4: Európában élőknek, különösen az ifjabb nemzedéknek a túlnyomószöbsége egyáltalán nem sejti, miről szól az evangélium.
3: They have no understanding or comprehension of this glorious kingdom that so fills our hearts.
4: Nem értik, fogalmuk sincs arról a dicsőséges királyságról, ami szívünket betölti.
3: And when you try to talk to them, you're like talking from another planet, talking another language.
4: És amikor megpróbálsz beszélni velük, akkor olyan, mint egy másik bolygóról jöttél volna, és egy ismeretlen nyelven beszélnél hozzá.
3: This was the situation with the Apostle Paul.
4: Pál apostol is ugyanezt élte át.
3: And he came from a most sort of closed background.
4: Ő egy nagyon zárt háttérből jött, mert hogy Pál.
3: He was a Pharisee of the Pharisees.
4: Farizeus volt a farizeusok között.
3: He was trained and educated under Gamaliel.
4: Gamaliel lábáján tanult.
3: He was the ultimate pucker Jewish aristocrat.
4: Ő volt a zsidó arisztokráciának a csúcsán.
3: He never touched sin or the world or all those funny, strange people that did dirty things out there.
4: Soha nem érintette meg a világot, vagy a bűnt és azokat az piszkos embereket, akik kint a világban mindenféle bűnös dolgokat
3: tettek. Now the best way I can illustrate this is this. I don't know your culture, but you'll have to try and relate to this English culture.
4: Nem tudom, hogy a ti kultúrátok milyen, de próbáljátok megérteni az én angol kultúrámat ebben.
3: I don't know your culture.
4: Nem ismerem a kultúrátokat.
3: But try and come with me into what I know about my own culture.
4: De próbáljátok követni abba, amit elmondok arról, ami az én kultúrámban működik Angliában.
3: In England, If you are related to the royal family,
4: ha valaki kapcsolatban van a királyi családdal,
3: you walk in a different atmosphere.
4: Akkor egy más légkörbe sétál bele.
3: You go to special schools.
4: Különleges iskolákba kell járni.
3: And you're educated in a special way.
4: És különleges módon képzik az ember.
3: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
4: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
3: And often it's you go from a military background.
4: És hogyha ugyanígy van ez, ugye valaki katonai háttérből.
3: So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
4: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
3: And you're trained in very particular British manners.
4: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
3: How to drink tea properly.
4: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
3: And you learn all these mannerisms of the aristocrats.
4: Az arisztokraták viselkedés piszkos embereket, akik kint a világban mindenféle bűnös dolgokat
3: tettek. Now the best way I can illustrate this is this.
4: A legjobban úgy tudnám ezt illusztrálni.
3: I don't know your culture, but you'll have to try and relate to this English culture.
4: Nem tudom, hogy a
3: you'll have to try and relate
4: milyen,
3: to my English culture.
4: Próbáljátok megérteni az én angol kultúrámat ebben.
3: I don't know your culture.
4: Nem ismerem a kultúrátokat.
3: But try and come with me into what I know about my own culture.
4: De próbáljátok követni abba, amit elmondok arról, ami az én kultúrámban működik Angliában.
3: In England, if you are related to the royal family,
4: ha valaki kapcsolatban van a királyi családdal,
3: you walk in a different atmosphere.
4: Akkor egy más légkörbe sétál bele.
3: You go to special schools.
4: Különleges iskolákba kell járni.
3: And you're educated in a special way.
4: És különleges módon képzik az ember.
3: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
4: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
3: And often it's you go from a military background.
4: És hogyha ugyanígy van ez, ugye valaki katonai háttérből
3: jön. So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
4: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
3: And you're trained in very particular British manners.
4: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
3: How to drink tea properly.
4: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
3: And you learn all these mannerisms of the

0: Máslik különbséget bele.
1: You go to special schools.
0: Különleges iskolákba kell járni.
1: You're educated in a special way.
0: És különleges módon képzik az ember.
1: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
0: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
1: And often it's you go from a military background.
0: És hogyha ugyanígy van ez, hogy valaki katonai háttérből
1: jön. So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
0: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
1: And you're trained in very particular British manners.
0: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
1: How to drink tea properly.
0: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
1: And you learn all these mannerisms of the aristocrats.
0: Az arisztokraták viselkedés módjait megtanulja ott az ember.
1: And they all know each other.
0: Ott mindenki ismeri egymást.
1: And it's like an exclusive club.
0: Ez olyan, mint hogyha egy ilyen kizárólagos
1: csoport lenne. We don't talk to those ordinary people out there.
0: Nem beszélnek azokkal a közönséges embereknek.
1: That was basically the equivalent of the education of the Apostle Paul.
0: A Pál apostol körülbelül ilyen körülmények között tanult.
1: Now, just imagine one of these British aristocrats getting converted.
0: Hogy mondjuk az egyik brit arisztokrata megtér.
1: His name is Lord Ponsonby.
0: Mondjuk Ponsonbynek hívják. Lord
1: Ponsonby is converted.
0: Tehát ez a Lord
1: megtér. He gets on a plane.
0: Fölül a repülőre.
1: Flies to New York.
0: New Yorkba repül.
1: Goes to the Bronx.
0: És elmegy Bronxba.
1: And sees all these strange young people with purple, green hair, all kinds of weird clothes, playing guitars and doing all their strange stuff.
0: Mindenféle hajmeresztő ruhát mondanak, és lila meg zöld hajuk van, és gitároznak mindenféle furcsa zenéket.
1: It's a totally different world.
0: Egy teljesen más világ, mint az
1: But imagine him being given grace.
0: De képzeljétek el, hogy ez a Lord kegyelmet kap arra.
1: To go into the gangland with the mafia.
0: Hogy a mafiába beépüljön a
1: And all the drugs and all the strangeness of that culture.
0: És a kábítószeresek világának minden furcsaságát
1: megismeri. And communicate to them the unsearchable riches of Christ.
0: És Krisztus kikutathatatlan gazdagságát hirdeti
1: nekik. In a language that is relevant to them.
0: Amit megértenek ezek az emberek.
1: And they get powerfully converted.
0: Ezek az emberek erőteljesen megtérnek.
1: And an army of warriors for Jesus are produced out of that.
0: És ennek eredményeként Jézus katonáinak egy egész hadserege jön létre.
1: Now that was the cultural gap that God gave grace to the Apostle Paul.
0: Na ez volt az a kulturális szakadék, aminek átadásának
1: egy kegyelmet adott Pál. All this flows out of the subject that we're looking for. That we're looking at in these
0: days. Abban a témának a folyamánya, amit tárgyalni fogunk ezekben a napokban.
1: But I want you to notice what happens when you get into this relationship.
0: Mi történik, amikor bekerültök ebbe a kapcsolatba?
1: Verse 7, you become powerful.
0: Hetedik versben elkezdenek erősek lenni.
1: Verse 8, you are equipped to preach the gospel in such a way you can reap a fantastic harvest.
0: Képzést kapsz arra, hogy hogyan hirdetni az evangéliumot, hogy fantasztikus
1: And you can make them
0: ebből.
1: See the glorious riches which are so real to you.
0: És segítesz meglátni az embereknek Krisztus dicsőséges gazdagságát, ami neked olyan valóságos, aztán jön a tizedik.
1: By that same grace,
0: ugyanezen kegyelem által,
1: that you're given power and authority and strategy to deal with the demonic principalities which rule this present darkness.
0: Hogy foglalkozz azokkal a démoni fejedelemségekkel, akik uralkodnak a jelen való kor
1: sötétségében.
0: És képes vagy levetni őket a trónjukról, és kiűzni
1: őket.
0: És hirtelen a városainknak a környezete légköre megváltozik.
1: It's not a pall of darkness that hangs over our cities.
0: Már nem a sötétség medencéjében úszik a város.
1: But it's the light of the glory of the kingdom.
0: Hanem a királyság dicsőségének a világosságában.
1: And suddenly people are being activated and eagerly seeking the king of that kingdom.
0: Az emberek beindulnak arra, hogy aktívan keressék ennek a királyságnak.
1: Now all these steps are listed in quickly. I've said verse 7 through 10.
0: A hetedikről a tizedik versben mindenek a lépések fel vannak sorolva.
1: It's we're told in verse 11, it's according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus.
0: Hogy ez pedig ama örök elvégzés szerint van, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban Isten.
1: Now this is his eternal purpose.
0: Ez az ő örökké való célja.
1: And he wants to work his eternal purpose through you.
0: És a te érdekedben akarja működtetni az ő örökké való célját.
1: Now it's in that context that he bows the knee.
0: Ő ebben az összefüggésben hajtja meg a térdét már, hogy
1: Pál. See, he knows that if they can get the revelation of the Father.
0: Pál tudja, hogyha ezek az emberek kijelentést kaptak az Atyáról.
1: Then they're going to become all these things which he's become.
0: akkor mindazzá válhatnak, amivé ő vált.
1: Powerful.
0: Erőteljesség.
1: Signs and wonders and miracles.
0: Jelek és csodák eredhettek rajtuk keresztül.
1: Equipped to preach the gospel to anybody and reach a reap a mighty harvest.
0: Készek lesznek bárkinek hirdetni az evangéliumot, és hatalmas aratást láthatnak ebből.
1: And to fulfill the eternal purpose of God,

0: which was the kingdom should come to every nation.
1: És betöltött Isten örökké való célját, ami az, hogy minden nemzethez eljusson a királyság.
0: Now we're working together with God to make this actually happen.
1: Együtt működünk Istennel abban, hogy ezt konkrétan megtörténjen.
0: Now the transformation in Paul began when he got the revelation of the Father.
1: A Pálban az átalakulás akkor kezdődött, amikor kijelentést kapott az Atyáról.
0: He feared God as a Jew for decades.
1: Évtizedekig félte Istent, mint zsidó.
0: He knew the God of Mount Sinai, but he did not know the God and Father of our Lord Jesus Christ.
1: Hallelujah.
0: When that revelation came, it utterly transformed him
1: akkor nem csak átalakította őket,
0: to become this mighty weapon in the hands of God.
1: Hanem Isten kezében hatalmas fegyver.
0: And that's the reason.
1: És ez az oka ennek.
0: That verse 14.
1: Amit a 14. versben
0: for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
0: I want to literally translate verse 15 correctly.
1: Szeretném most helyesen fordítani nektek a 15.
0: I don't know how it reads in the German Bible.
1: Nem tudom, hogy német Bibliában hogy van.
0: But it reads incorrectly in the English Bible.
1: De az angol Biblia nem jó.
0: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Tehát meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt.
0: From whom?
1: Akitől,
0: this is what it literally says. From whom all fatherhood in heaven and earth has derived its name.
1: Minden atyaság származtatja a nevét menjen és
0: the Greek words are passa patria.
1: Passa patria, ez a görög szó.
0: And passa means the whole completeness, the fullness to the lengths and depths of everything. Fatherhood.
1: Hogy az atyaság teljessége, mélysége, magassága, minden, ami ez magában foglal.
0: When Jesus rose from the dead,
1: amikor Jézus feltámadt a halálból,
0: appeared to his disciples,
1: megjelent a tanítványainak,
0: and sent them out to preach the gospel.
1: És kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot.
0: In Matthew 28, verse 18,
1: a Máté 28:18-ban,
0: he uses this phrase.
1: Ezt a kifejezést használja.
0: All authority has been given.
1: Minden hatalom nekem adatott.
0: Now, the Greek word's exactly the same.
1: Itt az a görög szó, azok a görög szavak
0: ugyanezek. In Matthew he's talking about all authority.
1: Mátéban minden hatalomról van szó.
0: And here he's talking about all fatherhood.
1: Itt pedig minden atyaságról.
0: But it's the same total comprehensive inconclusiveness.
1: De az, ez ugyanaz a minden magába foglaló teljesség és átfogó jelleg.
0: All the fullness of fatherhood.
1: Az atyaság egész teljessége.
0: Is in him.
1: Ő benne van.
0: And I bow my knee to that Father.
1: És én meghajtom a térdemet ezelőtt az Atya előtt.
0: Because I want the grace that's transformed me to transform you.
1: Mert azt akarom, hogy ez a kegyelem, ami engem átalakított, titeket is átalakítson.
0: I want the grace that's now flowing through me to transform the cities and the nations that you represent.
1: Átalakítson azokat a városokat és országokat, amiket képviseltek.
0: And the ability to be that the ability to be a person capable of transformation.
1: És ahhoz, hogy valaki egy átalakulást előidéző ember lehessen.
0: Corporately be able to change our cities.
1: És együtt képesek legyünk a városainkat megváltoztatni.
0: It hinges on a proper revelation of the Father.
1: Ez egész azon múlik, hogy megfelelő kijelentést kaptunk-e az Atyáról.
0: If we can see him the way Paul can now see him.
1: Hogy látjuk-e őt úgy, ahogy most
0: már Pál látja. Power flows as a result of that revelation.
1: Ennek a kijelentésnek az eredményeként ugyanaz a kijelentés, vagy erő árad belénk.
0: Then Paul knows nothing's going to stop this power flowing all over Europe.
1: Paul mondja, hogy semmi nem akadályozhatja meg, hogy ez az erő egész Európát elárasztja.
0: And it's the same word today, my beloved one.
1: És ez ugyanez az ige ma is.
0: The Father,
1: hogy meghajtom a térdemet,
0: from whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akitől minden atyaság számoztatja a nevét menjen és földön.
0: I want him to grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man.
1: Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősítjetek az ő szelleme által a belső emberben.
0: That Christ may dwell in your hearts through faith.
1: Hogy lakozik Krisztus a hit által a ti szívetekben.
0: And that you being rooted and grounded in love,
1: a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén,
0: may be able to comprehend,
1: megérthessétek minden szentekkel egyben,
0: with all the saints, what is the width,
1: hogy mi a szélessége és hosszúsága,
0: and the height,
1: és mélysége és magassága,
0: and to know the love of Christ, which passes knowledge.
1: Az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó
0: szeretetét,
1: hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességét.
0: And he's writing to the Ephesian church.
1: Itt Pál az efézusi gyülekezetnek ír.
0: The great goddess Diana has the great temple of Diana in that city.
1: A nagy istenőnek Diánának a temploma ebben a városban volt.
0: That demonic principality ruled over the whole of the Roman Empire.
1: Ez a démoni fejedelemség uralkodott az egész római birodalomban.
0: Every politician,
1: minden politikus,
0: every businessman,
1: minden üzletember,
0: every military leader,
1: minden katonai vezető,
0: they bowed their knees to that great principality in order to be empowered for, to have authority in the Roman Empire.
1: A nagy fejedelemség előtt azért, hogy ereje és hatalma legyen a római birodalomban.
0: It was the ruling spirit over the whole Roman Empire.
1: Ez volt az egész római birodalmat uraló szellem.
0: And its center was in the middle of the town of Ephesus.
1: És a központja Efezus közepén volt.
0: The great temple built to Diana.
1: A Diana-nak épített hatalmas templom.
0: One of the seven wonders of the world at the time.
1: Az akkori világ hét csodájának egyike.
0: And God was preparing the church to take that citadel and to throw that principality down.
1: És Isten arra készíti fel az egyházat, hogy ledöntse ezt a fejedelemséget a trónjáról, és elfoglalja a várost. És ahhoz, hogy ez a képesség meglegyen,
0: was a revelation of the Father.
1: Kijelentést kellett kapniuk az atyáról.
0: It had transformed Paul.
1: Ez átalakította Pált.
0: Turned him into a mighty apostle.
1: Hatalmas apostollá tette.
0: He said, "Now I'm bowing my knees to the Father."
1: Azt mondja, hogy én most meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: What's happened to me? I want it to happen to you.
1: Mert akarom, hogy ami velem megtörtént, veletek is megtörténjen.
0: And if you get this revelation,
1: és hogyha megkapjátok ezt a kijelentést,
0: if you get filled up with all the love which flows out of His Father heart,
1: hogyha betöltekeztek mindazzal a szeretettel, ami az Atya szívéből árad,
0: if you are engulfed by that love,
1: ha elárasztitek ez a szeretet.
0: You know the length and the depth and the height of it.
1: És megismeritek ennek a hosszúságát, mélységét és magasságát.
0: If you come into confident intimacy with the Father,
1: és magabiztos, bensőséges kapcsolatba kerültök az Atyával,
0: you're not afraid of Him.
1: You're not afraid of Him.
0: You come right into intimacy.
1: Hanem beléptek a bensőséges kapcsolatba
0: vele. You joyfully live the life of obedience which qualifies you for that intimacy.
1: És örömmel éltek engedelmességben iránta, ami alkalmasát tesz titeket erre a bensőséges kapcsolatra.
0: Otherwise you live just like Jesus.
1: Akkor úgy éltek majd, mint Jézus. És az Atya életének az ereje megteszi nektek azt, amit megtett nekem Pál apostolnak.
0: Now that's the key.
1: És ez a kulcs.
0: And I'm bowing my knee.
1: És meghajtom a térdemet.
0: And what's happened to me will happen to you.
1: És ami megtörtént velem, veletek is meg fog történni.
0: And if you receive it,
1: ha elfogadjátok,
0: and if you come to know it,
1: és hogyha megismeritek,
0: you're going to be filled up with all the fullness of God.
1: Akkor betöltek ezt a Isten egész teljességével.
0: Now read on to verse 20.
1: Olvassuk a 20. verset. Annak pedig,
0: who is powerfully capable,
1: aki erőteljesen képes,
0: to do exceedingly abundantly above all that we ask or think,
1: véghetetlen bőséggel mindent megcselekedni, feljebb, hogy nem mint kérjük, hogy elgondoljuk. A bennünk munkálkodó erő
0: szerint. Now the word dunamai and dunamis come in that verse.
1: És a dunamai és a dunamis szó szerepel ebben a versben.
0: It's the absolute power of God.
1: Isten abszolút erejéről van itt szó.
0: And the absolute capability of God.
1: És Isten abszolút képességéről.
0: Will be poured into your life.
1: Az beáradjon az életetekbe.
0: As a result,
1: és ennek eredményeként.
0: You'll be just as powerful as Paul.
1: Ugyanolyan erősek legyetek, mint Pál.
0: Just as powerful as Jesus.
1: Olyan erősek, mint Jézus.
0: And in the power, that individual power,
1: és ebben az egyéni erőben,
0: when it's put together,
1: amikor az egyének ereje összeadódik,
0: the corporate power of the kingdom,
1: hogy a királyság testületi ereje legyen belőle,
0: nothing can stand in your way.
1: Akkor semmi nem állhat az utatokban.
0: As a result,
1: és ennek eredményeként,
0: there will be glory in the church,
1: dicsőség lesz az egyházban,
0: by Christ Jesus,
1: amit Krisztus Jézus ad
0: to all generation,
1: minden nemzedéknek.
0: If we connect the power through the Father,
1: ha az Atyán keresztül összekapcsolódunk az erővel,
0: not only will the power of the Father flow through us,
1: nem csak hogy az Atya ereje átárad rajtunk,
0: but the passion of the Father will be in us to
1: make
0: sons and daughters in the
1: Spirit. Bennünk lesz arra, hogy szellemi gyermekeket hozzunk létre.
0: Just like the Apostle Paul.
1: Ahogy Pál apostol is tette.
0: He's not content just to be a mighty ministry for God.
1: Azzal,
0: he wants to impart what he has to this generation
1: legyen
0: of sons and daughters, that they may live and move in the same power.
1: Amiért van, azt át akarta adni szellemi leányoknak és fiaknak, hogy a további nemzedékekre ezt tovább adódhasson, és ők ugyanúgy élhessenek.
0: So the power has to come through the Father.
1: Tehát az Atyán keresztül kell jönni az erőnek.
0: It has to be generationally transmitted by the Father.
1: Az Atya kell, hogy egyik nemzedékről a másikra átadja ezt.
0: So that from generation to generation,
1: hogy nemzedékről nemzedékre,
0: Jesus Christ
1: Jézus
0: might
1: Krisztus
0: be glorious in His church.
1: Dicsőséges lehessen az ő egyházában.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's what he's calling us to.
1: Erre hív ő minket.
0: And that's what these days are going to be all about.
1: És erről szólnak majd ezek a napok.
0: We're going to set out some principles of how this is going to work.
1: Felállít néhány alapelvet, hogy hogyan működik ez.
0: And we pray that God will produce in these nations that represent
1: here. Isten az itt képviselt nemzetekben hozzon létre.
0: There'll be a generation.
1: Olyan nemzedéket.
0: That comes into the fullness of all these things.
1: Amely bejut mindezeknek a dolgoknak a teljességébe.
0: It happened in Ephesus.
1: Ephesusban megtörtént.
0: It was a couple of decades later.
1: Néhány évtizeddel később.
0: A generation rose up.
1: Felkelt egy nemzedék.
0: And the spirit of Diana was cast down.
1: És Diana szelleme levettetett.
0: The temple fell into ruins.
1: A templom romba dőlt.
0: And in a short period of 50 years.
1: És rövid 50 év alatt.
0: Over the whole of Europe.
1: Egész Európában,
0: at least that part which was the Roman
1: vagy legalábbis Európának a római birodalomhoz tartozó részében,
0: only Jesus was glorified and honored.
1: Csak Jézust tisztelték és dicsőítették.
0: And we're moving into these days,
1: ezek a napok közelednek,
0: and we need the same revelation,
1: és ugyanerre a kijelentésre van szükségünk,
0: for the same reason.
1: Ugyanilyen okból.
0: And I feel like the Apostle Paul.
1: És én úgy érzem magam, mint Pál apostol.
0: I'm praying for everyone's face that I'm looking at right now.
1: Mindenkiért imádkozom, akinek látom most az arcát.
0: And I'm praying for anyone that you have authority and
1: leadership. És imádkozom mindenkiért, aki fölött vezetői tekintélyetek van.
0: I bow my knees to the Father.
1: Meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akiről minden atyaság a nevét származtatja menjen és
0: földön.
1: Hogy megkapjátok ezt a kijelentést.
0: You might come to know the Father.
1: Hogy megismerjétek az Atyát.
0: Like Jesus did.
1: Ahogy Jézus megismerte.
0: Like Paul did.
1: Ahogy Pál megismerte.
0: Like I've come to do.
1: Ahogy én is megismertem.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként.
0: You might be filled up with all the fullness of God.
1: Beteljesedjetek Isten egész teljességével.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként,
0: the power of that relationship might flow out.
1: Ennek a kapcsolatnak az ereje kiárasztassa rajtatok.
0: To change the cities.
1: Hogy megváltoztassa a városokat.
0: And change the nations that
1: we represent. És a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
0: It's not just for you or me.
1: Ez nem csak neked és nekem van.
0: But it's for all that generation that we represent.
1: Hanem az egész nemzedékünknek.
0: Now let's just stand and let's pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Just pray with me.
1: Imádkozzatok velem.
0: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
1: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
0: That what he's experienced,
1: hogy amit ő átélt,
0: that I might experience,
1: azt én is átéljem.
0: And I'm not seeking this simply for myself personally.
1: És azt nem egyszerűen csak önmagam számára keresem.
0: Although it will be a wonderful personal blessing.
1: Noha csodálatos személyes áldás lesz belőle.
0: I'm praying it not just for me.
1: Nem csak önmagamért imádkozom ezt.
0: But for all those that I lead and have responsibility for.
1: Hanem mindazokért, akiért felelősek vagyok, akiket vezetek.
0: I pray for each one of them.
1: Imádkozom mindegyikért.
0: That we might have a revelation of the Father.
1: Hogy kijelentést kaphassunk az Atyáról.
0: That will transform us.
1: Ami átalakít minket.
0: And fill us up with all the fullness of God.
1: És betölt minket Isten teljességével.
0: With all the power of God.
1: Isten egész erejével.
0: Can flow through us like a life-giving river.
1: Ami átáradhat rajtunk, mint életet adó folyó.
0: It'll flood into the unconverted secular world.
1: Ami beleáradhat a még meg nem tért világba.
0: And cause them to see.
1: És elérheti, hogy ők lássanak.
0: So we reap a great harvest.
1: Hogy nagy aratást takaríthassunk be.
0: Great power will be released.
1: És nagy erő szabaduljon fel.
0: Demonic principalities could be cast down because of the authority which we now have.
1: Vethessünk le a hatalmunk miatt.
0: When all these things are working together,
1: amikor mindezek a dolgok együtt megvalósulnak,
0: we're going to see ourselves transformed.
1: Látni fogjuk, hogy mi megváltozunk.
0: Our churches transformed.
1: A gyülekezeteink megváltoznak.
0: Our cities transformed.
1: A városaink megváltoznak.
0: And our nations transformed.
1: És a nemzeteink megváltoznak.
0: Oh God.
1: Ó Uram.
0: We bow the knee.
1: Meghajtjuk a térdünket.
0: Give us that revelation of the Father.
1: Add meg nekünk ezt a kijelentést az Atyáról.
0: Show us the fullness of Him.
1: Mutasd meg az ő teljességét nekünk.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives.
1: Akitől minden atyasság származtatja nevét menjen és földön.
0: May that be released amongst us.
1: Szabaduljon ez fel közöttünk.
0: With mighty power.
1: Hatalmas erővel.
0: In Jesus' mighty.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
2: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a filmnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrét észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halom kupac könyv van, vagy jegyzett az asztalán.
1: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban, és eredményesebben.
2: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
1: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
2: Nem vagyok rendes.
1: Nem vagy rendes.
2: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat, feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam. És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
1: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban
2: igen.
1: A rumliban hol van az acetlin, de gondolom nem ettől függ, hogy én, tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
2: igen, de
1: milyen tanulási
2: stílusok. Igen, de hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Van, aki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ezt jellemzi, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
1: És ő így memorizált.
2: És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozatírás közben így jár a lába.
1: Trappog.
2: És kérdezte, hogy mit csinálsz? Miért csinálsz? csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mi mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van, aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van, aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-mást juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egy síkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ő például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok, most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, megmagyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se ezzel semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének. Vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kiöljük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy váó, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, ez az önbizalom nevel, de ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején, valóban talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni, próbálják ki mindegyiket?
2: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor azt próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajz tanárom, hogy mit látok, hát semmit. Mert nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát ő mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. valaki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni, és vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenysége. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta találni, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Hát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Alright, fellas. Welcome, fellas, to the doghouse. Good to be here. Tina Brothers. Up in the house.
4: Yeah, man. The job is so good,
3: for sure. That's for sure.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A jegyzetet valószínűleg a 11. oldalnál kell kinyitnotok.
3: And we will go through to something like page 20.
2: És körülbelül a 20. oldalig fogunk eljutni.
3: But just to add to the confusion, we will not be doing them in the same order.
2: De csak azért, hogy még zűrösebb legyen, nem az oldalak sorrendjében fogunk haladni.
3: As I said several times already,
2: it would have been
3: great to go systematically through these notes.
2: Nagyszerű lenne rendszerezetten végigmenni az egész jegyzeten.
3: But to do that thoroughly would have taken probably 2 months.
2: De valószínűleg 2 hónapig tartana az, hogy ezt meg tudjuk tenni.
3: So we've given you all the notes so you can study it afterwards.
2: Tehát azért adtuk oda az összes jegyzetet, hogy utólag tudjátok tanulmányozni.
3: And all that I can do is to pinpoint certain of the important principles which we need to comprehend.
2: Most csak néhány alapelvet tudok megmutatni nektek ebben, amit valóban fel kell fognunk.
3: I want you to turn with me first of all just to Matthew.
2: Mindenek előtt
3: chapter 1.
2: A Máté 1-hez lapozzatok vele.
3: And in those first few verses,
2: és az első néhány versben itt,
3: verses 1 through 17,
2: az elsőtől a 17-ig,
3: Matthew introduces his gospel with this statement.
2: Máté az evangéliumát ezzel a kijelentéssel nyitja.
3: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2: Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
3: And then over the next sort of 15 verses,
2: és az ezt követő 15 versben,
3: we have the genealogy of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus családfáját olvashatjuk el.
3: And it summarizes this in verse 17.
2: És a dolog a 17. versben foglalódik össze.
3: It says, all the generations from Abraham to David are 14 generations.
2: Azt mondja, az összes nemzetség, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség.
3: From David until the captivity in Babylon are 14 generations.
2: És Dávidtól a babiloni fogságra vittelig 14 nemzetség.
3: And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations.
2: És a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség.
3: Now, if you take the trouble, as I have, to go through all those generations, you find that mathematically it doesn't add up.
2: Hogyha rászánjátok a fáradtságot, hogy visszanézitek ezeket a neveket, akkor matematikailag rájöttek, hogy nem stimmel ez a 14.
3: Because certain generations are ignored because they are not relevant to the purpose, which is the coming of the kingdom of God.
2: Ugyanis Isten királyságának eljövetele szempontjából lényegtelen fokozatokat ezekben a nemzetekben kihagyott az író.
3: Abraham, David,
2: és tudjuk,
3: and Christ. They're the three
2: Abraham,
3: mountains
2: David,
3: that stand out in this whole matter of genealogy.
2: És Krisztus az a négy, az a három hegycsúcs, akik kiemelkednek ebből az egész névsorból, ami a nemzetékeket felsorolja.
3: Because in their fatherhood they were the great patriarchs.
2: Mert az ő atyaságuk szerint ők voltak a nagy pátriárkák.
3: And then they established principles which then were passed on from generation to generation.
2: És utána ők olyan alapelveket hoztak létre, amelyek tovább adottak a következő nemzedékeknek.
3: And so we need to pick on those mountains and learn what are these mountains particularly teaching us.
2: Tehát ezekre a hegyekre kell koncentrálnunk és azt megtanulni, hogy ők mit akarnak nekünk tanítani.
3: Now we briefly looked at Abraham.
2: Röviden már megvizsgáltuk Ábrahámot.
3: And we could have spent much more time on that.
2: És ezzel is sokkal több időt töltöttünk volna, mint amennyit lehetett.
3: But as I pointed out to you yesterday,
2: he was
3: the visionary who saw in the heavenlies God's great cosmic purpose.
2: A látással bíró ember, aki a szellemi világban, mennyei világban látta Istennek a kozmikus terveit.
3: He grasped it by faith.
2: Ő hitáltal megragadta ezeket.
3: In the spirit realm,
2: a szellemi világban,
3: saw it with great clarity,
2: nagyon világosan látta őket,
3: was able to impart the vision to the next generation.
2: És képes volt a látást továbbadni a következő nemzedéknek.
3: But there was no practical manifestation of what he saw.
2: De amit látott, az gyakorlatilag nem nyilvánult meg.
3: But on the other hand,
2: de másrészt,
3: David was able to get hold of these principles.
2: David meg tudta ragadni ezeket az alapelveket.
3: and put together a leadership team,
2: és össze tudott állítani egy vezetői csapatot,
3: and put together an army,
2: egy hadsereget is,
3: which physically gained a great deal of ground,
2: amely fizikailag nagy területet hódított meg.
3: He actually established the kingdom on earth.
2: Tulajdonképpen ő hozta létre a királyságot a földön.
3: And he subdued all his enemies.
2: És meg minden ellenségét legyőzte.
3: And during his reign, there was peace and prosperity for God's people.
2: Békessége és bővölködése volt Isten népének.
3: And that's taken by scripture again and again.
2: És az ige újra és újra visszatér erre a témára.
3: And an allegory of the kingdom which Jesus would finally bring.
2: Hogy a Dávid királysága a Jézus által majd végül elhozott királyságnak egy előképe is,
3: mintája.
2: Dávid után minden királyt azt szerint értékeltek, hogy mennyire csinálta az uralkodását hasonlóan Dávidhoz.
3: And when you begin to comprehend this, you begin to see the strategy of God in these days.
2: Felfogni, akkor meglátjuk, mi Isten stratégiája ezekben a napokban.
3: Because some of the apostolic fathers are primarily Abraham visionaries.
2: Mert néhány apostoli atya olyan, mint Ábrahám, azból a szempontból, hogy ők a látás emberei.
3: And some of them are David practicalists who actually form an army, lead the army, and
2: mások
3: actually make conquests.
2: Mások pedig olyanok, mint Dávid, aki a gyakorlati ember, aki összehívja a hadsereget, vezeti a hadsereget, és konkrétan hódításokat foganatosít.
3: Both are valid.
2: Mind a kétféle szerep jogos és szükséges, és mind a kettő az Úr Jézus Krisztusban jutott tökéletességre.
3: One of the things that we need to discover is which of these two, particularly,
2: hogyha apostoli vezetők vagyunk, akkor mi melyik kategóriába esünk inkább, az ábrahámiba vagy a dávidiba?
3: Because the apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
2: Mert a látással bíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
3: Then you need the visionary apostle to show you what to do, where to go.
2: Gyakorlati apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
3: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
2: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
3: In the Old Testament, there are two kinds of prophets.
2: Alapvetően kétfajta proféta van.
3: And these are picked up in the New Testament.
2: Az Új Szövetség is beszél róluk.
3: And they are characterized by the person of Moses and by the person of Elijah.
2: És Mózes, illetve Illés személyéhez kötődik ez a kétfajta profétaság.
3: And the prophets prophetically said that in the last days,
2: a proféták profétikusan elmondták, hogy az utolsó
3: napokban,
2: amikor minden dolgok helyreállításának ideje eljön,
3: finally comes with power and authority on the face of the earth.
2: Amikor végül erővel és hatalommal eljön a királyság a földre,
3: these two prophetic ministries will be the instrument to cause the restoration of all things.
2: Akkor ez a két profétai szolgálat fogja elérni mindenek helyreállítását. Ez fogja megvalósítani.
3: And we need to understand that these two prophetic ministries are different, but they are necessarily complementary.
2: A két profétai szolgálat különbözik egymástól, de mind a kettőre szükség van, és kiegészítik egymást.
3: The Elijah-type prophet,
2: az Illés típusú proféta,
3: he lives in the spirit realm.
2: A szellemi világban él.
3: His feet hardly touch the earth.
2: De a lábával szilárdan a földön áll.
3: He's very familiar with the spirit realm.
2: Nagyon ismeri a szellemi világot, és alig ér a földhöz a lába.
3: And because of his understanding of the spirit realm,
2: és mivel érti a szellemi világot,
3: he understands the strategies of the devil, and if he's listened to, they can be neutralized before they do the damage which they were intended to do.
2: És ha meghallgatják a mondandóját, akkor az ördög stratégiái semlegesíthetők, mielőtt még működésbe lépnének.
3: Now, wouldn't it be fantastic if we had an Elisha quality prophet who could tell us what Al-Qaeda were planning to do next?
2: Nem lenne óriási, ha lenne egy ilyen Illés és Eliseus típusú profétánk, aki meg tudná mondani, hogy mi az Al-Qaeda következő terve.
3: Could be neutralized before they do the damage they were intended to do.
2: tervet semlegesíteni lehetne, mielőtt egyáltalán beindulna.
3: The Elijah prophet
2: nem lenne károkozás. Az Illés típusú proféta az Elizeus típusú profétában tökéletesedik, de ugyanaz a szellem működik
3: benne.
2: Majd ma délőtt még töltök ezzel néhány percet.
3: Now these type of prophets,
2: ezek a fajta proféták,
3: they are loners, they don't seem to spend too much time with people because it blurs their spiritual clarity.
2: Általában úgy tűnik, hogy nem túl sok időt töltenek más emberekkel, mert ettől elhomályosulna a szellemi látásuk.
3: They're individuals, they're not very emberek, social because they live in that spirit
2: realm. Ők nem nagyon társasági lények, inkább a szellemi világban élnek, mint a földön.
3: And the revelation that they receive,
2: és a kijelentés, amit kapnak,
3: is to be submitted to the generals of the Lord's army to give them strategy in the war.
2: Tehát ezt a kijelentést át kell, hogy adják az Úr hadseregének tábornokainak, hogy tudják azokat alkalmazni a stratégia kiformálásában.
3: They do not carry, as far as the church at large is concerned, they do not carry a governmental authority, and they should not be given governmental
2: status. Illés típusú proféta nem hordoz kormányzási tekintést, és nem is szabad neki kormányzási feladatot adni.
3: Because often what they see is absolutely of the Lord.
2: Amit lát az ilyen proféta, teljesen az Úrtól van.
3: But their conclusions of what to do practically are often faulty.
2: De gyakran hibás a következtetésük arról, hogy mit kell kezdeni ezzel a kijelentéssel.
3: And if they are allowed to governmentally lead the people, they will lead people in the wrong direction.
2: Hogy kormányzói módon vezessék az embereket, akkor rossz felé vezetik őket.
3: A great example of this would be Agabus in the New Testament.
2: Agabus lenne ennek a jó példája az Új
3: Szövetségben. Discern that imprisonment awaited the apostle Paul.
2: Helyesen ismerte fel, hogy börtön vár Pál apostolra.
3: Now Paul had learned to rule over the civil authorities so that they always did the will of Jesus and the kingdom was not hindered.
2: Megtanulta, hogy hogyan befolyásolja a világi hatóságokat arra, hogy Isten akarata szerint cselekedjenek és ne akadályozzák az evangélium munkáját.
3: He'd learned to exercise governmental authority over the political authorities of his day.
2: Gyakorolni a maga korában a politikai hatóságok fölött.
3: And when the plan was being forged to arrest him in Jerusalem, he willingly and joyfully went into that
2: Jeruzsálemben megszületett a terv az ő letartóztatására, akkor ő hajlandó módon és örömmel besétált ebbe a csapdába.
3: And he meekly submitted to being taken prisoner because God had shown him in his apostolic wisdom it was part of an amazing divine plan.
2: És szeliden megengedte, hogy börtönbe vessék őt, mert Isten megmutatta neki, mint apostoli kormányzói hatalomnak, hogy ez része annak, hogy Isten terve megvalósuljon.
3: Tehát
2: Agabus helyesen ismerte fel,
3: God's will, and therefore it must be prevented.
2: Hogy Pálra börtön vált, azt helytelenül gondolta, hogy ez nincs benne Isten tervében, tehát el kell kerülni ezt a fogságba esést.
3: És Pál apostoli bölcsességének
2: felül kellett bírálnia azt a helytelen következtetést, amire Agabus jutott a helyes kijelentésből.
3: He was correcting what he saw.
2: Tehát Agabus jól látta, amit látott.
3: But he was wrong in the governmental decision that he wished to make. Hello.
2: De helytelen kormányzói döntést akart hozni ezzel kapcsolatban.
3: And if we allow Elijah, Elisha prophets to have governmental authority and to lead the people of God, they're going to lead them in all kinds of wrong directions.
2: Az Illés és Elizeus típusú profétáknak, hogy kormányzói tekintélyük legyen és vezessék Isten népét, akkor mindenféle rossz irányokba fogják őket vezetni.
3: Hello, can you hear me?
2: Halljátok, amit mondok?
3: Because these days are coming upon the churches in the Balkans. You better learn how to handle these prophetic
2: words. A Balkán országokra következnek azok a napok, amikor ez történik, és jobb, ha megtanuljátok, hogy hogyan kell a profétai szolgálatokat kezelni.
3: Let's take the American CIA. Például
2: vegyük az amerikai CIA-t példaként.
3: Their job is to collect information concerning the strategies of the enemy.
2: Hogy információt gyűjtsenek az ellenség stratégiáiról.
3: But that's privately submitted to the generals of the army.
2: De ezt utána csak a hadsereg tábornokainak mondják el, amit megtudtak.
3: The CIA do not make the decisions
2: nem a CIA
3: what to do and what not to do militarily.
2: Hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek katonai szempontból.
3: But their information is very vital to the generals to enable them to make the right military strategy.
2: Az információjuk létfontosságú a tábornokok számára, hogy el tudják dönteni, hogy milyen stratégiát kell létrehozni. Halljátok, amit
3: mondok? So we've got to be careful.
2: Tehát jobb, hogyha vigyáztok.
3: Now, the Moses prophet,
2: a mózesi proféta,
3: he is a prophet who doesn't see so much in the realms of the spirit, the activities of the enemy and the counter activities of God. That's not his primary domain.
2: Lát olyan sokat a szellemi világban, nem látja annyira az ellenség terveit, és nem látja annyira, hogy Isten mit tesz ezzel kapcsolatban. Tehát nem az elsődleges feladata az, hogy a szellemi világ eseményeit lássa. Amit viszont lát, mint látást hordozó ember, az Isten terve.
3: It's like as if God laid out his plan for his whole cosmic purpose.
2: Mint hogyha Isten
3: the plan and exactly how it's all supposed to go together.
2: Ahogy lerajzolta az a kozmikus terveit az egész világra vonatkozólag, a történelemre vonatkozólag, mintha ő az egészet látná és tudná, mit kell ezzel tenni. És ez az ember nem magányos farkas, hanem csapatban dolgozik.
3: Illés,
2: Elizeus jellegű profétával szemben neki van kormányzói tekintélye.
3: He can detect leadership.
2: Ő fel tudja fedezni a vezetőket.
3: He can strategically place it.
2: És stratégiai módon el tudja helyezni a vezetőket. És ő munkába tudja állítani őket.
3: He has organizational skills.
2: Szervezési képességei vannak.
3: He has administrative skills.
2: És ügyvezetői képességei.
3: I mean, Moses took a rabble of slaves and turned them into an efficient fighting force.
2: Egy tömeg rabszolgát és hatékony harcos haderővé tette őket.
3: To move the whole camp every few days of 2 million people was an administrative masterpiece.
2: Egy szervezési mestermű volt az, hogy néhány naponként egy 2 milliós tömeget el lehetett költöztetni, meg lehetett mozgatni.
3: He appointed all the captains of thousands and hundreds and fifty. He
2: jelölte ki ezeket az ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket, stb. Az összes vezetői stratégiát ő fogalmazta meg.
3: He was a great and powerful military leader.
2: És nagyszerű erőteljes katonai vezető is volt.
3: That Moses type of prophet,
2: ez a Mózes típusú proféta,
3: works very, very closely with the apostolic leader.
2: Nagyon szorosan együttműködik az apostoli vezetővel.
3: Often himself becomes an apostolic leader.
2: Gyakran ő maga is apostoli vezető lesz.
3: And this is the apostolic prophetic partnership, which is referred to again and again in the New Testament.
2: Apostoli és profétai együttműködés, amire az Új Szövetség többször utal.
3: So we've got to understand these things because we're about to go to war to fight the devil and take the Balkans for Jesus.
2: Mert el kell mennünk a háborúba, és az ellenséget meg kell támadnunk, és a Balkánt el kell foglalnunk Jézus számára. És mindegyik ilyen szolgálónak megvan a maga szerepe ebben a
3: történetben.
2: És Isten támaszt ki ezeket az embereket.
3: And these women,
2: és nőket, férfiakat
3: and giving
2: és nőket,
3: them these particular roles.
2: És megadja őnekik ezeket a konkrét feladatokat.
3: And we've got to say, God, give us comprehension of these.
2: És azt kell mondanunk, hogy Uram, adj nekünk felfogást erről az egészről.
3: Now, I want to move on from this because I just can't give you a taste lépni. Of these things which I'm seeing.
2: Mert most csak
3: They're firing my spirit in a tremendous way.
2: Tudok nektek adni azokról a dolgokról, amelyeket látok, és amelyek hatalmas módon égnek a szellememben.
3: Because there has to be a transition from the visionary plan
2: mert
3: to the practical working of the activity on earth to make it happen.
2: A látás szerinti tervből át kell menni a Földön a gyakorlati tevékenységbe ahhoz, hogy a látás megvalósuljon. Először a mennyei helyeken kell elfoglalni a területet.
3: Then it's then necessary to
2: és utána szükséges,
3: to go in and actually take possession of the
2: hogy a földi csapatok elinduljanak és konkrétan elfoglalják a földi területet.
3: Both are necessary.
2: Mind a kettőre szükség van.
3: But they must be done in the proper order.
2: De megfelelő rend szerint kell ezeknek cselekedni.
3: Some apostolic
2: és néhány
3: szolgáló, to the heavenly plan and some are given to the earthly
2: néhány apostoli vezetőnek a mennyei tervet adik meg, másoknak pedig az, hogy a földön hogyan kell ezt megvalósítani.
3: Does that make sense to you?
2: Érthető ez a számotokra?
3: So Moses was prophetic.
2: Tehát Mózes profétikus volt.
3: He actually initiated the plan by which the promised land actually began to be occupied.
2: Igazából ő indította be azt a tervet, amelynek megfelelően az ígéret földjét végül elfoglalták.
3: He actually brought the children of Israel out of slavery.
2: Konkrétan ő hozta ki, ő vezette ki Izrael gyermekeit a rabszolgaságból.
3: He led them through the wilderness for 40 years.
2: 40 évig ő vezette őket a pusztában.
3: If they had been ready for war,
2: hogyha ezek az emberek készen álltak volna a harcra,
3: Moses could have brought them directly into their inheritance.
2: Mózes közvetlenül bevezethette volna őket az örökségükbe.
3: It only took 11 days to get from Egypt to the promised land if they were prepared to go by way of the Philistines.
2: Az ígéret földjére csak 11 napig tartott volna eljutni, hogyha a zsidók hajlandók lettek volna a filiszteusok földjén átmenni.
3: In other words, if they had been ready for war,
2: és hogyha készek lettek volna a harcra,
3: that generation could have occupied the promised land.
2: Akkor az a nemzedék elfoglalhatta volna az ígéret földjét.
3: They would have been there in 11 days.
2: Mert 11 nap alatt ott lettek volna.
3: The only reason they died in the wilderness was because of their disobedience.
2: Az egyetlen oka annak, hogy meghaltak a pusztában, az ő engedetlenségük volt.
3: And the disobedience was motivated by a total unwillingness to become the warriors that God wanted them to be.
2: Az engedetlenséget egyedül az okozta, hogy nem voltak hajlandó azzal harcossá válni, amivel Isten tenni akarta őket. Tehát Mózes, ő maga sem mehetett be az ígéret földjére, és nem tudta bevezetni a népet sem az ígéret földjére.
3: But he successfully passed the vision on to
2: the next generation. A látást a következő nemzedéknek.
3: And I want to spend the first part of my talk this morning talking about the transfer from Moses to Joshua.
2: Mai tanításom első felét arról szeretnék beszélni, hogy Mózesről Józsuére hogyan szállt át a látás, meg a vezetés, mert Józsué
3: first of this breed of land takers.
2: A földfoglalók fajának az első példája, aki a harcos hódító.
3: And again, notice the partnership between Moses and Joshua.
2: Figyeljétek meg az együttműködés Mózes és Józsué között.
3: Moses was the intercessor who fought the battle in the heavenly.
2: Mózes az a közbenjáró, aki a levegőikben megvívta a csatát.
3: And Joshua was the warrior who fought the battle on the ground.
2: Volt az a harcos, aki a földön megvívta a harcot.
3: And the success of Joshua's ground campaign depended upon the power of the intercessors that gathered together with Moses.
2: És Józsué földi hadjáratának a sikere attól függött, hogy milyen erőteljesek voltak azok a közbenjárók, akik Mózessel összegyűltek.
3: Without Joshua would not have possessed anything.
2: Mózes Józsué nélkül semmit nem foglalt volna el.
3: And Joshua without Moses would not have had the power to press home the victory.
2: Nem lett volna erős ahhoz, hogy a győzelmet megvalósítsa.
3: Now can you see the partnership we need?
2: Látjátok, milyen együttműködése van
3: itt szükség?
2: Mindannyiunknak megvan a magunk része.
3: And the Moses prophetic ministry has the ability to some degree to function in both regions.
2: És a mózesi profétai szolgálatnak bizonyos mértékben megvan a képessége arra, hogy mind a két szinten működjön.
3: So now I want to just spend a few minutes
2: on page 15
3: of your notes.
2: A jegyzet 15. oldalán eltölteni.
3: I've got it near the bottom of the page.
2: A lap aljára menjünk. A lap aljához közel.
3: Lessons to be learned from Moses and Joshua and from the Elijah-Elisha in their successful spiritual father-to-son relationship.
2: Mit tanulhatunk Mózestől és Józsuétól, vagy Illéstől és Elizeustól a sikeres szellemi apa-fiú kapcsolatról?
3: Now in both these cases there was a successful transmission from the spiritual father to the spiritual son.
2: A szellemi atya sikeresen átadta a dolgokat a szellemi fiának.
3: We will notice first of all that Moses had two natural sons.
2: Hogy Mózesnek volt két testszerinti fia.
3: Gershom and Eliezer.
2: Gershom és Eliezer.
3: And they never came to anything spiritually.
2: De ők szellemileg soha nem vitték semmire.
3: If you follow the descendants of these men,
2: hogyha megnézed ezeknek a fiúknak a családfáját, utódai, nemzedékekre,
3: Eliezer and Gershon,
2: megnézzük Gershomnak és Eliezernek az utódait,
3: they didn't backslide,
2: nem estek vissza,
3: they didn't do evil things,
2: nem tettek gonosz dolgokat,
3: they were just kind of passive and there was nothing violent in them.
2: Nincs bennük semmi erőszakos, egyszerűen passzívvá, tétlenné váltak.
3: They ended up, their descendants ended up being the financial administrators of David's kingdom. How
2: milyen érdekes, hogy Dávid királyságának idejére az ő utódaik a pénzügyi igazgatásban vállaltak szerepet.
3: They did a valuable job.
2: Értékes feladatot végeztek.
3: In the background.
2: A háttérben.
3: Managing the finances.
2: A pénzt kezelték.
3: With a high degree of integrity.
2: Nagyon becsületesen.
3: But they never became the warriors that they could have been because
2: de soha nem lett belőlük az a harcos, akik lehettek volna, Mert egyszerűen nem volt ez bennük, hogy azok legyenek.
3: To the negative influence of their mother,
2: Zippo. És ez valószínűleg anyjuknak, Cipórának a negatív hatásának tudható be.
3: She didn't like Moses' God of blood and the violence of that God.
2: Cipórának nem tetszett Mózes véres istene és ennek az istennek az erőszakossága.
3: So instead of either of these two natural sons,
2: tehát
3: a man called Joshua became Moses' spiritual son.
2: Két fizikai fia helyett Mózesnek a szellemi fia Józsué lett.
3: And he became the heir of Moses' spiritual treasure house.
2: És ő örökölte Mózesnek a szellemi kincses házát.
3: We're not told how he came into this relationship.
2: Azt nem tudjuk, hogy hogyan kerültek egymással ilyen kapcsolatban.
3: But we noticed several things about him.
2: De több dolgot észrevehetünk Józsuéről.
3: Which I began to list on page 16.
2: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
3: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
2: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
3: Now I don't know if you are aware of this.
2: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
3: But long before the tabernacle of Moses was built.
2: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, Mózesi szent sátor.
3: Moses had his own private prayer tent.
2: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
3: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
2: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az
3: jelenséget.
2: De ez egy egyéni imahely volt, egy sátor.
3: With no nothing to make it attractive.
2: Nem volt túl vonzóra megcsinálva.
3: Just a simple tent.
2: Egy egyszerű sátor volt.
3: Moses would go into the tent.
2: Mózes bement a sátorba.
3: Shut the door.
2: Becsukta az ajtót maga
3: And have his private time in God's presence.
2: És Isten jelenlétében eltöltötte maga magán idejét
3: Istennel. The others with the same hunger were permitted to come and join.
2: Voltak néhányan, akik ugyanígy éheztek Istenre, mint ő is, akik megengedte, hogy csatlakozzanak hozzá ebben a sátorban.
3: The only one who's named is Joshua.
2: És közülük az egyetlen, akinek a nevét olvashatjuk, az Józsué.
3: So the first thing that brought connection between Moses and Joshua was their common passion for the presence of God.
2: Az volt, hogy mind a ketten nagyon szerették Isten jelenlétét.
3: You read about this in Ezekiel 33. Exodus 33. I beg your pardon. Exodus 33.
2: A 2. Mózes 33-ban olvashatunk erről.
3: And there, God was having a problem.
2: És akkor
3: He loved to come in mighty manifest presence in order to
2: Istennek
3: meet with His friend Moses.
2: Ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózeshez, a barátjához.
3: While Moses' tent was in the middle of the camp of Israel,
2: de amíg Mózes sátra
3: came into the camp.
2: Izrael táborának a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
3: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
2: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
3: God doesn't have to do anything.
2: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
3: In order for sin to
2: be destroyed. Ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
3: God and sin are totally incompatible.
2: Az Isten és a bűn teljesen kizárják egymást.
3: So when God came to presence himself, tehát, amikor to meet with great presence in the tent of
2: Isten
3: Moses,
2: eljött, hogy Mózes sátrában az hatalmas jelenlétével megjelenjen Mózesnek.
3: That presence spilled over into the surrounding tents.
2: Ez a jelenlét
3: going on that shouldn't be going on.
2: Hatott azokra a környező sátrakra is, ahol folytak olyan dolgok, amiknek nem kellett volna történniük.
3: And it brought judgment.
2: És ítéletet hozott azokra a sátrakra.
3: God never has pleasure in judgment.
2: Isten soha nem gyönyörködik az ítéletben.
3: He longs to be the God that can first of all clean us up, so His presence
2: olyan Isten
3: is not destructive,
2: lenni,
3: but it's emancipating.
2: Megtisztíthat minket, hogy az ő jelenléte ne ítéletet és pusztulást hozzon ránk, hanem önmagához vonja minket.
3: God's presence in uncleanness, it becomes a self-destructive seeking. Listen.
2: Hogyha tisztátalanul közeledünk Isten jelenlétéhez, akkor ez egy önpusztító dolog a részünkről. Ez már nagyon figyeljetek oda. És sok bibliai példát olvashatunk erre.
3: And in the recent moves of God in,
2: Isten,
3: say, the United States of America and other parts of the world.
2: Mozdulásaiban, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban és a világ más részein.
3: When God comes in manifest presence, it still
2: amikor Isten jelenléte megnyilvánul, akkor ugyanúgy hat az emberekre, mint régen.
3: And we found that when the presence of God comes into
2: a mixed
3: community, those that are living uncleanly are destroyed by the coming of God.
2: Akkor azok, akik tisztátalanul élnek, azokat elpusztítja Istennek a jelenléte.
3: For example, there's a number of churches around America that sought the Toronto blessing.
2: Amerikában sok gyülekezet kereste.
3: Some were genuinely hungry.
2: Torontói áldást, némelyik valóban éhezett.
3: And they had fulfilled the conditions of intimacy.
2: És betöltötték a bensőséges kapcsolat feltételeit.
3: But others were just looking for the excitement and for the goosebumps and for the peripheral experiences.
2: Csak az izgalmat keresték és a libabőrt és a ilyen szés mellékes jelenségeket, amikor Isten elment. Eljött, akkor egyszerűen középen ketté vágta a gyülekezetet. A társaság fele elrohant rémülten, mert nem bírták ki Isten szent jelenlétét.
3: Because they weren't really prepared for living with God in intimacy.
2: Voltak igazán felkészülve arra, hogy Istennel bensőséges kapcsolatban éljenek.
3: And as we start to seek him in new intimate ways.
2: És amikor Istent elkezdjük új bensőséges módokon keresni,
3: and he comes and presences himself with new manifest power, we better be careful that we are prepared for those days.
2: Új megnyilvánuló erejével, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy legyünk készen az ilyen napokra, már előre.
3: So God in Exodus 33 had to prescribe a practical solution.
2: A 2. Mózes 33-ban Istennek egy gyakorlati megoldást kellett találni erre a problémára.
3: The private prayer tent of Moses.
2: Mózes privát imasátrát.
3: Way outside the camp.
2: Messze kiköltöztették a sátor a táboron kívül.
3: So God could presence himself with the God-hungry fanatics who had paid the price.
2: Találkozhasson az Istenre éhező fanatikusokkal, akik kifizették ennek az árát.
3: Without bringing judgment and condemnation to those who were not prepared to pay the price.
2: Ítéletet és kározatást hozna azokra, akik nem voltak hajlandók ennek megfizetni az árát. És
3: Józsué
2: az egyik legszenvedélyesebb volt ebben a csoportban.
3: Even after Moses left, he would stay lingering in the tent because he wanted God.
2: Még miután Mózes elment, ő utána is ott maradt a sátorban, mert akarta Istent.
3: Now, at this time,
2: ekkor,
3: God instructed Moses to build what is long since been called the Tabernacle of Moses.
2: Mózesnek utasítást adott Isten arra, hogy építse meg azt, amit már nagyon régen Mózesi szentsátornak hívunk. És akkor létrehozta a lévita papságot is.
3: And brought together all the laws and regulations of the Moses covenant.
2: És összehozta a Mózesi szövetségnek minden előírását és törvényét.
3: And God was providing for people who didn't want him to come too near.
2: Gondoskodott azokról az emberekről is, akik nem akarták, hogy ő túl közel jöjjön hozzájuk.
3: And God still does that today.
2: Isten ezt ma is megteszi.
3: Because most people that follow God, most Christians today, they want the benefits of God without paying the price for his presence.
2: Aki követi Istent, akarja Isten jelenlétének az előnyeit, de nem akarják az ő jelenlétébe vezető árat megfizetni.
3: And our God is such a loving God.
2: És ami Istenünk nagyon szerető Isten.
3: And such a giving God.
2: És olyan adakozó Isten.
3: He will even give in those unreasonable circumstances.
2: Hogy még ilyen teljesen észszerűtlen körülmények között is ad.
3: So Moses tabernacle.
2: Tehát Mózes sátrában
3: the Levites were appointed as the priests.
2: Kijelölték a lévitákat papoknak.
3: And they became intermediaries between man and God.
2: És ők közbenjárók lettek az ember és Isten között.
3: God never came close to them, they never came close to God.
2: Isten soha nem ment túl közel az emberekhez, és ők sem mentek túl közel hozzá.
3: Even the Levites had no intimate relationship with God.
2: Még a lévitáknak sem volt bensőséges kapcsolatuk Istennel.
3: He lived in the Holy of Holies where no one ever went, not even the priests.
2: Ahova sosenki nem ment be, még a papok sem.
3: And only the high priest went once a year, and only through a complicated routine of sacrifice did he even dare to enter God's presence.
2: És ő is csak úgy mert belépni Isten jelenlétébe, hogy egy bonyolult áldozat sorozatot bemutatott előtte.
3: And the people went to the tabernacle of Moses for three things.
2: Az emberek Mózesi szent sátorba három okból mentek el.
3: To offer a sacrifice so their sins could be
2: forgiven. Először is, hogy áldozatot mutassanak be és a bűneikre bocsátot kapjanak.
3: To bring their tithes and offerings.
2: Tehát azért, hogy elhozzák a tizedüket és az áldozni valójukat, hogy pénzügyileg áldottak legyenek.
3: To bring their sick bodies so they
2: és hogy elhozzák a beteg testüket, hogy meggyógyulhassanak.
3: And God was lovingly willing to meet these needs.
2: Szeretetteljesen hajlandó volt ezeket a szükségeket betölteni.
3: Now that's how most Christians live.
2: A legtöbb keresztény így él.
3: That's why they go to church.
2: Ezért járnak gyülekezetbe.
3: And that's what they're looking for.
2: Ezt keresik.
3: A means for their sins to be forgiven.
2: Egy valami módszert arra, hogy a bűneik bocsátat
3: elnyerhessék.
2: Hogy elhozhassák a tizedet és az adakozást, hogy Isten megáldhassa őket pénzügyileg.
3: And a means to bring their sick bodies so God can heal.
2: És egy eszközt arra, hogy a beteg testüket elhozhassák, és Isten meg tudja őket gyógyítani.
3: And all this was done through the intermediary of the Levites, and the people never ever touched God or anyone.
2: A léviták közvetítésével történt, és az emberek soha nem mentek igazán közel Istenhez, és nem érintették meg. Érdekes dolog megjegyezni azt,
3: when the tabernacle of Moses was complete,
2: hogy amikor már kész volt a mózesi szent sátor,
3: to meet the needs which I've just described.
2: Hogy betöltse azokat a szükségeket, amiket most soroltam fel.
3: Moses continued to keep his tent of intimacy.
2: Mózes ennek ellenére megtartotta az ő belsőséges kis sátrát.
3: And as far as I can tell,
2: és amennyire én tudom,
3: apart from the opening ceremony,
2: a nyitó szertartáson kívül
3: Moses never again went to the tabernacle of Moses.
2: Mózes soha nem ment el többé a szent sátorba. Milyen érdekes, nem?
3: He preferred to go to the tent and meet God face to face.
2: Inkább a saját sátrába ment, hogy Istennel szemből szemben találkozzon.
3: And Joshua had the same pattern.
2: És Józsué ugyanígy járt el.
3: So let me just read through these things quickly.
2: Tehát hogy olvassam gyorsan végig ezeket a dolgokat. A 16.
3: oldal. He constantly lingered in Moses' tent seeking the presence of God.
2: Folyton ott lebzett Mózes sátrában és kereste Isten jelenlétét.
3: He longed to just be he number two. He longed to just be with Moses, hang around and experience with him all that he could of God.
2: Vágyott arra, hogy együtt lehessen Mózessel és átéljen vele Istenből mindent, amit lehetett.
3: Now notice something here.
2: Itt figyeljetek meg valamit.
3: He was the one person selected to go with Moses up to Mount Sinai and spend 40 days in the presence of God.
2: Mózes őt választotta ki arra, hogy fölmenjen vele a Sínai hegyre és 40 napot ott töltsön vele, míg várták Istentől a törvényeket.
3: You read this in Exodus 24.
2: Ezt a 2 Mózes 24-ben lehet olvasni.
3: And he's described there as Moses' servant, as Moses' assistant.
2: Ott az ige Mózes szolgájának, Mózes segítőjének írja le. Ettől jutok el a harmadik pont.
3: He was willing to serve Moses in any way he could.
2: Mózes bármi módon hajlandó volt szolgálni.
3: He's called in scripture several times Moses' servant and Moses' assistant.
2: Az ige sokszor nevezi őt Mózes szolgájának vagy segítőjének.
3: He was just happy to be near Moses.
2: Egyszerűen boldog volt, ha Mózes közelében lehetett.
3: He could serve him.
2: Bármilyen módon szolgálhatta őt.
3: Just so he could draw on the presence of God.
2: Csak hogy Isten jelenlétéből beszívhasson valamit magába.
3: Number four.
2: Negyedik pont.
3: He was quickly willing to obey Moses in all that he ever told him to do.
2: Mózes minden parancsának gyorsan engedelmeskedett.
3: He never showed any sign of ever wanting to take over from Moses.
2: Soha nem mutatta semmilyen jelét annak, hogy át akarta volna venni a vezetést Mózestől, vagy azt sugallta volna, hogy bármit is jobban tudna csinálni nála.
3: In this sense, he was totally unlike the sons of Korah.
2: Ebből a szempontból teljesen más volt, mint Kóré fiai.
3: He was just there to serve.
2: Józsué csak szolgálni, tanulni, és kapni akart. Ötödik pont.
3: Only at the time of Moses' death, when God himself spoke and made it very clear, did he accept this new role as Moses' successor.
2: Csak akkor fogadja el új feladatát, hogy Mózes utódja legyen, amikor Isten maga jelenti ezt ki róla, nagyon egyértelműen Mózes halálakor.
3: Now, after Moses' death,
2: Mózes halála után,
3: anointed and empowered by God as a true generational successor,
2: miután Isten elhívta őt és felkente őt, mint valódi nemzedéki követőt, nemzedéki utódot, Józsué elkezdi ezt a folyamatot, amely valóban beviszi Isten népét mindabba, amit az Úr megígért Ábrahámnak. Miután Isten felkente és megerősítette.
3: All that God had promised to Abraham and to the succeeding generations now began to be fulfilled.
2: Tehát mindabban, amit az Úr megígért Ábrahámnak és az ígéret vérvonalához tartozó minden következő nemzedéknek.
3: Final point on page 16.
2: A 16. oldalon az utolsó pont.
3: Joshua started where Moses left off.
2: Józsi ott kezdte, ahol Mózes abba hagyta.
3: Now this is the hallmark of successful generational transmission.
2: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása, igazi fém jele.
3: The son begins where the father finished.
2: A fiú ott kezdi, ahol az atya befejezte.
3: And as a result, he can take them much further.
2: És ezáltal sokkal messzebbre juthat, mint az atya jutott.
3: This is the blessing of true generational transfer.
2: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása.
3: He immediately began to take God's people into the promised land to actually possess their inheritance.
2: Józsi azonnal elkezdte bevinni Isten népét az ígéret földjére, hogy gyakorlatilag is birtokba vehessék örökségüket. Hamarosan olyan helyekre vonultak be, ahol még sosem jártak. Akkor 17. oldal teteje.
3: Unfortunately, it seems that Joshua did not have what Moses had.
2: Sajnos úgy tűnik, Józsuénak nem volt meg az, amivel Mózes rendelkezett.
3: There was no natural or spiritual son to succeed him.
2: Nem volt sem testi, sem szellemi fia, aki követhette volna.
3: When Joshua died,
2: amikor Józsué meghalt,
3: and the elders who knew him,
2: és a vének, akik ismerték,
3: the nation backslid quickly into the most appalling apostasy.
2: A nemzet gyorsan visszacsúszott a legborzasztóbb hitehagyásba.
3: Joshua had received the vision.
2: Noha Józsué megkapta a látást.
3: And he was able to impart it to the leaders that
2: és képes volt ezt átadni a vele felnövekvő vezetőknek.
3: It was never imparted to the people.
2: A néphez soha nem jutott el ez a látás.
3: They were being driven by a gifted leadership. It wasn't the driving force of passion in their own heart.
2: Egy tehetséges vezetőség vitte előre, de a saját szívükben nem volt ott a szenvedély, mint hajtóerő.
3: Now that can happen in churches. I've seen it happen a number of times.
2: Ez a gyülekezetekkel is megtörténhet. Én számos esetben láttam ezt megtörténni. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet tart valamerre, és nagyon jó munkát végez.
3: But the driving force is the leader.
2: De a hajtóerő a vezető.
3: And those few true leaders that he's gathered around him.
2: És az a kevés, aki igazán összegyűlt a vezető körül. A vezetői a látás. A vezetők is megkapták a látást. És ők válnak azzal a hajtóerővé, amely beviszi az embereket abba az örökségbe, amit ők maguk nem tudnának megszerezni maguknak.
3: And when that driving leader is taken away for any reason.
2: És amikor valamilyen okból ez a hajtóerő vezető elvétetik az emberektől.
3: The people don't have the motivation within themselves.
2: Akkor az emberekben magukban már nincs ott a motiváció.
3: And so they backslide.
2: Ezért visszaesnek.
3: And falling to appalling sin.
2: És borzasztóbb bűnökbe esnek.
3: Successful church which we knew 20 years ago.
2: És egy nagyon sikeres gyülekezet, amit 20 évvel korábban ennek ismertünk.
3: It's all fallen apart.
2: Szétesik.
3: And there's nothing left of it which honors the name of
2: Jesus. Semmi nem marad belőle, ami tisztességet hozna az Úr Jézus Krisztus nevére.
3: I'm sure you can all think of examples of this.
2: Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiatok tud gondolni erre példákra.
3: I can think of lots of them.
2: Én nekem nagyon sok jut az eszembe. Tehát amikor az Úr Jézushoz jövünk,
3: he saw this danger.
2: Ő látta ezt a veszélyt.
3: He worked passionately for the last 2 years of his ministry.
2: És a szolgálatának utolsó két évében nagyon keményen és szenvedélyesen dolgozott azon, hogy gondoskodjon arról, hogy vele ez ne történjen így.
3: Now I personally believe that Joshua did have a spiritual son.
2: Hogy Józsuénak volt szellemi fia.
3: But that spiritual son failed when it came to the test of financial covetousness.
2: De ez a szellemi fiú elbukott, amikor a pénzügyi kapzsiság kísértésével találkozott.
3: And that happens again and again in scripture.
2: És ez az igében újra és újra megtörténik.
3: And it happens again and again in real life.
2: És a valódi életben is számos esetben megtörténik.
3: As the sons come and begin to enjoy the prosperity benefits of this great leader, they start to get a taste for material things and for prosperity, and that destroys the purity of their heart.
2: Elkezdik átélni a nagy vezető mellett a pénzügyi bővölködésnek az előnyét, akkor elkezdi ez lefoglalni őket, és elveszik a lényeget szem elől.
3: Just come to Joshua 7 for a few minutes.
2: Pár percre lapozzunk a Józsué 7-hez.
3: And here they've taken successfully.
2: Sikeresen elfoglalták Jerikót.
3: God gave them a very clear command.
2: Isten egy nagyon világos parancsot adott a zsidóknak.
3: Touch any of the financial, the rich treasure, the booty of Jericho, but it was all to be given as a sacrifice.
2: Nem is érintették Jerikó, a Jerikóból származó nagyon gazdag pénzügyi zsákmán, az egészet az Úrnak kellett odaszánni.
3: One of chapter 7, but the children of Israel committed a trespass regarding these things which were cursed, the material wealth that was in the city of Jericho.
2: Megbízhatatlanná váltak a pénzügyi kincsel kapcsolatban, ami Jerikóból az övék lett.
3: So when they went against Ai, a relatively easy victory.
2: Ai ellen támadtak, ami egy viszonylag könnyű város volt, amit elfoglalhattak volna.
3: They suffered defeat and not victory.
2: Vereséget szenvedtek, nem győztek. A Józsué
3: 7:1.
2: És Isten azt mondja, hogy ennek az oka az, hogy bűn van a táborban.
3: And by a process of taking lots, the household of Achan is identified.
2: És amikor keresik, hogy ki az, aki elvett a zsákmányból, akkor Ákán családját találják meg. És Ákán oda viszik Józsué elé.
3: Achan was chosen.
2: És Ákánra esett a sorsvetés.
3: And he was of the tribe of Judah.
2: Ő Júda törzséből származott.
3: Verse 19.
2: 19.
3: Now Joshua said to Achan, listen to what he says.
2: Mondd azért Józsué Ákánnak, figyeljetek, mit mond neki.
3: Listen to what he says.
2: Figyeljetek, mit mond neki.
3: My son, I beg you, give glory to the God of Israel.
2: Fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael Istenének.
3: What have you done?
2: Mit tettél?
3: And then Achan confesses his sin in verses 20 and 21.
2: Ákán megvallja a bűnét a 20. és 21. versben.
3: Now this was Joshua's son.
2: Tehát ő volt Józsué fia.
3: He was going to be the heir to take it on to the next generation.
2: Ő lett volna az örökös, aki a következő nemzedékben vezette volna népet. De amikor látta Jerikónak a kincseit és Babilon bővölködését, akkor ő ezt magának meg akarta szerezni.
3: And you can you feel the heartbreak of Joshua?
2: És érzitek, hogy Józsué szíve hogy össze van törve ekkor?
3: And if you've ever done spiritual following over decades, you have the same heartbreak over some of the sons.
2: És bárki, aki több évtizedig szellemi atyaként működött, ugyanígy összetörik a szíve az illetőnek néhány fia miatt.
3: Sometimes it's the attraction of the material wealth.
2: A pénzügyi kincsek vonzák az embereket.
3: Sometimes it's the attraction of power and having authority.
2: Néha hatalom, hogy az ember erőre tehet szert.
3: And sometimes
2: néha pedig
3: wants to take a fiú before, if ever, it's God's time.
2: El akarja venni tőled az örökséget, mielőtt az Istentől rendelt idő eljönne, ha ilyen idő egyáltalán van. És ilyenkor mindig Isten közbelép,
3: they will lose their inheritance,
2: és az illető elveszti az örökségét,
3: and cease to be to you a spiritual son.
2: És megszűnik szellemi fiadnak lenni.
3: Now that's a heartbreaking experience.
2: Ez egy szívet összetörő átélés.
3: Which you read a number of times in the Old Testament.
2: Számos esetben olvashatunk ilyet az Ószövetségben.
3: Jesus experienced it.
2: Jézus is átélte.
3: And so did the Apostle Paul.
2: És Pál apostol is.
3: It's one of the pains of spiritual fathering.
2: Az szellemi atyaságnak ez az egyik fájdalma.
3: And if you are being called at this time to be a spiritual son.
2: És hogyha Isten elhívott téged szellemi atyának, akár nő vagy akár férfi.
3: Make sure you don't commit the sin of Achan.
2: Gondoskodj arról, hogy ne kövesd el Ákán bűnét.
3: Because not only did Joshua lose his son.
2: Mert így Józsué nem csak hogy elvesztette a fiát,
3: but there was no generational transmission.
2: Hanem nem volt nemzedéki átadás sem.
3: It didn't just affect Joshua and Achan.
2: Nem csak Józsuéra és Ákánra hatott ez az eset.
3: It affected the whole nation.
2: Hanem az egész nemzetre.
3: They went into the most appalling period of backsliding.
2: Egy borzasztó vicces és időszaka következett a nemzetre.
3: During the time of the judges,
2: a bírák ideje alatt,
3: old individuals sprang up for a time and led the people back into holiness, and then they began to repossess their possession.
2: Időnként támadtak szabadítók, akik visszafordították Isten útjához a népet, és újra birtokba vették a saját területüket.
3: Some of those people were men, some of them were women.
2: Voltak ezek között férfiak is és nők is.
3: Great example would be Deborah.
2: Deborah az egyik nagyszerű példa, egy
3: another
2: nő.
3: Another example would be Gideon.
2: Egy másik pedig Gedeon, aki férfi
3: and they
2: volt.
3: Were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generational
2: egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
3: So they slipped back again into captivity.
2: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
3: And everything waited.
2: és mindent várt.
3: Until the days of Samuel.
2: Sámuel napjaig.
3: You see, even the prophets, I've not time to go into this.
2: Most nincs időm ebben belemenni, de még a profiták is.
3: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
2: Végig olvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
3: Even though they themselves became individually mighty men of God.
2: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
3: Or mighty women of God.
2: Vagy Isten hatalmas az. Egy borzasztó visszaesés időszaka következett a nemzetre.
3: During the time of the judges.
2: A bírák ideje alatt.
3: Old individuals sprang up for a time and led the people back into holiness, and then they began to repossess their possession.
2: Időnként támadtak szabadítók, akik visszafordították Isten útjához a népet, és újra birtokba vették a saját területüket.
3: Some of those people were men, some of them were women.
2: Voltak ezek között férfiak is és nők is.
3: Great example would be Deborah.
2: Deborah az egyik nagyszerű példa, egy
3: Another
2: nő.
3: Another example would be Gideon.
2: Egy másik pedig Gedeon. Aki férfi
3: and they
2: volt.
3: Were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generation.
2: Egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
3: So they slipped back again into captivity.
2: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
3: And everything waited.
2: És mindent várt.
3: Until the days of Samuel.
2: Sámuel napjaig.
3: You see, even the prophets, I've not time to go into this.
2: Most nincs időm ebben belemenni, de még a profiták is.
3: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
2: Végig olvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
3: Even though they themselves became individually mighty men of God.
2: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
3: Or mighty women of God.

0: we were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generational
1: egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
0: So they slipped back again into captivity.
1: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
0: And everything waited.
1: És minden várt.
0: Until the days of Samuel.
1: Samuel napjaig.
0: You see, even the prophets. I've not time to go into this.
1: Most nincs időm ebbe belemenni, de még a proféták is.
0: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
1: Végigolvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
0: Even though they themselves became individually mighty men of God.
1: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
0: Or mighty women of God.
1: Vagy Isten hatalmas asszonyai.
0: Their sons naturally every time were a failure.
1: Fiaik a természetes módon minden esetben kudarcot vallottak.
0: Naturally, even if they had any, they also failed.
1: És ha voltak szellemi fiaik is, azok is mindig kudarcot vallottak.
0: You need to, I mean, I could take two or three days just on learning the lessons.
1: Két napot szánhatnék csak arra, hogy megtanuljuk, hogy miért van mindez leírva a Bibliában.
0: And we need to study this to say, well, this is not going to happen.
1: És tanulmányoznunk kell ezt ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez velem nem fog megtörténni. Vagy azokkal nem fog ez megtörténni, akiknek én vagyok a szellemi fia, vagy akiknek én vagyok a szellemi atya.
0: Finally Samuel came on the scene.
1: Végül Sámuel lépett a színre.
0: A supernaturally born son of his mother Hannah.
1: Annának egy természet fölötti módon született gyereke. És Éli volt, aki őt tanította. És Éli valahogy nagyon sikeresen volt szellemi atya Sámuelnek, de teljesen kudarcot vallott a természetes fizikai fiai nevelésében. Úgy tűnt, hogy a legkorábbi napjaitól kezdve Sámuel már egészen kis fiú korában szenvedélyesen akarta
0: Istent.
1: Úgy tűnt, hogy csak az Isten iránti égő szenvedély volt az, ami hajtotta őt. És Éli azért tudott neki atya lenni, mert Sámuelnek nem volt szüksége helyreigazításra. És hogyha neked olyan szerencséd van, hogy ilyen gyerekeid vannak, akkor dicsérd az Urat érte. De nagyon-nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul, hogy az emberek olyan gyerekei vannak, akiket nem kell helyreigazítani. És ahogy végigolvassátok a Bibliát, azt találjátok, hogy a gyerekek állapotáért mindig az atyát teszi felelőssé, ez ige.
0: He doesn't say Eli's sons failed because they had a bad mother.
1: Nem azt mondja az ige, hogy Éli fiai azért vallottak kudarcot, mert rossz anyjuk volt.
0: Eli, you have failed because you did not correct them when they needed correction.
1: Te buktál el, mert nem raktad őket helyre, amikor erre lett volna szükség.
0: And E and Samuel, in a way, learned his fathering from Eli.
1: De valahogyan Élitől tanulta meg Sámuel, hogy milyen atyának lenni.
0: Tehát
1: ő ugyanazt tette, amikor ő apa lett, és ugyanezeket a hibákat követte el, amiket Éli. Sámuel fiai ugyanolyan lázadók és testiesek lettek, mint Éli fiai. Ezekkel a dolgokkal sok időt tölthetnék el, de tanuljuk meg a leckéket mindenből. Tehát Sámuel újra az a proféta lett, akinek látása volt.
0: Period, we have
1: és ebben az egész időszakban
0: particular dynamics of Saul and David.
1: Látjuk a Saul és Dávid közötti események különleges működését.
0: And that could take a weekend a conference just alone to learn the lessons of the Saul David dynamic.
1: Egyedül egy hétvégi konferenciát lehetne tartani arról, hogy a Saul és Dávid közötti dolgok hogyan működtek.
0: Although Saul was the choice of the people.
1: Noha a nép Sault választotta.
0: God gave him the opportunity to qualify to be the choice of God.
1: Neki arra, hogy esetleg Isten választottja is lehessen.
0: If he had fulfilled certain conditions, he could have succeeded as the first king of Israel. Hogyha bizonyos feltételeknek
1: eleget tett volna, akkor sikeres lett volna, mint Izrael első királya.
0: Even though he was appointed for the wrong reasons, it was redeemable, providing he obeyed the Lord.
1: Noha rossz okokból választották őt királynak, mégis megváltható lett volna az egész helyzet, hogyha ő engedelmeskedett volna az Úrnak.
0: And David came out of nowhere to help him.
1: David a semmiből érkezett, és segített Saulnak többször.
0: David called Saul his father.
1: David

0: Az Saul apátjának nevezi.
1: Several times Saul calls David his son.
0: Nevezi Saul Dávidot a fiának.
1: From David's side, the relationship was faultless.
0: Dávid szempontjából ez a kapcsolat felhőtlen volt.
1: But from Saul's side,
0: de
1: he failed to be an effective father for several reasons.
0: Több okból nem lett sikeres atya.
1: The primary one was jealousy.
0: Az elsődleges oka ennek a féltékenység volt.
1: The secondary reason
0: was
1: the bondage to the restrictions of natural family.
0: Hogy nagyon korlátozták őt a fizikai családjához kötődő kötelékek.
1: Now I'm saying one phrase statements which are worth an hour to fully explain this.
0: Egy mondatot mondok, amit egy óra kéne, hogy elmagyarázzak. De mindezek az alapelvek nagyon fontosak, amikor a generációs átadás témájáról beszélünk. Most szeretnék vissza térni és megnézni az Illés és Elizeus közötti kapcsolatot. Ez egy sikeres átadás esete volt a 17. oldalon.
1: Elijah was expressly told by God to go and anoint Elisha as prophet in his place.
0: Illésnek Isten egyértelműen megmondta, hogy Elizeust kenje fel profétának ő maga után.
1: This he did.
0: Ezt meg is tette.
1: And he immediately moved on.
0: És azonnal tovább lépett.
1: Two principles here.
0: Két alapelv van itt.
1: Először is. Number one, the father chooses the son. It's never the other way around.
0: Az atya választja ki a fiút, és soha nem fordítva.
1: We've heard this several times already.
0: Ezt már többször hallottuk egyébként.
1: Secondly,
0: másodszor,
1: for that relationship to be successful,
0: ahhoz, hogy ez a kapcsolat sikeres legyen,
1: it's the son's responsibility to pursue the father.
0: A fiú kötelessége az, hogy kövesse, menjen az atya után, és nem fordítva.
1: Thirdly,
0: harmadszor,
1: if God says now,
0: ha Isten azt mondja, hogy most, akkor az azt jelenti, hogy most.
1: Tudjátok,
0: Elizeus egy sikeres üzletember volt, nem egy ilyen lökött, kóvájgó ember volt a társadalom szélén, aki kormányzati segélyekből élt volna. Volt egy farmja, volt 12 ökre, és ő vezette az első ökörpárt, tehát ő felügyelte az összes többit is. A világban nagyon sikeres lett volna. És én nagyon gyakran találkozom ezzel a jelenséggel a királyságban. Hogy általában azok az emberek válnak sikeresek a királyságban, akik már a világban is sikeresek. Tehát az ember nem azért áll be a szolgálatba, mert éppen máshol nem tud sikert alatni, vagy máshol nem tud foglalkozni. Az ilyen ember a szolgálatba áll, akkor csak időpazarlás az elég. Az
1: egész.
0: Ha valaki megtanulja, hogy az üzleti életben hogyan kell sikeresnek lenni, akkor ezek az alapelvek nagy mértékben alkalmazhatók a királyságban aradott sikerre is. Amikor Illés hívta Elizeust,
1: elhívta.
0: Elizeus nemet mondott erre, hanem csak késlekedett a válaszon. Hogy először hagyd temessem el az atyámat. Ez mit jelent? Hogy olyan családi kötelességem van, ami bármilyen Istentől jövő elhívás előtt áll. Másodszor, hogyha folytatom, ha öreg koromig folytatom a szakmámat, akkor olyan annyi pénzt összegyűjthetek, hogy nyugdíjas koromban már lesz időm arra, hogy békésen megéljek és közben szolgáljam Istent. Ezt közvetíti ez a mondat. És én hallottam már férfiaktól is, és nőktől is ugyanezt. És Isten azt mondja, hogyha én most hívlak el, az azt jelenti, hogy most. Valaki mondott valami hasonló dolgot Jézusnak. Igen, Uram, szolgállak téged, de először hadd menjek el és temessem el az én atyámat. Kulturálisan nem azt mondta ezzel, hogy adj nekem három napot arra, hogy a papámat betegyem a sírba, hanem azt mondta, hogy nekem szolgálnom kell el az apámat családi kötelességből, és utána, ha ezen túl leszek, akkor majd jövök és szolgállak téged. Más szóval, az első családi kötelesség, a második az, hogy magamról gondoskodjak anyagilag, és hogyha ez a kettő rendben van, akkor jövök és szolgállak téged. És Illés erre azt mondja, hát menj vissza, hát mit tettem én veled? Nem követhetsz engem akkor, amikor neked megfelel, vagy most követsz, vagy egyáltalán nem.
1: And Jesus said exactly the same.
0: Jézus ugyanezt mondta.
1: And then Elijah responds by literally making a burnt offering of his successful career.
0: Aztán Elizeus úgy reagál erre, hogy szó szerint égő áldozatot csinál a karrierjéből. És mindent ott hagy, hogy kövesse Illést. És aztán mi történt? Csodálatos szolgálati lehetőségeket ad Illés Elizeusnak, hogy nagy konferenciákon beszélhessen? Egyáltalán
1: nem.
0: Miután sikeres üzletember volt, és a saját vállalkozását vezette Elizeus, most belép Isten királyságában,
1: he becomes the servant of Elijah.
0: És Illés szolgálja lesz belőle.
1: His only reputation was the man that carried Elijah's bag.
0: Csak arról ismerték őt, hogy Illés táskáját hurcibálta és mosta az okniait.
1: Just like Joshua, he was known as the servant of the father that he was following.
0: Úgy ismerték őt, mint szolgáját annak az atyának, akit követett.
1: Amen. Just a few more things.
0: Még néhány dolog a 17. oldalon. Már elmondtuk ezt, most csak aláhúzom. Ennek a kapcsolatnak ezek a fő folyamatai, eljárásai.
1: Training program.
0: Nem volt képzési program benne.
1: They just spent a lot of time with each other and did things.
0: Csak sok időt töltöttek egymással és együtt tették a dolgokat.
1: And what they had by actually living together.
0: Igazából csak együtt laktak.
1: What the father had rubbed off on the son by the process of osmosis.
0: A fiúra átragadt az, ami az atyának volt az osmózis folyamata által.
1: At the end of several years,
0: több év után,
1: his time had come to an end, and so he gives the option to Elisha.
0: Illés már tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért megadja Elizeusnak a lehetőséget. Hogy én tovább megyek, de te maradj itt.
1: You see, there's no forcing of God to make you come into the fullness of your destiny.
0: Isten nem kényszerít senkit arra, hogy az elhívása teljességébe belépjen.
1: You can stop at any place you like and you don't.
0: Bármely ponton megállhatsz, ahol akarsz, és senki sem erőlteti, hogy tovább menjél.
1: But you will miss the fullness of your destiny.
0: De az elhívása teljességét elszalasztanád, ha ezt megtennéd. Abraham Háránban maradhatott volna, úgyhogy soha nem lép be az ígéret földjére.
1: Elisha
0: Elizeus a 2 királyok 2-ben említett 4 hely közül bármelyiken megállhatott volna. Mind a 4 helynek erőteljes jelképi jelentése van. De most nincsen időm ezt elmagyarázni. De van néhány kazettánk, ami kapható, és az akkor rajta van.
1: De
0: Illés úgy reagál erre, hogy ha te oda mész, akkor én is oda megyek.
1: The final test was to cross over Jordan.
0: Az utolsó próba a Jordánon való átkelés volt.
1: And Jordan is the lowest riverbed in the face of the earth.
0: A Jordánnak van a legsekélyebb medre az egész földön. Vagy a legmélyebben ez van.
1: Meters below sea level. It's the only seabed, only riverbed like this in the world.
0: Tehát a világon az egyetlen olyan folyó meder, ami 200 méterrel a tengerszintje alatt van.
1: So and the name Jordan means to descend, to go down.
0: És a Jordán név azt jelenti, hogy leereszkedni, lefelé menni, lesüllyedni. Ez ilyen módon a halálnak a képe. Az önmagunkkal szembeni teljes meghalás képe. És Illés átvitte Elizeust a folyón, és ez ketté vált előttük, hogy átkelhessenek, és aztán Illés most már kész arra, hogy a mennybe menjen. És akkor a fiú egyedül marad.
1: He says, what can I do for you before I tell you?
0: Azt mondja, mit tegyek érted, mielőtt elvétetek tőle? És Elizeus ezt feleli. Azt gondolom, hogy a kettő királyok 2:10-ben van. Figyeljétek meg, mit mond. A rajtad levő szellem kettős mértékét kérem. Ez nem gőgöt fejez ki.
1: Elisha has correctly evaluated the situation.
0: Elizeus helyesen mérte fel a helyzetet.
1: As they've traveled together.
0: Ahogy együtt utaztak.
1: And as they sat and talked over their meals together.
0: És együtt ettek és együtt beszélgettek evés közben. Életének minden titka világos most már Elizeus előtt, a kudarcai is. Elizeus megszerette Istennek ezt a csodálatos emberét. És mindazt az átélést, amit az élő Istenről szerzett. Látja Illés szolgálatának az erejét. És szereti őt mindazért, amit megmutatott neki Istenről. De egy gyakorlati, valószerű következtetésre jutott Elizeus. Amikor a Jézabellel vívott csatára kerül a sor, Illés, te nem győztél, hanem legyőztek téged.
1: That great demonic spirit came over you.
0: Ez az erős démoni szellem rád szállt, és elmondtad, hogy elszaladtál, mint egy rémült nyúl, és elmondtad azt is, hogy mennyire szégyelted ezt az ilyet viselkedésedet. Másodszor pedig Isten népének a nemzete nem változott meg drámai módon.
1: So if I'm going to succeed where you failed,
0: tehát, hogyha nekem sikeresnek kellene ott, ahol te kudarcot vallottál, akkor többre van szükségem, mint amit neked volt. Akármilyen csodálatos is, ami neked volt. Noha én csodállak téged. És hálát adok Istennek azért, amit tanítottál nekem. Mégis nekem kétszer olyan messze kell jutnom, mint ahogy te jutottál. Különben nem leszek sikeres ott, ahol te kudarcot vallottál. És a nemzetem érdekében nekem sikeresnek kellene ott, ahol te elbuktál. Nem az én érdekemben, hanem a nemzet érdekében, amit szeretek. Ti fiatalok, nektek is ezt kell mondanatok a karizmatikus pünkösdi atyáitokról. A 20. században volt Istennek néhány csodálatos mozdulása, és részlegesen visszanyertünk dolgokat, amiket az egyház már elvesztett korábban. De ez az egész nem vezetett a városok átalakulásához. Nem vezetett ahhoz, hogy a világot visszafoglaljuk Jézusnak és az ő királyságának. Igazából politikailag, erkölcsileg és vallásilag a dolgok sokkal rosszabbak lesznek azóta. Tehát, hogyha ezen változtatni akarunk, akkor valami többre van szükségünk. Illés úgy felelt erre. Nehéz dolgot kértél. Nem azt mondta, hogy lehetetlen. Azt mondta, nehéz. És az volt a kérdése ezzel, hogy kész vagy megfizetni az árát annak, hogy ilyen ember legyen belőled. Nehéz dolgot kértél. És íme a próba. Ha látsz engem, amikor felvétetem, akkor úgy lesz. És ha nem látsz engem, akkor nem lesz úgy. És amikor Illés ment felfelé a mennybe, megnyílt a menny, és első ízben Elizeus meglátta Isten mennyei seregeit, az angyali légiókat, és Isten mennyei harci gépezetének, összes katonai erejének a csodáját és a hatalmát látta. És azt mondta, húha! Atya, édesatyám, édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai. Ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá.
1: You find Elisha never lost that vision.
0: Azt látjátok, hogy Eliseus soha nem veszítette el ezt a látást.
1: Amikor
0: Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban. És úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, jaj, uram, uram,
1: édes uram.
0: És akkor Elizeus imádkozik, hogy uram, nyisd meg a szemeit, hogy ő is lássa azt, amit én látok. És akkor megnyíltak a szemei, és látta, hogy a hegyek tele vannak Isten szekereivel és lovaival.
1: That's why Elisha said this in verse 16.
0: Ezért mondta azt a 16. versben Elizeus.
1: Don't be afraid.
0: Ne félj.
1: The forces that are with us are much more than the forces that be with us.
0: Mert a velünk levő erők sokkal többen vannak, mint a velük levő erők.
1: Now in the battle with Islam.
0: Az iszlám elleni harcban.
1: And secular humanism.
0: És a világi humanizmus elleni harcban.
1: We must have an Elisha vision.
0: Egy illési látásra van szükségünk.
1: Although we seem few and outnumbered.
0: Látnunk kell, hogy noha úgy tűnik, hogy kevesen vagyunk, és ők többen vannak. Azok az erők, amik velünk vannak, sokkal nagyobbak, mint a velük levő erők. Újra. Mondom. Elizeusnak sem volt utódja.
1: It was supposed to be his servant Gehazi.
0: A Géházi kellett volna, hogy ez legyen a szolgája.
1: But he fell into the same trap as Achan.
0: De ő ugyanabba a
1: success and prosperity.
0: Csapdába esett, ami Ákán, és a pénzügyi bővölködést és kincseket akarta inkább.
1: So instead of being Elijah's successor, he became a leper.
0: Tehát ahelyett, hogy Elizeus utódja lett volna, leprás lett és kivettetett a szolgálatból. Amikor Elizeus haldoklott, akkor ott volt, elment hozzá Jóás a király, és azt gondolta, Elizeus, megpróbálom átadni ennek az embernek azt, ami bennem van. És Jóás ismerte a királyság szókincsét, szóhasználatát, de a királyság szenvedélye nem volt ott a szívében. Lőj a földbe a nyilakkal, és el fogod pusztítani Szíriát, tehát menj és verd meg őket. És akkor lőtt pár. Hogyha több szenvedély lett volna benne, akkor Isten nagy győzelmet adott volna neki. De Elizeus nem tudta átadni a kenetet Jóásnak, mert Jóás nem volt képes ezt elfogadni. Tehát úgy halt meg Elizeus, hogy ott volt Isten tűze a csontányiban, és amikor megnyílták, nyitották a sírját azért, hogy egy másik holttestet rárakjanak, akkor ez az ő benne beszorult tűz feltámasztotta azt a holttestet, csak hogy lássátok, hogy milyen mértékű szenvedély szorult bele. Itt is kudarcot vallott a generációs átadás. És Isten népe nagyon sok évig tovább küszködött, amíg Dávid el nem érkezett. És amikor legközelebb beszélek veletek, akkor erről fogunk beszélgetni. Akkor most álljunk fel és imádkozzunk. Tanuljuk meg ezeket a leckéket. Kiáltsunk az Úrhoz. Uram, adj nekünk megértést. Adj nekünk kijelentést. Gyakorlatilag cselekvői akarunk lenni a Te ígédnek. Köszönjük azokat, akik profétai látást kapnak. De szükségünk van a harcos tábornokokra is. Uram, mind a két fajtát ad nekünk oda. Hogy tanulják ezek meg, hogyan kell együtt dolgozni. És ennek a profétai kijelentésnek az ereje képezze ki a stratégiai harcra a hadsereget. Nem csak látást akarunk látni, hanem gyakorlatban azt meg akarjuk valósítani. Mind a két szolgálatra szükségünk van. Uram, adj nekünk ilyen szolgálókat a Balkán országokban, hogy sokat lássák és értsék a tervedet és útjaidat. Olyan embereket, akik bátran tudnak vezetni a hadseregeket, az ellenség elleni csatákban a győzelemét. Adj nekünk Mózeseket.
1: And give us the Joshua.
0: És adj nekünk Józsuét.
1: Give us the Samuel.
0: Adj nekünk Sámueleket.
1: Give us the David.
0: Adj nekünk Dávidokat.
1: Give us both sides of this powerful equation.
0: Ennek az erőteljes egyenletnek mindkét oldalát add meg nekünk.
1: And may they learn to work together.
0: És hogy tanuljanak ezek meg együtt dolgozni.
1: To accomplish the one purpose.
0: Hogy az egyetlen célt végrehajtsák, elérjék. Hogy a te királyságod erőteljesen eljöjjön.
1: And the kingdom of our Lord Jesus Christ.
0: És ami Urunk Jézus Krisztusunk királysága
1: will be visibly established.
0: Láthatóan létrejöjjön.
1: In the Balkan countries.
0: A Balkán országokban.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas országában.
1: Amen, amen.
0: Amen, amen.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sans műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: It's so good to be here with all of you today.
4: Nagyon jó itt lenni ma mindannyiótokkal.
3: And I'm with my wife Marva to my right.
4: A feleségemmel Marvával vagyok itt, aki a jobb oldalamon van.
3: Amen. So I'm glad that she is with me today.
4: Örülök, hogy itt van ő is ma velem.
3: I think when she is with me, I'm a lot different than I am.
4: Azt gondolom,
3: when I'm by myself,
4: van, akkor egész más vagyok, mint amikor egyedül vagyok.
3: I'm a lot better.
4: Sokkal jobb vagyok.
3: I tend to focus so much that it's scary, I think.
4: A hajlamos vagyok annyira koncentrálni, hogy szerintem néha már
3: she's always trying to get me to lighten up a little bit.
4: Úgyhogy mindig megpróbál engem kicsit, rajtam könnyíteni kicsit a feleségem, könnyedebb legyek.
3: And we also have two ladies from our church. We have Susan Liberto, who is our missions director, and next to her is Sandy Pittman, and she helps us in various ways.
4: Sandy, aki különböző módokon segít nekünk.
3: Yes. They just came from Ghana and joined us here.
4: És itt csatlakoztak.
3: So we're grateful. I would like to say respect to our dear brother and sister Franz and Gerlinde.
4: Nagyon tisztelem testvéreinket, Franzot és Gerlindét.
3: I feel somewhat like an actor that once said that he wanted written on his tombstone.
4: Úgy érzem egy kicsit, mint az ember, aki egyszer azt mondta, hogy szeretné azt írnák a sírkövére.
3: He said, I'd like to thank my father and mother without whom I would not be here today.
4: Tehát az keresztanyámnak szeretnék köszönetet mondani, hogy itt lehetek ma. Tehát most mint egy anyámnak
3: I want to thank Franz and Gerlinde.
4: Tehát most akkor meg akarom köszönni Franznak és Gerlindének.
3: Yeah, thank you so much for this wonderful invitation.
4: Köszönöm ezt a csodálatos meghívást nektek.
3: And then we've been friends for a long time, and we are so much alike. It's a bit frightening.
4: És annyira hasonlítunk egymásra, hogy kicsit már ijesztő.
3: Yeah. And so I was telling someone that I hope I behave when I stand up here, because if I don't, this may be the last time you'll see me.
4: Valakinek azt mondtam, hogy remélem jól fogok viselkedni, amikor ide állok beszélni, mert ha nem, akkor lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy találkoztunk.
3: And of course, it would just be really negligent if I did not thank Alan and Eileen.
4: Természetesen nagyon hanyag lennék, hogyha nem mondanék köszönetet Alannek és Eileennek.
3: They have poured their lives into all of us.
4: Mert ők életet öntöttek mindannyiunkba, mindaddig.
3: Amen. Thank you.
4: Köszönöm nektek.
3: When someone pours themselves in you, someone pours himself and themselves into you, it's your responsibility not to leak.
4: Amikor valaki belétek árad ki önmagát, akkor nektek az a kötelességetek, hogy ne szivárodjon el belőletek, ne eresszetek.
3: So, I'm going to ask all of us, do everything you can to plug your holes.
4: Úgyhogy megkérek mindenkit, aki itt van, hogy minden tőlete lehetőt tegyen meg azért, hogy a lukakat bedugaszolja.
3: Yes. How many of you have ever leaked a little bit?
4: Hanyan vagyok itt, akik valaha már szivárogtak.
3: I've leaked a little bit.
4: Én is már szivárogtam egy kicsit.
3: I was talking with Eileen yesterday when I got this little flyer about her new book.
4: Tegnap beszélgettem Eileennal, amikor megkaptam a szórólapot az új könyvéről.
3: And she and Alan, as you know, are very strong and good writers.
4: Tudjátok, hogy ő és Alan nagyon jó, nagyon erőteljes írók is.
3: I mean, he and I remember the very first message I heard Alan preach.
4: És emlékszem a legelső prédikációra, amit hallottam Alantől.
3: And he was saying, "You are sons of the prophets."
4: Azt mondja, ti a proféták fiai vagytok.
3: I was knocked out.
4: Teljesen kiütött ezzel.
3: By that word from him.
4: Ez az üzenet tőle teljesen.
3: And yesterday when I saw that this flyer.
4: Tegnap amikor megláttam ezt a szórólapot.
3: It says a true story of radical obedience.
4: Ez a radikális engedelmesség igaz történetét mondja el.
3: And I thought that's an accurate a portrayal of their lives, actually.
4: Ez tulajdonképpen egy nagyon pontos leírása az ő életüknek, ez a könyv.
3: As I said Saturday, there is both good radical and bad radical.
4: Mondtam, vannak jó radikálisok és rossz radikálisok.
3: And they are good radical.
4: Ők jó radikálisok.
3: We thank you.
4: Úgyhogy köszönjük nektek.
3: And certainly, I would like to thank all of the OFI team, and Bishop Kiriyuki, and all of you
4: who are here. Mindenkinek, aki tagja ennek az apostoli csapatnak, akik itt vannak most.
3: In this conference, we're talking about knowing the Lord, knowing Christ.
4: Ezen a konferencián Isten, Krisztus ismeretéről beszélünk.
3: And I'm going to be governed by a rule that we have at our church.
4: És engem most egy olyan szabály fog igazgatni, ami a gyülekezetünkben működik.
3: And the rule is that the anointing breaks yokes, not rules.
4: Hogy a kenet nem a szabályokat töri meg, hanem az igát.
3: So I will be timely.
4: Úgyhogy időben be fogom fejezni.
3: When we think about knowing the Lord, sometimes I think we might not look at it the way the Bible teaches.
4: Néha arra gondolok, hogy talán nem úgy néztük ezt a témát, ahogyan a Biblia tanítja.
3: Most of us here live in the Western world, and that's good.
4: Itt legtöbben a nyugati világban élünk, és ez jó dolog.
3: But we have learned bad things living in the Western world.
4: De a nyugati világban élve rossz dolgokat is megtanultunk.
3: We have learned how to do things ourselves.
4: Megtanultuk mi magunk tenni a dolgokat.
3: And we are proud of our accomplishments.
4: És büszkék vagyunk a teljesítményeinkre.
3: Because in the Western world we have done something that has never been done in history.
4: Olyasmit tettünk, amit a történelemben korábban soha nem tettek.
3: We have changed the world.
4: Megváltoztattuk a világot.
3: We have given the world economy like it has never known.
4: Olyan gazdaságot adtunk a világnak, amilyen eddig nem volt.
3: We have made the world, as it were, a neighborhood.
4: Tulajdonképpen egy szomszédság közösségét tettük, egy lakóközösség.
3: Because we can get in our airplanes and fly to the utmost parts in a day or a little bit beyond.
4: És elrepülhetünk a világ bármely pontjára, körülbelül 24 órán belül, vagy picit több, mint 24 órán.
3: Even sometimes the poorest of us live better than kings of the past.
4: Néha a legszegényebbjeink úgy élnek, mint a múlt királyai.
3: I remember watching a naturalization ceremony in America once.
4: Emlékszem, egyszer láttam Amerikában egy ilyen.
3: And they asked this young man, why did you want to become an American?
4: Egy ilyen honosítás, és megkérdezték.
3: And he said, I've always wanted to live in a place where the poor people are fat.
4: Hogy én mindig olyan helyen akartam élni, ahol a szegények kövérek. Tehát ezért akartam amerikai állampolgár lenni.
3: We have made great accomplishments and great strides.
4: Tehát nagy vívmányaink vannak, nagy dolgok.
3: But I wonder, with all of our mechanization and all of our internet, our technology, I wonder if we really know what's important.
4: Internettel, mindezzel a magas szintű technológiával, még mindig emlékszünk arra, hogy mi a legfontosabb.
3: We who live in the Western world pride ourselves on effort.
4: Mi, akik a nyugati világban élünk, az erőfeszítéseinkkel dicsekszünk.
3: But when I look at the words, I must know him, I do not find human effort at the center here.
4: Azt olvassuk, hogy megismerjük őt, ezeket a szavakat a Bibliában, akkor én nem az emberi erőfeszítéseken látom itt a...
3: I find that there's something that is implied that only God can do.
4: Hogy beleértetik ebbe a szövegbe valami, amit csak Isten tud elvégezni.
3: When I look at my own life, I think about the fact that I've had a sense of God and a love for God even from my childhood.
4: Akkor arra gondolok, hogy én már gyerekkoromtól érzékeltem, hogy van Isten, és szerettem őt.
3: I know that my parents helped me with that.
4: Tudom, hogy a szüleim is segítettek ebben.
3: But even beyond my parents, I had an understanding and an idea of God.
4: De a szüleimen túlmenően is volt egy elképzelésem, egy megértésem Istenről.
3: What I'm saying is God did something in my heart even as a little infant.
4: Hogy Isten már akkor tett valamit a szívemben, amikor még kisded voltam.
3: He gave me an awareness of himself.
4: Valahogy tudatosította önmagát.
3: It's not what I did, it's what he did.
4: És ezt nem én tettem, hanem ő.
3: You see, our responsibility is mostly responsive.
4: Tudjátok, a mi kötelességünk főként az, hogy fogékonyak legyünk.
3: We must have the right response to God.
4: Megfelelő módon kell reagálnunk Istenre.
3: But oftentimes we have an I can do attitude.
4: De gyakran az a hozzáállásunk, hogy én meg tudom tenni.
3: And we bring to God something of ourselves or ourself.
4: És önmagunkból hozunk valamit Istennek.
3: I want us to focus on him today.
4: Én szeretném, ha ma őre koncentrálnánk.
3: Paul tells us
4: Pál azt mondja nekünk,
3: that he desires to know Christ.
4: Hogy ő vágyakozik ismerni Krisztust.
3: Now, this is the aged apostle who desires to know Christ.
4: Ez az idős apostol, aki ismerni akarja Krisztust.
3: And I would like to ask several questions today.
4: Szeretnék ma több kérdést feltenni.
3: Who is this Jesus that I must know?
4: Ki ez a Jézus, akit ismernem kell?
3: When I think of must know, my mind goes back to Spanish immediately.
4: Amikor arra gondolok, hogy ismernem kell, akkor rögtön spanyol.
3: Because in Spanish, there's an implied sense of owing something.
4: Mert a spanyol változatban van egy olyan értelmezés is ebben, bele van értve, hogy
3: there is an implied sense of duty and obligation.
4: Hogy köteles vagyok, hogy muszáj ezt tennem.
3: So when I say I must know him, there is a responsive duty and an obligation to know the Lord.
4: Nekem kötelességem, köteles vagyok arra, hogy ismerjem az Urat. Azzal, hogy
3: and I owe it to myself, but firstly I owe it to my Lord, I owe it to myself, and I owe it to my neighbors to know the Lord.
4: Tartozom magamnak azzal, elsősorban Istennek tartozom azzal, és a felebarátaimnak is tartozom azzal, hogy
3: so the first question I would enter is, who is this Jesus that I must know?
4: Amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy ki ez a Jézus, akit ismernem.
3: And the second question is, can I be like him?
4: Lehetek-e olyan, mint ő?
3: Because it's no good if we just get knowledge for knowledge's sake.
4: Mert nem jó, hogy csak a tudás kedvéért akarunk tudást szerezni.
3: If we leave slightly warmed and not changed, this meeting has been for nothing.
4: Hogyha úgy élünk, hogy kicsit felmelegszünk, de nem változunk meg, akkor ez igazán nem jó semmire.
3: And if this meeting is a therapy session, it's not going to last very long.
4: És nem fog nagyon sokat tartani, mert az összejövetelnek a hatása se, hogyha ez is csak egy baráti összejövetel.
3: So the second question, can I be like him?
4: Tehát az második kérdés, lehetek-e olyan, mint
3: ő? And then the third question I hope I get to is, what must I do?
4: Vagy mit kell tennem nekem ezzel az üggyel?
3: Paul says in Galatians chapter 6 verse 14.
4: Azt mondja a Galata 6:14-ben.
3: Chapter 6 verse 14.
4: Galata 6:14-ben.
3: But God forbid that I should glory or I should boast.
4: Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem.
3: Now notice what the emphasis I have here. God forbid that I should boast.
4: Tehát Isten mentsen attól, hogy én dicsekedjek, ez az angol változat.
3: Except in the cross of our Lord Jesus Christ.
4: Kivéve a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével.
3: This is huge. This is big.
4: Ez egy óriási nagy dolog.
3: So God does something that takes away all boasting.
4: Ami elvesz tőlünk minden dicsekedési lehetőséget.
3: Paul says here, God forbid that I should boast.
4: Isten mentsen, hogy dicsekedjek.
3: Boasting is not disallowed, it is allowed in one case.
4: Tehát nincs megtiltva a dicsekedés, egy esetben dicsekedhetünk.
3: The cross of our Lord Jesus Christ.
4: Hogyha mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével dicsekszünk.
3: He says, well, why boast?
4: azt mondjátok, mi lesz
3: Because he says the world is crucified to me and mondja, I am crucified to the world.
4: Ezáltal nekem megfeszítetett a világ és én is a világnak.
3: Ha. So we can boast.
4: Tehát dicsekedhetünk.
3: But we boast in Jesus Christ and his finished work.
4: De Jézus Krisztussal és az ő befejezett
3: munkájával is. Amazing. Amazing. Hallelujah. My mind, I have lots of stories.
4: Nagyon sok történetem van.
3: And my mind goes back to my interaction with Dad Allen.
4: Vissza gondolok az Allen papával való kapcsolatomra.
3: And I would always try to tell him something good about himself.
4: Mindig megpróbálok valami jót mondani neki önmagáról, tehát dicsérni.
3: And he would shoo me away.
4: És akkor elhajt engem.
3: Ah, don't say those things.
4: Nem mondj ilyen dolgokat.
3: But they are true things, but he says, don't say those things.
4: De ezek igazak, de akkor sem mondjad.
3: And I would think, why doesn't he want me to tell him all the good things?
4: És nem tudom, miért nem akarja, hogy ezt a sok jó dolgot elmondjam neki
3: róla. Because somehow the Holy Spirit had inculcated, embedded in him the idea that we should not boast except in Jesus and what he has done.
4: Mert valahogy a Szent Szellem teljesen beleépítette elembe azt, hogy ne dicsekedjünk semmivel, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjével.
3: Because everything that we have received from him.
4: Mert mindent, amink van, tőle kaptunk.
3: And he understands that.
4: És Ellen érti ezt.
3: As a matter of fact, a few nights ago,
4: igazából néhány estével ezelőtt,
3: several of these wonderful young ladies and young men were surrounding him to just touch and meet him.
4: Több fiatal ember és fiatal hölgy körülvette Ellent, csak hogy megérintse.
3: And he made the comment that he was just the artist's brush.
4: Hogy ő csak a művész ecsetje.
3: That the brush does not get praise, all praise go to the artist.
4: Minden dicséretet a művész kap.
3: Are you getting the picture?
4: Értitek a képet?
3: That I must know him.
4: Hogy megismerjem őt.
3: I don't need to know the brush. I need to know him.
4: Az ecsetet kell megismernem, hanem őt.
3: Because as Alan said so well,
4: mert
3: the brush is put back in his place and all glory goes to God.
4: Az ecsetet visszatezik a helyére és minden dicséretet Isten kap.
3: So Paul tells us that the cross of Christ
4: nekünk,
3: makes us fit for service.
4: Tesz minket alkalmasra a szolgálatra.
3: The cross of Christ makes us usable, and if I may use an old English word, trustable.
4: Tesz minket hasznossá, használhatóvá, és megbízhatóvá.
3: And so if I had just one thing to say to you before leaving, I would say you need to understand the effect of the cross of Christ in your life.
4: Akkor ezt mondanám, hogy meg kell értenetek, hogy milyen hatása van Krisztus keresztjének az életetekben.
3: In this verse, Paul says that the world is crucified to me.
4: Hogy a világ megfeszítetett nekem.
3: If I observe a problem in the present church, is that the world is still very much alive and appealing to us.
4: Hogyha megfogalmaznék egy problémát a mai egyházban, az lenne, hogy a világ még mindig nagyon vonzó és hivagató a számunkra.
3: And I don't want to split hairs today, but I want to be very specific.
4: De szeretnék nagyon konkrét lenni.
3: I am not here at this conference to tell you how wonderful things are in the world system.
4: Én nem azért vagyok itt ma, hogy elmondjam nektek, hogy milyen csodálatos dolgok vannak a világrendszerében.
3: Because to me, the world system is a dead corpse and it stinks.
4: Mert számomra a világrendszere egy hulla, ami bűzlik.
3: And so it's crucified to me. There is nothing alluring about the world system.
4: Nincs semmi a világrendszerében számomra, ami vonzana.
3: Because it is controlled by the spirit of the age, which is a wicked spirit, which is a satanic spirit.
4: Mert ennek a korszaknak a szelleme uralja, ami egy gonosz szellem, egy sátáni szellem.
3: So the question is the world crucified to you?
4: Hogy megfeszítette neked a világ?
3: You will never be effective as you can be until the world is crucified to you.
4: Soha nem leszel annyira hatékony, amennyire lehetnél, amíg a világ meg nem feszítetik neked.
3: But you're still not out of danger.
4: De még ezzel sem úsztad meg az összes.
3: Are you crucified to the world?
4: Te megfeszítettél a világnak.
3: What does that question mean?
4: Mit jelent ez a kérdés?
3: I mean, are you the fragrance of the smell of death to the world?
4: Te a halál illata vagy a világnak?
3: Or does the world find you acceptable?
4: Vagy a világ elfogadhatónak tart?
3: And I'm speaking of the world system.
4: Most a világ rendszeréről beszélek ezzel.
3: That wicked system. So I want the world to think, we don't want him.
4: Ami haragudhat ránk, tehát amikor a világ azt mondja, hogy minket nem akar.
3: Wow. So Paul talks about transformation as well.
4: Tehát Pál az átalakulásról is beszél.
3: He talks about us being transformed from natural thinking and natural inclinations.
4: Hogy a természetes gondolkodásmódról, természetes hajlamokról átalakultunk.
3: And when he talks about being transformed, he talks about moving from one state of being to another.
4: És amikor átalakulásunkról beszél Pál, akkor az azt mondja, hogy az egyik létformából átkerültünk egy másik létformába.
3: Paul talks about a human being that is different than all the human beings who ever lived.
4: Amikor Pál átalakulásról beszél, akkor egy olyan emberi lényről beszél, aki más milyen, mint az összes többi ember, aki eddig élt.
3: And so the cross brings in a new humanity.
4: Tehát a kereszt egy új emberiséget hoz be.
3: Wow, this is amazing.
4: Ez elképesztő.
3: But that's what Paul meant, and we'll talk about it perhaps a little later.
4: De erre gondolt Pál is, talán kicsit később majd beszélhetünk erről.
3: When he said, if anyone is in Christ, he's a new creation.
4: Azt mondta, hogyha a Krisztusban vagyunk, aki Krisztusban van,
3: he's a new creation.
4: Új teremtmény.
3: He's a new kind of humanity.
4: Egy újfajta ember.
3: All things are passed away.
4: Minden elmúlt, a régiek elmúltak.
3: And all things have become new.
4: És minden újjá lett.
3: Wow. Amazing.
4: Elképesztő.
3: Now, as I continue in my message today,
4: ahogy folytatom a mai üzenetemet,
3: I would like for us to divorce ourselves from the attempts of the enemy to co-opt us.
4: Szeretném, hogyha az ellenség csábításaitól elválnánk.
3: Because what the enemy does, he wants to take what God has given to us and neutralize us.
4: Mert az ellenség el akarja tőlünk venni azt, amit Isten nekünk adott, és semlegesíteni akar minket.
3: Or he wants to assimilate us in order to dilute us.
4: Be akar minket olvasztani önmagába, hogy felhiguljunk.
3: I was thinking about the psalmist who said, all things come of thee, O Lord, and of thine own have we given you.
4: A Zsoltára gondolok, aki ami azt mondja, hogy mindent, ami a tiéd, neked adtunk, Uram, mindent tőled.
3: I'm still talking about knowing the Lord.
4: Még mindig az Úr ismeretéről beszélek.
3: In Galatians chapter 4 verses 8 through 9.
4: A Galata 4:8-9-ben.
3: Paul says formerly you did not know God.
4: Hogy korábban nem ismertétek Istent.
3: Because you were slaves to those who by nature are not gods.
4: Mert azoknak a dolgoknak a rabszolgái voltatok, amelyek természet szerint nem is.
3: And I love verse 9.
4: Nagyon szerettem a 9. verset.
3: It says, but now that you know God.
4: Most azonban, hogy megismertétek az Istent.
3: Or rather are known by God.
4: Sőt, hogy megismertiteket az Isten.
3: And what he says here to us.
4: Mit mond itt nekünk?
3: Is that you know God because God made you to know him.
4: Azért ismeritek Istent, mert ő megismertette magát veletek.
3: In 1 John 4:19.
4: Az 1 János 4:19.
3: In the NIV version. The New International Version.
4: Változatban.
3: Says, we love
4: mondja,
3: because he first loved us.
4: Azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.
3: I'm saying a number of things, but I want you to get the pattern today.
4: Sok mindent mondhatnék, de szeretném, hogyha látnátok a mintát ma.
3: We love.
4: Azért szeretünk.
3: Because he first loved us.
4: Mert először ő szeretett minket.
3: We know.
4: Azért ismerünk.
3: Because he made himself known.
4: Mert ő megismertette magát.
3: So I must know him.
4: Tehát ismernem kell őt.
3: I owe it to myself to know him.
4: Tartozom magamnak azzal, hogy ismerjem.
3: I know it to my neighbor to know him.
4: És tartozom a fele barátomnak azzal, hogy ismerjem őt.
3: Why do I have this desire?
4: Miért kell, hogy kívánjam ezt?
3: Because he's made himself known to me.
4: Mert ő megismertette magát velem.
3: In Ephesians 1:7, verses 1:7 and 8.
4: 1:7-8.
3: We find another idea.
4: Itt is egy másik gondolatot találunk.
3: He says.
4: Azt mondja.
3: He says, in him we have redemption through his blood.
4: Akiben van a mi váltságunk az ő vére által.
3: Notice, very powerful.
4: Ez nagyon erőteljes.
3: The forgiveness of sins.
4: A bűnöknek bocsánata.
3: According to the riches of his of God's grace.
4: Isten kegyelmének gazdagsága szerint.
3: That he lavished on us.
4: Melyet nagy bőséggel közölt velünk.
3: With all wisdom and understanding.
4: Minden bölcsességgel és értelemmel.
3: So, I want to know that one.
4: Én meg akarom ismerni ezt a valakit.
3: Who redeemed us?
4: Aki megváltott minket.
3: From the curse.
4: Az átoktól.
3: I want to know that one.
4: Ismerni akarom őt.
3: Who shed his blood?
4: Aki kiöntötte a vérét, kiöntötte.
3: Who granted us forgiveness of sins?
4: Aki bűnbocsánatot adott nekünk.
3: According to the riches of his grace.
4: Az ő kegyelmének gazdagsága szerint.
3: Now, when you think according to the riches of his grace.
4: Amikor erre gondolunk, hogy az ő kegyelmének gazdagsága szerint.
3: It doesn't mean that we were sinners on this side of the equation.
4: Az nem azt jelenti, hogy a mérlegnek ebben a
3: and God's grace was on the other side.
4: És Isten kegyelme a másik serpenyőben volt.
3: But the Greek word here is kata.
4: Itt a kata a görög szó.
3: And it has to do with coming down.
4: Ez azt jelenti, hogy valami lejön.
3: So he says, the reality of God has come down.
4: Ez azt mondja, hogy Istennek a valósága leszáll.
3: It has enriched us.
4: És meggazdagított minket.
3: We are more rich than you would believe.
4: Gazdagabbak vagyunk, mint gondolnátok.
3: And the idea of that word.
4: És ebben a szóban az a gondolat.
3: That word kata.
4: Ebben a kata.
3: Is that which came down has been joined to us.
4: Az összekapcsolódott velünk.
3: It's become, as it were, a part of us, and we are part of it.
4: Mondhatnánk a részünké vált, és mi annak
3: that which has come down
4: ami leszáll,
3: is an amazing grace.
4: Az a megdöbbentő kegyelem.
3: And it is grace that enables us to know the Lord.
4: Olyan kegyelem, ami képessé tesz minket az Úr megismerését.
3: Knowing his person and his work.
4: Az ő személyének és munkájának a megismerésére.
3: And my first question is,
4: az első kérdésem.
3: Is knowing him. Who is this Jesus that I must know?
4: Mi az az ő megismerése? Ki az a Jézus, akit meg kell ismerni?
3: Well, let's read Philippians 3:10 and 11.
4: A Filippi 3:10-11.
3: Paul says that I may know him.
4: Ben Paul azt mondja, hogy megismerjem őt.
3: Now, and he goes on to say, and the power of his resurrection,
4: utána azt mondja, az ő feltámadása,
3: and the fellowship of his sufferings,
4: és az ő szenvedéseiben való részt,
3: being conformed to his death.
4: Hasonlóvá lévén az ő halálához.
3: I don't want to deal with the last part.
4: Én nem igazán szeretem ezt az utolsó.
3: But I might know him.
4: Hogy megismerjem őt, azt igen.
3: I just want to know him right now.
4: Én most csak meg akarom őt ismerni.
3: Who is this man who is very God? That I must know.
4: Ki ez a valaki, aki maga Isten, aki feltámadt.
3: Who spanned the universe with his essence?
4: Aki kitágította az univerzumot az ő lényegével.
3: Who is this Jesus who gave eternity boundaries?
4: Aki határokat szabott az örökké valóságnak.
3: That these boundaries cannot be equal, nor can they exceed who he is.
4: Hogy ezekkel a határokkal ő ne legyen egyenlő, sőt, őt felül se haladhat.
3: Who is this Jesus who's greater than eternity?
4: Ki ez a Jézus, aki nagyobb, mint az örökké valóság?
3: Who is this Jesus who would say to God the Father?
4: Aki azt mondta az Atya Istennek.
3: Who is very God?
4: Aki Isten.
3: And would say, give me a body.
4: És azt mondta az Atyának, hogy adj nekem testet.
3: And I will do your will. Who is this God?
4: Akkor én megteszem a te akaratodat. Ki ez az Isten?
3: Who would say such a thing?
4: Ki mondana ilyesmit?
3: Who would empty himself of all that he, as it were, is and was?
4: Ami ő és aki ő mindig is volt és van.
3: Who would disrobe himself of all that great divinity?
4: Ki az, aki így levetkőzi magáról ezt a hatalmas isteniséget?
3: Who is this man who would suffer and die for our enemies?
4: Aki ellenségekért szenvedne és halna meg.
3: Who is this man who had never known restrictions and certainly was never constricted?
4: Aki soha nem ismert korlátokat, és kétségtelenül soha nem tudták korlátozni.
3: That he would say, give me a body and I will do your will.
4: Hogy azt mondja, hogy adj nekem testet, és én megteszem a te akaratodat.
3: Those are questions that come to my mind.
4: Ilyen kérdések jutnak az eszembe.
3: Who would do such a thing?
4: Ki tenne ilyesmit?
3: Who is this man who is creator and takes the form of creation?
4: Aki a teremtő és felveszi a teremtmények formáját.
3: So, if we want to know God, we must know Jesus Christ.
4: Tehát ha ismernünk, mi akarjuk Istent, meg kell ismernünk Jézus Krisztust.
3: Jesus, as it were, is the prerequisite. He is the prerequisite to going on to know the power and the resurrection and the suffering and the death.
4: Az elő feltétele annak, hogy megismerjük Istennek az erejét, de a szenvedést is és a halált is.
3: So the person of Jesus is important.
4: Tehát Jézus személye nagyon fontos.
3: There was, you know, Caiaphas was high priest. The year that Jesus was crucified.
4: Amikor Jézus keresztre feszítették.
3: For 1500 years.
4: 1500 évig.
3: The high priest had killed the Passover lamb.
4: A főpap ölte meg a húsvéti bárányt.
3: For 1500 years.
4: 1500 éven keresztül mindig.
3: It was what we call a holy convocation.
4: Ez egy ilyen szent összegyülekezés alkalmával volt.
3: And the amazing thing to me,
4: és számomra az a megdöbbentő,
3: is that Jesus in heaven saw Jézus, that act every year, as it were.
4: Jézus a mennyben minden évben látta ezt a cselekményt.
3: And now this man is going to fulfill it.
4: És most ő eljött, mint az a férfi, aki ezt be fogja teljesíteni.
3: 1500 years of rehearsal.
4: 1500 évnyi próbálkozás.
3: And now this man is going to kill the true Passover lamb.
4: Ő az a férfi, aki megöli az igazi húsvéti bárányt.
3: His name is Caiaphas.
4: Caiaphas.
3: He was the high priest.
4: Ő volt a főpap.
3: And he was an enemy of the Lord.
4: És az Úr ellensége volt.
3: And these were his words.
4: Ezek voltak a szavai.
3: To the Sanhedrin.
4: A Sanhedrinnek.
3: You know nothing at all, he said.
4: Semmit nem tudtok, ezt mondta.
3: You do not realize that it is better for
4: nem
3: you.
4: Értitek meg, hogy jobb nektek.
3: That one man die for the people.
4: Ha egy ember hal meg a népért.
3: Then the whole nation perish.
4: Mint hogy az egész nemzet elvesszen.
3: So, who is this man that Caiaphas said he should die for all the people?
4: Akiről Caiaphas azt mondta, hogy ő haljon meg mindenkiért.
3: Caiaphas was high priest. Therefore he prophesied that Jesus would die for the sin of the nation and that of the whole world. Who is this man, Pontius Pilate?
4: Pontius Pilatus.
3: In his great epithet he says, after examining Christ Jesus, says, behold the man! Wow, like Caiaphas.
4: Mint Caiaphas.
3: He didn't know what he was saying.
4: Hogy mit mond.
3: But after examining Christ and finding no fault.
4: De miután kikérdezte Krisztust, és nem talált benne semmi bűnt.
3: He said,
4: azt mondta,
3: behold him.
4: Íme, szemléljétek.
3: Look at him.
4: Nézzetek rá.
3: And that's what I'm saying to the church today.
4: És én ezt mondom az egyháznak.
3: That's what I'm saying to each one of us today.
4: mindannyiunknak
3: ezt Let's don't leave here without beholding him.
4: Ne menjünk el innen anélkül, hogy szemlélünk őt.
3: Let's not leave here without knowing the effectiveness of his life and his death.
4: Ne menjünk el anélkül, hogy meglátnánk az ő életének és halálának a hatékonyságát.
3: Let this conference behold the man.
4: Ezen a konferencián szemléljük ezt a férfiút.
3: The man who is like no other man.
4: Aki nem hasonlít senki másra.
3: Let's behold the man who healed the blind.
4: Szemléljük azt a férfiút, aki meggyógyította.
3: Who healed the lame.
4: Meggyógyította a bénákat.
3: Who cleansed the lepers.
4: Megtisztította a leprásokat.
3: Let's behold the man who drove out demons.
4: Szemléljük azt a férfiút, aki kiúszta a démonokat.
3: He drove them out as easily as he drove out the ungodly merchants of the temple.
4: Ugyanolyan könnyen üzte ki őket, mint az istentelen kufárokat a templomból.
3: And every time you drive out a demon, you are proclaiming the kingdom of God has come.
4: Azt hirdeted, hogy Isten királysága eljött.
3: And you know, in America, I like Western movies.
4: Tudjátok, Amerikában szeretem,
3: you know, the cowboy movies.
4: A cowboy filmeket.
3: I really like them.
4: Nagyon tetszenek.
3: Because they're always good guys and bad guys.
4: Mert mindig vannak a jó fiúk meg a rossz fiúk.
3: And so often,
4: nagyon gyakran,
3: the sheriff will say to the bad guy,
4: azt mondja a sheriff a rossz fiúnak,
3: this town ain't good enough for, ain't big enough for both of us.
4: Ez a város nem elég nagy kettőnknek.
3: He said one of us has to go.
4: Azt mondja, egyikünknek menni kell.
3: I like that.
4: Nekem ez nagyon tetszik.
3: Because when we are confronted with the demonic.
4: Mert amikor jól el vagyunk a démoni.
3: Because we have been richly endowed with that man Jesus.
4: Vagy nem.
3: We confront the demonic.
4: Szembeszállunk velük, mert
3: and we say this territory is not big enough for both of us.
4: És akkor mi is azt mondjuk a démoni erőknek, hogy ez a terület nem elég nagy kettőnknek.
3: So go back to your homes.
4: Menjetek majd haza.
3: Go back to your nations.
4: Menjetek haza az országokba.
3: And look the devil in the eye.
4: Nézzetek az ördög szemébe.
3: And say to him.
4: Mondjátok meg neki.
3: This city is not big enough for both of us.
4: Ez a város nem elég nagy kettőnknek.
3: Say that to him.
4: Mondjátok meg neki.
3: Say to him,
4: mondjátok meg neki,
3: this nation is not big enough for both of us. And what is his option?
4: És akkor mi a választás lehetőség?
3: He has to go.
4: Mennie kell.
3: You may ask, where should he go?
4: Megkérdezhetitek, hova menjen?
3: I remember what Alan taught us.
4: Emlékszem, Alan tanított minket.
3: He says,
4: azt mondta,
3: he goes from here to there, but he can't stay here.
4: Hát menj ide oda, de itt nem maradhat.
3: Yes, wherever he goes, he can't stay here.
4: Akárhova is megy, itt nem maradhat.
3: And this man Jesus.
4: Ez a férfi Jézus.
3: He drove out demons wherever he went.
4: Bárhova ment, üste a démonokat kifelé.
3: They could not stay where he was.
4: Nem maradhattak meg ott, ahol ő volt.
3: And the Bible teaches us clearly.
4: És a Biblia világosan tanít minket.
3: Greater is he who is within you.
4: Aki bennetek van, az nagyobb.
3: Who lives in you? Jesus lives in you.
4: Bennetek, Jézus él bennetek.
3: And greater he is he who lives in you than he who is in the world.
4: Aki bennetek él, mint aki a világban él.
3: Somebody say amen with me.
4: Mondjatok ámen erre.
3: Hallelujah. So let's behold this man Jesus.
4: Tehát szemléljük ezt a férfit, Jézus.
3: Who was a friend of sinners.
4: Aki a bűnösök barátja volt.
3: That one gets me.
4: Ez nagyon elkapott engem.
3: He was a friend of sinners.
4: A bűnösök barátja volt.
3: He was not a sinner.
4: Nem volt bűnös.
3: He was not permissive.
4: Nem volt engedékeny. A bűnösökkel.
3: But he was friendly towards sinners.
4: De barátságos volt hozzájuk.
3: You know, in our city and in our nation.
4: Tudjátok, a városunkban, az országunkban.
3: We have what we call seeker-friendly churches.
4: Vannak ezek a keresőbarát gyülekezetek.
3: Look, if you go to one, hey, I'm fine.
4: Hogyha te elmész ilyenbe, én nem várom.
3: Not picking on your church.
4: Semmi bajom a gyülekezetekkel.
3: Not picking on, not poking at it, criticizing.
4: Tehát én nem kritizálni akarom, vagy pikkelni rá.
3: But I said to our people in our church,
4: de azt mondtam az embereinknek, hogy
3: we will not be seeker friendly, but friendly to seekers.
4: Mi nem kereső barát leszünk, hanem barátságosak leszünk a
3: keresők. We must be friendly to seekers.
4: Tehát barátságosak kell lennünk a keresők. To seekers.
3: Alleluia. So Jesus was a friend of sinners.
4: Tehát Jézus a bűnösök barátja volt.
3: He let an immoral woman wash his feet with her tears.
4: Engedte, hogy egy gyerkőstelen nő a könnyeivel mossa a lábát.
3: And she dried them with her hair.
4: És megszárítsa a hajával.
3: And he was criticized for allowing her to do it.
4: És kritizálták ezért, hogy ő engedte ezt.
3: Who is this man?
4: Ki ez a férfiú?
3: Who would let an immoral person touch him?
4: Aki engedi, hogy gyerkőstelen valaki megérintse.
3: I want to observe him carefully.
4: Tehát én nagyon alaposan akarom őt megfigyelni.
3: I want to know how to do the same thing.
4: És tudni akarom, hogyan tehetem ugyanazt, amit ő.
3: I want to know how to be in the world but not of the world.
4: Tudni akarom, hogyan legyek a világban, úgy, hogy ne legyek a világban.
3: I want to know how to win souls.
4: Tudni akarom, hogyan kell lelkeket nyerni.
3: Because to win souls you must be wise.
4: Mert ahhoz, hogy lelkeket nyerj, ahhoz bölcsnek kell lenned.
3: I want to observe this Jesus.
4: Meg akarom figyelni ezt a Jézust.
3: And be wise like this Jesus.
4: És bölcs akarok lenni, ahogy ő az volt.
3: Who is this man?
4: Ki ez az ember?
3: Who is called the light of the world?
4: Akit a világ világosságának neveznek.
3: And because he was the light of the world.
4: És mivel ő volt a világ világossága.
3: He chose a place of darkness to begin his ministry.
4: Egy sötét helyet választott a szolgálata kezdetén.
3: So, you say, I must know him.
4: Azt mondja, Pál, meg kell ismernem őt.
3: Let's examine him.
4: Vizsgálgassuk őt.
3: He didn't go to the easiest place.
4: Ő nem a legkönnyebb helyre ment el.
3: He went to a hard place.
4: Hanem egy nehéz helyre.
3: Why? Because light has authority over darkness.
4: Mert a világosságnak hatalma.
3: It's not like light has maybe some authority.
4: Nem úgy van, hogy hát a világosságnak talán valamennyi hatalma.
3: But it has all authority over darkness.
4: Hanem minden hatalom a világossági és sötétség fölött.
3: I have never gone into a dark room.
4: Én soha nem mentem be úgy egy sötétségbe.
3: And turned on a light.
4: És kapcsoltam fel a villanyt.
3: And had light and darkness wrestling.
4: Hogy utána azt láttam volna, hogy a világosság és a sötétség ott.
3: Every time you go into a dark room.
4: Valahányszor bemész egy sötét helyiségbe.
3: And you turn on the light.
4: Bekapcsolod a villanyt.
3: You are reminded of your authority.
4: Eszedbe jut a hatalmad.
3: You ought to be reminded of your authority.
4: Kell, hogy ez emlékeztessen a hatalmadra.
3: Because light and darkness don't have this struggle, as it were.
4: Mert a világosság és a sötétség nem birkózik egymással.
3: Light comes, darkness goes.
4: Hanem a világosság jön, a sötétség meg megy.
3: Light comes, darkness goes.
4: A világosság, a sötétség meg megy.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah. Do you see this man?
4: Látjátok ezt a férfit?
3: I recently asked somebody.
4: Nemrég megkérdeztem valakit.
3: To be a part of a new work we wanted to establish.
4: Hogy csatlakozzon egy új munkaterülethez, amit szeretnénk beindítani.
3: And the person said, "Oh, well, I gotta have a praise team. I've gotta have
4: és azt mondtam, hogy
3: at least 50 people."
4: Hogy nincs még ima csapatom, legalább 50 emberre van szükségem, és ezt és folytatta.
3: And started to tell me what I would have to give them.
4: És elkezdte mondani, hogy mi mindent adjak neki.
3: In order for them to step out into the dark place.
4: Ahhoz, hogy elkezdje a munkát azon a sötét helyen.
3: You know, I need to give them an old western movie, I guess.
4: Aztán már egy egész western filmet kell adnom neki.
3: Because when we started, it was just the four of us, my wife and two children.
4: Mert amikor mi elkezdtük, négyen voltunk, a feleségem rajtam kívül, meg a két gyerekem.
3: I had grown up in church all of my life and didn't know how to start a church.
4: Én egész életemben gyülekezetben nőttem fel, nem tudtam, hogyan kell beindítani egy gyülekezetet.
3: So I said to the Lord, Lord, I'm going to do whatever you tell me.
4: Úgyhogy azt mondtam az Úrnak, én megteszem, Uram, mindazt, amit mondasz nekem.
3: Just tell me something.
4: Csak mondj valamit.
3: And that's how we started the church.
4: És így kezdtük el a gyülekezetet.
3: Darkness does not have authority over you.
4: Sötétnek nincs hatalma, sötétségnek fölöttetek.
3: Jesus said, speak, say with your mouth to the mountain.
4: Beszélj a száddal a hegynek.
3: Be removed.
4: Mozdulj el.
3: When you go back to your place of worship and where you live.
4: Visszamentek a lakóhelyetekre, ahol imádjátok Istent.
3: Tell the obstacles where they have to go.
4: Mondjátok meg az akadályoknak, hogy
3: that's how you do it.
4: Menjenek. Így kell csinálni.
3: Because when I didn't volunteer, but God sent me to a difficult city.
4: Én nem önként vállaltam ezt, de Isten küldött egy nehéz városba.
3: Large ministries said, don't go to Corpus Christi.
4: Nagy szolgálatok szolgálatok.
3: And it's called the body of Christ, our city.
4: Város neve az, hogy Krisztus.
3: But they said it was the death place of ministries.
4: De ez volt a szolgálatok temetője.
3: So God said, go there.
4: Isten meg azt mondta nekem, hogy menjek oda.
3: So okay, well, tell me what to do. Tell me what to say.
4: Rendben, mondd meg nekem, mit csináljak, mondd meg, mit tegyek.
3: And we are seeing a great move of God in our city.
4: És Istennek nagy mozdulását látjuk már a városban.
3: We're seeing God change the government.
4: Látjuk, hogy Isten változtatja a kormányt.
3: There's an atmosphere now.
4: Most már olyan légkör van.
3: Where people are talking about Jesus everywhere.
4: Az emberek
3: in the stores.
4: Jézusról beszélnek.
3: In the schools everywhere.
4: Iskolában, mindenütt.
3: Why?
4: Miért?
3: Just obey him.
4: Just obey him. Csak engedelmeskedjetek.
3: Let me check my time. I got time.
4: Oh, van még időm, jó van.
3: Okay, it's enough. Don't look at your watches any longer.
4: Okay, ne nézzetek most már az órátokra.
3: Let me tell you about obeying the Lord. I'm going to deviate a little bit from my message.
4: Kicsit elhajlok az üzenetemtől, és beszélek az úr iránti engedelmes.
3: In 1981, I was 34 years old. And since my childhood, I've had a desire to fast and pray.
4: Gyerekkorom óta mindig próbáltam böjtölni és imádkozni.
3: One day, two, three days.
4: Egy napot, kettőt, hármat.
3: Since I was in elementary school.
4: Tehát általános iskolás voltam.
3: The first time I fasted, I prayed, I begged my mother, let me fast.
4: Amikor először böjtölni akartam, könyörögtem az anyukámnak, hogy engedjen böjtölni.
3: I know, I didn't know then, but I know now that God put that desire in my heart.
4: Akkor még nem tudtam, de most már tudom, hogy Isten helyezte a szívembe ezt a vágyat.
3: But I would only fast one, two or three days.
4: De akkor csak egy, két vagy három napot böjtöltem.
3: Because every day I fast, I can lose about 1 kilo.
4: Mert minden böjtölt nap alatt körülbelül 1 kilót fogytam.
3: So in 1981, I had a dream.
4: Volt egy álmom.
3: We're talking about knowing the Lord.
4: Ugye az Úr megismeréséről beszélünk.
3: And in this dream, there was a big angel who said to me,
4: egy nagy angyal azt mondta nekem,
3: you are to fast for 42 days.
4: 42 napot kell böjtölnöd.
3: And in the dream I said, you are not from God. Get away.
4: Ebben az álomban azt mondtam, de nem Istentől vagy, távozz.
3: I said, Jesus only fasted 40 days. Get away.
4: Azt mondtam, Jézus is csak 40 napot böjtölt, távozz tőlem.
3: And in the dream, the angel said,
4: az álomban 3:14
3: are 42. So I woke up immediately.
4: Nem tudom, mit mondott neki az angyal.
3: And I was trying to multiply 3 times 14.
4: Jó, hogy 3x14, ezt kellett megszoroznom. Azt mondtam, egy pillanat. Azt mondta, az angyal,
3: szorozzam
4: meg. 3x14.
3: So I said, oh my goodness.
4: Mondtam,
3: and the first words out of my mouth.
4: És már nem volt
3: mondanom. I can't do that, Lord.
4: Uram, én nem tudom ezt.
3: Because I was thinking 2.2 pounds times 14.
4: Mert arra gondoltam, hogy 1
3: this will kill me.
4: 42, attól megkapasz,
3: I can't do it,
4: halni.
3: Lord. It will
4: Uram,
3: kill me.
4: Tehetem,
3: ez,
4: engem.
3: No, I'm going to make this long story short.
4: Na most röviden próbálom mondani a történetet.
3: For 8 years, I didn't do it.
4: 8 évig nem tettem meg.
3: I was afraid to obey him.
4: Féltem engedelmeskedni az Úrnak.
3: I don't know why I was afraid.
4: Nem tudom, mert féltem.
3: Except I thought I would die.
4: Kivéve azt, hogy arra gondoltam, hogy ebbe bele fogok halni.
3: And you know, I wasn't speaking metaphorically, you know.
4: És nem jelképesen értettem ezt, tudjátok.
3: I thought I would literally die.
4: Azt gondoltam, fizikailag meg fogok halni.
3: When I was 42 years old.
4: Amikor 42 éves voltam.
3: I was so convicted about my disobedience.
4: Annyira meggyőzött az Úr az engedetlenségemről.
3: I said, God, I'm going to do what you told me 8 years ago.
4: Uram, én most meg fogom tenni, amit 8 évvel ezelőtt mondtál nekem.
3: Even if it kills me.
4: Akkor is, hogyha belehalok.
3: And I fasted 3 different times, 14 days.
4: És három alkalommal betöltem 14
3: napot. And I remember the first time.
4: És emlékszem az első
3: the first 14 days on the 13th day.
4: Az első 14 napnak a 13. napján.
3: I knew. I said, "Wow. I'm going to live."
4: Tudtam, hogy hú, hát élni, életben maradok.
3: And the Lord spoke to me.
4: És az Úr szólt hozzám.
3: And he said, "Don."
4: Azt mondta, Don.
3: There is nothing that can happen. It will
4: Uram,
3: kill me. No, I'm going to make this long story short.
4: Na most röviden próbálom mondani a történetet.
3: For 8 years, I didn't do it.
4: 8 évig nem tettem meg.
3: I was afraid to obey him.
4: Féltem engedelmeskedni az Úrnak.
3: I don't know why I was afraid.
4: Nem tudom, mert féltem.
3: Except I thought I would die.
4: Kivéve azt, hogy arra gondoltam, hogy ebbe bele fogok halni.
3: And you know, I wasn't speaking metaphorically, you know.
4: És nem jelképesen értettem ezt, tudjátok.
3: I thought I would literally die.
4: Azt gondoltam, fizikailag meg fogok halni.
3: When I was 42 years old.
4: Amikor 42 éves voltam.
3: I was so convicted about my disobedience.
4: Annyira meggyőzött az Úr az engedetlenségemről.
3: I said, "God, I'm going to do what you told me 8 years ago."
4: Uram, én most meg fogom tenni, amit 8 évvel ezelőtt mondtál nekem.
3: Even if it kills me.
4: Akkor is, hogyha belehalok.
3: And I fasted 3-4 different times, 14 days.
4: És három alkalommal betöltem 14 napot.
3: And I remember the first time.
4: És emlékszem az első alkalommal.
3: The first 14 days on the 13th day.
4: Az első 14 napnak a 13. napján.
3: I knew. I said, "Wow. I'm going to live."
4: Tudtam, hogy hú, hát élni, életben maradok.
3: And the Lord spoke to me.
4: És az Úr szólt hozzám.
3: And he said, "Don."

0: 42 éves voltam.
1: I was so convicted about my disobedience.
0: Annyira meggyőzött az Úr az engedetlenségemről.
1: I said, God, I'm going to do what you told me 8 years ago.
0: Uram, én most meg fogom tenni, amit 8 évvel ezelőtt mondtál nekem.
1: Even if it kills me.
0: Akkor is, hogyha belehalok.
1: And I fasted 3-4 different times, 14 days.
0: És három alkalommal böjtöltem 14 napot.
1: And I remember the first time,
0: és emlékszem az első
1: the first 14 days on the 13th day,
0: az első 14 napnak a 13. napján,
1: I knew, I said, whoa, I'm going to live.
0: Tudtam, hogy hú, hát élni, életben maradok.
1: And the Lord spoke to me.
0: És az Úr szólt hozzám.
1: And he said, Don,
0: azt mondta, Don,
1: there is nothing that can happen to you in the universe.
0: Semmi, nem tud történni semmi veled.
1: That I can't get you through.
0: Vagy az univerzummal, amin én nem tudok téged
1: megtudni. So I rejoiced.
0: Úgyhogy újjongtam.
1: I had fasted for a total of 42 days, finally.
0: Tehát végül az összes 42 napnyi bőt megvolt.
1: And there was 8 years between the time God had told me.
0: És 8 év telt el akközött, hogy Isten ezt mondta nekem.
1: Which was a new beginning for me.
0: Ez egy új kezdet volt nekem.
1: And now I was 42 years old.
0: És 42 éves voltam meg.
1: That might not mean anything to you.
0: Lehet, hogy ez nektek nem
1: 42 days, 42 years.
0: 42 nap, 42 év.
1: And an 8-year span.
0: És egy 8 éves.
1: A lot of other things happened in that time.
0: Nagyon sok minden egyéb is történt.
1: Because on the last of the 14 series of 14.
0: Mert az utolsó 14 napon, a harmadik 14.
1: I'm telling you this story because I want you to know God will talk with you. He'll interact with you.
0: Azért mondom ezt el nektek, hogy tudjátok, hogy Isten beszélni fog hozzátok, kapcsolatot ápol veletek.
1: On that last one, I told a friend, I'll be away for 2 weeks.
0: Mondtam egy barátomnak az utolsó alkalommal, hogy elmegyek 2 hétre.
1: And he said, what are you going to do? I said, I'm fasting.
0: És megkérdeztem, mit fogsz csinálni?
1: He said, I'm going with you.
0: Azt mondja, barátom, veled megyek.
1: I said, Jesus.
0: Azt mondtam,
1: I said,
0: Jézus.
1: Jesus, I don't want him to go.
0: Én nem akarom, hogy jöjjön.
1: I want this to be between us, Lord.
0: Uram, azt akartam, hogy ezt csak kettőnk.
1: And this is what I said.
0: De azt mondtam.
1: Why, Lord, did I open my big mouth? Why did I open my big mouth?
0: És akkor azt mondtam, ó, uram, miért nyitottam ki a nagy számat?
1: I said, God, I don't want to hurt his feelings.
0: Azt mondja, uram, nem akarom ennek az embernek az érzéseit megbántani.
1: He said, we're on the phone.
0: Telefonon beszéltünk.
1: He said, I'm going to tell my wife and I'm joining you.
0: Azt mondta, hogy megmondom a feleségemnek és csatlakozom
1: so
0: hozzád.
1: So I was very disappointed.
0: Nagyon csalódott voltam.
1: But we went away to a lake house that a friend gave us.
0: De elmentünk egy barátomnak egy ilyen tavi házába.
1: He gave it to us so for fasting.
0: Direkt a böjtölésre adta oda a házát nekünk.
1: So during the fast.
0: A böjt alatt.
1: I asked, how old are you?
0: Megkérdeztem ezt az embert, hány éves vagy?
1: He said 34.
0: Azt mondta 34.
1: And the Lord said, you were 34 when I told you to do.
0: És az Úr azt mondta, te is 34 voltál, amikor én először mondtam neked ezt a böjt dolgot.
1: He says there have been 8 years of disobedience.
0: Azt mondja, 8 évig voltál engedetlen.
1: And there are 8 years difference between your age and his age.
0: És most 8 év a különbség az ő életkorában.
1: And I told you to fast for 42 days.
0: És én mondtam neked, hogy böjtöl 42.
1: You're 42 years old.
0: És most 42 éves vagy.
1: And he said, now do what I tell you to do.
0: És most azt mondta, azért tedd meg, amit mondtam neked.
1: I was going along fine.
0: Nagyon jól
1: elmondtam. Gotta know the Lord. And in my 60th year on the earth, I know I look a lot younger, like 45 or something.
0: És most 60 éves vagyok, tudom, hogy sokkal fiatalabbnak nézek ki, mint 42 évesen kinéztem. Mert azt mondtam, hogy meg akarom ismerni az Urat.
1: But when I was 60 years old,
0: de amikor 60 éves voltam,
1: one day the Lord told me, I want you to fast. It just spoke to my heart.
0: Az Úr egyszerűen szólt a szívemhez, hogy böjtöljek.
1: Now remember, and when I fasted in 1989, the first 14-day fast,
0: ugye 1989-ben tartottam az első 14.
1: He told me there was nothing that could happen to me in the universe that he couldn't get me through.
0: És Isten azt mondta, hogy semmi nem történhet velem a világmindenségben, amin ő nem tud engem
1: átvinni. That revelation carried me until I was 60 years old.
0: És ez a kijelentés hordozott engem, amíg 60 éves
1: But when I was 60, he said, go on a fast.
0: De amikor 60 lettem, akkor megint mondta,
1: I told my wife, I said, honey, I'm going to go on a fast for the Lord. I said, starting Thursday.

0: mondtam a feleségemnek, hogy az úr mondta, hogy kezdjek el böjtölni, úgyhogy csütörtökön elkezdek böjtölni.
1: She said, I said, I think she asked, how long?
0: És milyen soká
1: böjtölni
0: kérdezett a feleségem. Mondtam, nem.
1: I'm gonna start Thursday.
0: De elkezdem csütörtökön.
1: So I asked the Lord, how long, Lord?
0: Hogy megkérdeztem az Urat, milyen hosszú lesz ez?
1: And I heard this as clearly as I'm talking with you.
0: És olyan tisztán hallottam, ahogy most veletek beszélek.
1: 40 days.
0: 40 nap.
1: 40 days.
0: 40 nap.
1: That's not my voice.
0: Hát ez nem az én hangom, gondoltam.
1: No, that can't be God.
0: Hát nem lehet Isten sem. Hiszen bele fogok halni.
1: So, he sent one of the sisters. If you're gonna fast a long time, don't do it around the women. Don't do it around the women.
0: Tehát, hogy nem menj nők közelébe, amikor 40 napig
1: So, one of the sisters from our church came up to me.
0: Odajött hozzám egy gyülekezeti testvérnő.
1: Pastor, how long are you gonna fast? 40 days?
0: Azt mondja, mennyi ideig fogsz böjtölni 40 napig?
1: I looked around to see if anybody heard her.
0: Körülnéztem, hogy valaki hallotta-e,
1: if anyone heard.
0: Amit mondott.
1: And I said, don't tell anybody that.
0: És mondtam neki, senkinek nem mondd ezt meg.
1: So another one, the next day.
0: A másnap egy következő.
1: Pastor, how long are you fasting?
0: 40
1: days?
0: Mennyi ideig böjtölsz? 40 napig? Kérdezte egy másik testvérnő.
1: I said, don't tell anybody that.
0: Azt mondtam, ne beszéljen senkinek.
1: Sure.
0: Nem vagyok biztos benne.
1: And I said, God, why are you doing this?
0: Azt mondtam, Istenem, miért csinálod ezt?
1: I said, what if I can only last for 10 days?
0: Mi van, ha csak 10 napig bírom?
1: I don't want to be the pastor who failed.
0: Nem akarok élni a kudarcot vallott pásztor.
1: Don? There's nothing that can happen to you in the universe that I can't get you through.
0: Semmi nem történhet veled, vagy az univerzummal, amit nem tudnak téged keresztül.
1: 18 years earlier.
0: 18 évvel korábban.
1: Wasn't working for me at 60.
0: Ez nem működött nekem.
1: So I started out on the fast, and I fasted, long story short, for 40 days.
0: Tehát akkor röviden elmondva elkezdtem ezt a böjtöt, és 40 napig böjtöltem.
1: Had no idea what was going to happen.
0: Fogalmam nem volt, mi fog történni.
1: At the end of 4 hours before the fast was over.
0: A böjt vége előtt 4 órával.
1: I didn't even eat a cracker.
0: Még egy rupit se ettem meg.
1: Just water.
0: Csak vizet ittam.
1: And occasionally a little apple juice.
0: És alkalmanként egy kis almalét.
1: The last 9 days was just, he said, just don't touch any apple juice.
0: Az utolsó 9 napon azt mondta az úr, hogy almalét se fogyasz.
1: I would drink a little bit every now and then.
0: Időnként ittam egy kicsit.
1: Because I worked during that 40 days.
0: Mert dolgoztam a 40 nap alatt.
1: So the last 9 days.
0: Az utolsó 9 napon.
1: They were the most grueling days of my life.
0: Azok voltak az életemnek legnehezebb.
1: I thought I was going to die literally.
0: Arra gondoltam, szó szerint meg fogok halni.
1: And I could hardly breathe and hardly walk.
0: Alig tudtam menni és lélegezni.
1: I'm talking about believing God and knowing Him.
0: Arról beszélek, hogy higgyünk Istenben és ismerjük meg Őt.
1: I said to Jesus.
0: Azt mondtam Jézusnak.
1: Jesus, I've always taught our people.
0: Jézus, én mindig azt tanítottam az embereinknek.
1: That we walk on your word.
0: Hogy a te szavaidon járunk.
1: That when Peter walked on the water.
0: Hogy amikor Péter a vízen járt.
1: I taught them that the water was incidental to the miracle.
0: Azt mondtam a testvéreknek, hogy a víz az a csodának egy ilyen esetleges része volt.
1: I've taught them that we walk on your word.
0: Mert igazából a te szavadon kell járnunk, nem vízen.
1: And I've taught them, Lord.
0: És azt tanítottam az embereknek, Uram,
1: that one day when you come back,
0: hogy egy napon, amikor majd visszajössz,
1: that we're going to walk on air.
0: Akkor a levegőn fogunk járni.
1: Because air and water are not the miracle.
0: Mert nem a levegő, meg a víz a csodát, hanem a te szavad a csoda.
1: You told me to fast.
0: Azt mondtad nekem, hogy böjtölj.
1: I believed you.
0: Én hittem neked.
1: My breathing is so shallow.
0: De annyira sekély.
1: I feel like I could die any moment.
0: Úgy érzem, hogy következő pillanatban meghalhatok.
1: And I said these words.
0: És ezeket a szavakat mondtam.
1: I don't want you to be mistaken.
0: Nem akarom, hogy téved.
1: I don't want to die.
0: Én nem akarok meghalni.
1: I don't want to die.
0: Nem akarok.
1: But if I have taught wrongly,
0: de ha rosszul tanítottam az embereket,
1: let me die.
0: Akkor hadd halljak meg.
1: I was supernaturally strengthened.
0: És természet fölötti erőt kaptam.
1: Supernaturally strengthened.
0: Természet fölötti erőt kaptam.
1: It was as though I was eating the best steak ever.
0: olyan lett, volt, mint hogyha a legjobb széket tettem volna meg az életemben. Természet fölötti erő.
1: And then 4 hours before the 40 the day
0: was completed. 4 órával a 40 nap vége előtt.
1: The angels had not flown around.
0: Nem röpködtek angyalok.
1: They had not taken me to heaven to see the throne.
0: Nem vittek engem a mennybe a trónhoz.
1: I was sitting in the chair looking out the window.
0: Egy székben ültem és néztem ki az ablakon.
1: Thinking, God's got 4 hours to tell me something really powerful.
0: Istenem, 4 órád van arra, hogy valami igazán erőteljeset mondjál nekem.
1: And you know what he told me?
0: Tudjátok, mit mondott?
1: You've obeyed me.
0: Szóval engedelmeskedtél.
1: I'm thinking, is that all?
0: Ez az egész? Csak ennyi?
1: But let me tell you.
0: De hadd mondjam el nektek.
1: That was huge.
0: Hogy az óriási volt.
1: Because at 34 I was afraid.
0: Mert 34 évesen féltem.
1: At 60 I was afraid again.
0: 60 évesen megint féltem.
1: He says, I am stamping it out of you.
0: És azt mondta Isten, hogy kitaposom belőled ezt az engedetlenséget.
1: And that's what it means to
0: hogy félelmet. És ezt jelenti az ő megismerése.
1: There is nothing that can happen to you.
0: Semmi nem történhet veled.
1: In the universe.
0: Az egész univerzumban.
1: That he can't get you through.
0: Amin ő nem tud téged átvinni.
1: Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Oh boy. Now let me tell you what I'm going to do.
0: Hadd mondjam el nektek, mit fogok tenni.
1: Franz gave me more time than what I'm going to take.
0: Franz több időt adott nekem, mint amennyit igénybe veszek.
1: The time I gave myself is over.
0: Már letelt a nekem, a részemről magamnak adott
1: idő. I've learned obedience.
0: Megtanultam az engedelmességet.
1: By the things I've suffered.
0: Azáltal a dolgok által, amiket szenvedtem.
1: I'm going to take a little bit of the time you gave me.
0: Most még egy kis időt elhasználom,
1: amit te adtál. Let me just wrap this up a little bit.
0: Hadd foglaljam össze ezt egy kicsit.
1: I'm talking about knowing this man Jesus.
0: Arról beszélek, hogy megismerjük ezt az embert, Jézust.
1: This man who called
0: ezt a férfi,
1: rugged fishermen to be his disciples.
0: Aki rongyos halászokat hívott el tanítványainak.
1: Who is this man who could say, follow me,
0: ki ez a férfi,
1: and businessmen drop their nets?
0: Kövess engem, és akkor a vállalkozók elejtették a hálójukat.
1: Who is this man who calls a tax collector and says, follow me, and they stop being dishonest?
0: Aki elhívott egy adó szedőt, hogy kövess engem, és azt az ember
1: who is this man? Who is this man who calls prostitutes like Rahab, and they become, they change profession and become honest women.
0: És ők elhagyják ezt a mesterséget, és becsületes asszonyok lesznek.
1: I want to know that man.
0: Ismerni akarom ezt a férfit.
1: That's the man I want to know.
0: Ő az, akit akarok ismerni.
1: Whose words are spirit and life.
0: Akinek a szavai szellem és élet.
1: Whose words the most vile of sinners cannot resist.
0: Akinek a szavainak a legmegveszekedettebb bűnös.
1: I want to know him.
0: Ismerni akarom őt.
1: And I don't want my own words.
0: Nem akarom a saját szavaimat.
1: I want to speak his words.
0: Az ő szavát akarom mondani.
1: Who is this man who still calls the wicked?
0: Aki még mindig hívja a gonoszokat.
1: This man who still calls the sexually immoral.
0: Aki még mindig hívja a szexuálisan erkölcstelenek.
1: What kind of man would call idolaters and adulterers?
0: Miféle ember hívna el házasságtörőket?
1: What kind of man who would call homosexuals and thieves?
0: Milyen ember hívna el homoszexuálisokat és tolvajokat?
1: What kind of man would call the greedy and the drunkard?
0: Hívna el a részegeseket és a kapcsikat?
1: The slanderer, the gossiper, and the swindler as well.
0: A rágalmazókat és a csalókat is.
1: The swindler, the thief.
0: A tolvajt.
1: What kind of man?
0: Miféle ember?
1: The same man.
0: Ugyanaz.
1: Call Peter, James, John, Matthew.
0: Aki elhívta Pétert, Jakabot, János és Mátét.
1: The same man who calls the school teacher and the businessman.
0: Aki elhívja a tanítót és az üzletembert.
1: Who calls the engineer.
0: aki elhívja a
1: the homemaker,
0: a háztartásbelit,
1: the man who calls the research scientist,
0: aki elhívja a kutató tudóst,
1: and he sanctifies them, he washes them,
0: és megszenteli őket, megmossa
1: őket, he justifies them in the name of the Lord Jesus,
0: őket az Úr Jézus nevében.
1: And he does so by the Spirit of God.
0: És mindezt Isten szelleme által teszi.
1: Who is this man?
0: Ki ez a férfi?
1: That even today we leave all that has given us security.
0: Aki miatt még ma is mindent elhagyunk, ami biztonságot adott nekünk.
1: And we go not knowing where.
0: És megyünk, nem tudván hova megyünk.
1: Who is this man?
0: Ki ez a férfi?
1: Who is despised and rejected by men?
0: Akit emberek megvetettek és elutasítottak.
1: Who is this man who still loves us?
0: Ki ez a férfi, aki még mindig szeret minket?
1: Although we hid our faces from him.
0: Noha elrejtettük orcánkat előle.
1: Who is this man?
0: Ki ez a férfi?
1: Who has borne our griefs and carried our sorrows?
0: Aki hordozta a bűneinket és fájdalmainkat elszenvedte.
1: I tell you who he is.
0: Megmondom nektek, ki
1: ő. He's Jesus Christ of Nazareth.
0: Ő a názareti Jézus Krisztus.
1: And the Bible says he was wounded for our transgressions.
0: És a Biblia azt mondja, hogy a mi vétkeinkért sebezték meg.
1: He was bruised for our iniquities.
0: Megrontották, megsebezték a mi bűneink miatt.
1: And the chastisement of our peace was upon him.
0: És a mi békességünk büntetése rajta.
1: And by his stripes we are healed.
0: És az ő sebeiben gyógyultunk meg.
1: That's this man.
0: Ő ez a férfi.
1: And you can be like him.
0: És lehettek olyanok, mint ő.
1: You can be like him.
0: Lehettek olyanok, mint ő.
1: The first man, Adam.
0: Az első ember, Ádám.
1: Was a living being.
0: Élő lélekké lett.
1: The last man, Adam.
0: Az utolsó Ádám,
1: became a life-giving spirit.
0: Ő életadó szellem.
1: So the resurrected Christ.
0: Tehát a feltámadott Krisztus.
1: Is far.
0: Sokkal,
1: more powerful.
0: Sokkal erőteljesebb és felette áll.
1: Than the Jesus who walked here.
0: Mint az a Jézus, aki a földön járt.
1: I heard those words. They changed my life.
0: Hallottam ezeket a szavakat, amik megváltoztatták az életemet.
1: The resurrected Christ.
0: A feltámadott Krisztus.
1: Is far more powerful.
0: Sokkal hatalmasabb és erőteljesebb.
1: Because he's a life-giving spirit.
0: Mert ő életadó szellem.
1: He's not one man in one place.
0: Ő nem egy ember egy helyen.
1: But he's God who lives in all of us.
0: Hanem ő Isten, aki mindannyiunkban itt él.
1: Who empowers all of us.
0: És mindannyiunknak erőt ad.
1: So I close today.
0: Úgyhogy ma befejezem.
1: And I want to read something.
0: Szeretnék olvasni valamit.
1: From my Spanish Bible.
0: A spanyol Bibliámból.
1: But I will interpret it in English.
0: És majd, de majd tolmácsolom angolra.
1: It's Philippians 3.
0: Ez a Filippi 3.
1: In Philippians 3.
0: A Filippi 3-ban.
1: In Spanish he says.
0: Spanyolul azt mondja.
1: Nevertheless, all that for me was gain, now I consider lost for the cause of Christ.
0: Mindazonáltal, mindazt, ami nekem valamikor nyeresség volt, most veszteségnek nyilvánítom Krisztusért.
1: And in the very next verse he says.
0: És a következő versben azt mondja.
1: I will just read it in Spanish. It's not going to be the same if you read your Bible.
0: Csak felolvasom a spanyolból.
1: Verse 8 he says. Moreover.
0: 18. vers.
1: Moreover.
0: Sőt.
1: All of it I consider lost.
0: Mindezt veszteségnek ítélem.
1: For the reason of the incomparable worth of knowing Christ Jesus.
0: A semmivel sem összehasonlítható értéke miatt annak, hogy ismerhetjük Jézust.
1: He says, for Jesus, for him, I have lost it all.
0: Ő érte, mindent elvesztettem.
1: And I count it, I have it as dung, as manure.
0: És trágyának ítélek
1: mindent. To the end
0: azért,
1: of gaining Christ.
0: Hogy megnyerjem Krisztust.
1: He said, I count it nothing.
0: Azt mondja, semminek nyilvánítom ezeket.
1: For the goal of gaining Christ.
0: Azért a célért, hogy megnyerjem Krisztust.
1: And to be found united to him.
0: És úgy találtassam, mint aki egy ő vele.
1: I don't want my own personal righteousness.
0: Nem a saját személyes igaz voltam.
1: That comes from the law.
0: Ami a törvényből származik.
1: But that which is obtained through faith in Christ.
0: Amit a Krisztusba vetett hitből nyerek.
1: The righteousness that proceeds from God.
0: Azt az igaz lelkűséget, ami Istentől ered.
1: That is based in faith.
0: Ami hitben alapszik.
1: All it I have lost.
0: Mindezt elvesztettem.
1: To the end. To the result of knowing Christ.
0: Azért az eredményért, hogy ismerjem Krisztust.
1: To experience his power.
0: Hogy megtapasztaljam az ő erejét.
1: That power that is manifested in his resurrection.
0: Azt az erőt, ami megnyilvánult az ő feltámadásában.
1: I have lost it all.
0: Elvesztettem mindent.
1: To the end that I participate in his sufferings.
0: Hogy részt vehessek az ő szenvedésében.
1: And to become like him in his death.
0: És olyan legyek, amilyen ő az ő halálában.
1: Paul says here six times.
0: Pál itt hatszor mondja.
1: I count it loss.
0: Hogy ezt veszteségnek tekintem.
1: I don't want the world.
0: Nem akarom a világot.
1: And as I reject the world.
0: És ahogy elutasítom a világot.
1: I gain Christ.
0: Megnyerem Krisztust.
1: Father, in the name of the Lord, I thank you for this word today.
0: Atyám, az Úr nevében köszönöm neked ezt az üzenetet ma.
1: I thank you for the hearers.
0: Köszönöm a hallgatókat.
1: And I thank you that you have given us a little part.
0: És köszönöm, hogy adtál nekünk egy kis részt.
1: My prayer, Father, is.
0: Atyám, azért imádkozom.
1: That you would so strengthen us.
0: Hogy úgy megerősíts minket.
1: That we would leave this conference.
0: Hogy ezt a konferenciát majd úgy
1: knowing Christ
0: el, hogy ismerjük Krisztust személyesen.
1: Knowing the person of Jesus.
0: Ismerjük Jézus személyét.
1: And when we leave here,
0: I pray that
1: we will know what he likes to eat.
0: Tudjuk azt, hogy mikor elmegyünk innen,
1: we know where he likes to rest.
0: Hogy mikor szeret pihenni.
1: For he's taught us.
0: Hogy mit tanított nekünk.
1: What he likes to eat.
0: Hogy mit szeret enni.
1: He loves the will of God.
0: Nagyon szeret Isten akaratát.
1: He loves the will of God.
0: Isten akaratát szereti enni.
1: And I pray.
0: Imádkozom.
1: And we leave here.
0: Hogy úgy menjünk el innen.
1: We will eat what he eats.
0: Hogy azt együk, amit ő eszik.
1: And we'll be where he is.
0: És
1: in Jesus name.
0: Mondjunk igent neki Jézus nevében. Amen.
2: Elhangzott Meg kell ismernem őt című tanítássorozat harmadik része, melyben Donald Lovell tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

Zsoltot imádságházának nevezik, ti pedig üzletelők barlangjává tettétek, és akkor hozzámentek a vakok, sánták, ő meg mindegyiket meggyógyította. A főpapok és az írástudók ezt látva, amiket cselekedett, és a gyerekeket, akik ezt kiáltozták a templomban, miközben gyógyultak az emberek, hogy Hozsanna Dávid fiána, nagyon haragra gerjedtek. Hallod, mit mondanak? Ezek kérdezték Jézustól, ő pedig válaszolt, tehát sose olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget, és általa erősítetted meg a te hatalmadat. És ott hagyta őket. A hatalom és a tekintély kérdése az, amiről ma szeretnék beszélni, hogy miért szükséges a te életedbe, és hogyan tudod azt elérni Isten királyságában. Ugye a hatalom az egy neuralgikus terület a társadalmunkban, különböző területeken, a munkahelytől kezdve, de a hatalmi pozíciók vagy pozícióharcok vannak azért házasságokban, párkapcsolatokban is, de lehet látni nem csak a politikát, hanem akár a gazdaság, akár a média, stb. Hatalom, a befolyás egy igen neuralgikus terület. A Máté evangélium 9. fejezet 6-8-as versét, hogyha ismeritek nagyon jól, de felolvassuk, azt mondta, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, emlékeztek ott a gutaütöttet, ahogy leengedték a barátai elé, azt mondta a gutaütöttnek, neked mondom, kelj föl, vedd föl a te ágyadat és menj haza. Az fölkelt és hazament. A sokaság pedig ezt látva elálmélkodott és dicsőítette az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy a hatalom az az Istené. És ez igaz, mert a hatalom az Istené. De ő delegálja ezt, és átadja, átruházza a hatalmat, és azt mondja, hogy van az embereknek is működtethető és működő hatalmuk. Minden hatalom, ami az ember életében legális és legitim, az Istentől származik. Még a Márk 12.24-et felolvasom, ez a bevezetésnek, mert ott egy fontos dolgot mond el, emlékeztek a szadduceusoknak Jézus. A szadduceusok ugye nem hittek a csodákban, nem hittek Isten természet fölötti erejének, hatalmának a működésében. Jézus azt felelte, azt mondta nekik, avagy nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Isten hatalmát muszáj, hogy megismerd. Muszáj, hogy megérintsen Isten hatalma erővel, természet fölötti módon, ahhoz, hogy legyen a belső szívbeli lelkiismereti iránytűdnek egy megfelelő hozzáállása, hogy jó legyen kalibrálva. Isten természet fölötti ereje és hatalma az, ami az Isten félelmet is segíti az ember bensejében, és az Isten félelem az, ami segít az igazhoz való ragaszkodáshoz, és a gonosztól való eltávozáshoz. Minden területen szükségünk van erre a területre, minden területen szükségünk van Isten hatalmára és Isten erejére. A János evangélium 12. versét olvasom föl. Jézus itt azt mondja, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amiket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. Tehát Jézus megígérte, hogy ő elmegy az atyához, elküldi a Szent Szellemet, és az övéi, a tanítványok, mindazokat a cselekedeteket meg fogják cselekedni, amiket ő tett, illetve azt mondta, még nagyobbakat is. Úgyhogy a mai prédika azoknak szól, akik szeretnétek azokat a cselekedeteket cselekedni, amiket Jézus is cselekedett, illetve az ő beszéde szerint szeretnétek az ő cselekedetéhez hasonlókat, illetve annál nagyobbakat is tenni, amiket Jézus mondott. Ha megnézed
Isten királyságában Isten hatalma az, ami képes az alkalmatlanság érzéseket kiszorítani az embereknek az életéből. Keresztények is tele vagyunk, tele vannak az emberek alkalmatlanság, méltatlanság, kisebbségi érzésekkel. Ami ezt kiszorítja, az Istennek az ereje, Isten természet fölötti hatalma, Istennek a tekintélye, az ő jelenlétében rejlő hatalom és erő kiszorítja az alkalmatlanság érzést. Miért? Nem azért, mert a jelenlétében annyira rádöbbenünk, ó, hát én vagyok a Jani, és a, bocsánat, a János, én vagyok a Fali. Tehát én vagyok a menő, nem erre jövünk rá, hanem arra jövünk rá, hogy tényleg nem vagyok semmi Isten jelenlétében, de rájövünk, hogy ő bennem mindenre képes. Ő benned mindenre képes. Meg tud csinálni minden. Amikor a felelősség terhei úgy nyomnak, akkor rádöbbensz Istennek a jelenlétébe, hogy Isten hatalma, ahogy megérint, Isten természet fölötti ereje, hatalma fölszabadít a különböző felelősségek terhe és súlya alól, és nem fog agyon nyomni, hogy ezzel is tartozol, ezt is meg kell csinálnom, mint szülő, mint anya, mint férj, mint feleség, mint apa, mint munkatárs, mint munkaadó, munkavállaló, és még lehetne sorolni, egy csomó felelősségünk van. És akkor még nem beszéltem a gyülekezetről, Isten népe között is. Felelősséggel tartozunk, felelősséggel élünk, és járunk minden nap. De pontosan Isten természet fölötti ereje, Isten természet fölötti hatalma, amikor bejön az életedbe, és hozzáférhetővé válik, megérint, az szabadít föl a különböző felelősségi terhek és, súly, és terhek alól, és súlyok alól. A csodák, a cselekedetek, a jelek, Jézus Krisztus hatalma és természet fölötti ereje, amiben Jézus működött, el akarja az ördög azt hitetni, hogy olyan messze van, akár időbe, akár térbe. Hogy az csak 2000 éve működött, hogy az csak bizonyos ébredési hullámokban 30 éve működött, vagy a tengeren túlon működik, vagy a Tiszán túlon működik, vagy, de sose ott, ahol én vagyok. És örülök, hogy a Viki is kijött, mert pont ennek az üzenete, erről szóló üzenete, hogy nem. Istennek az ereje, jelei, csodái, Isten természet fölötti hatalma nem messze, nem a múltban, vagy a távoli jövőben majd, hanem most itt, a te életedben elérhető és működő képes. És pontosan ezért szeretnék erről beszélni, hogy hogyan férhetsz hozzá, hogyan juthatunk hozzá Isten természet fölötti erejéhez, Isten természet fölötti hatalmához. Néhány pontban, 4 pontban fogjuk megnézni, csak a... Köszönjük szépen. Tanultam, tehát volt, a Kati mondta, hogy az jó, hogyha az elején tudja, hogy hány pont lesz. Akkor strukturálni tudja a gondolkozás módját a hallgatásban is. Jó, tehát az első pont 4 lesz, hogy... Légy újonc, légy kezdő, légy tanonc, ha úgy tetszik, légy kopasz az új dolgokban. Tudom, hogy sokan nem voltatok katonák, ezért a kopasz nem sokat jelent számotokra. Ott azt jelentette, 3 időszakra osztották a katona évet, és akkor az első volt a kopaszok, és akkor utána a legutoljára a vének, közepén pedig a gyikok. Tehát a mindegy, tehát a kezdőkkel, a kopaszokkal, amit csak lehetett, mindig kiszúrtak. Ezt aki tudja, tudja, aki nem, nem. Jézus azt mondta, hogy legyél, vállalt föl azt, hogy Isten királyságában mindig lesznek, mindig vannak új dolgok. És egy lelkes kezdő, lelkes újonc legyél az új dolgokba. Nem mondd azt állandóan, mint a galamb, hogy tudom, tudom, tudom, tudom, hát csinálta, tudod. Nem fog menni nélküle. Az ő természet fölötti erejére és hatalmára van szükségünk. És legyen az benned, hogy igénylem, Uram, hogy a te új dolgaidra
nyitott vagyok. Igénylem, hogy az új dolgaidba vezess bele. Ahogy Izajás proféta mondja, 43. fejezet, ez nincsen benne, úgyhogy nem csak ezt most jutott eszem. A 18-as, 19-es verseket ismeritek, nagyon jó. Azt mondja, hogy ne emlékezzetek a régi dolgokról, mert én most újat cselekszek. És nagyon sokszor a régiekhez való ragaszkodás és a régiek ről való emlékképek tudnak megakadályozni attól, hogy az új bejöjjön és az új valósággá váljon az életünkbe. És Istennek a természet fölötti ereje azt akarja, hogy megérintsen olyan módon, hogy ne tudjon eltántorítani a régi, bármennyire jó volt, bármennyire szép volt, bármennyire dicsőséges, nagyszerű és isteni volt a tegnapi, ne tudjon eltántorítani a ma és a holnap Isten által elkészített új dolgaitól. Amen. Ahogy Pál apostol mondja a Filippi levélbe, esélyben megkeres. Azt mondja, hogy a hátam mögött levő dolgokat elfelejtem. És ott nem csak a rossz dolgokról, nem csak a megtérése előtti szégyenletes dolgokról, elfelejtendő dolgokról volt szó, hanem még a halott támasztástól kezdve az összes többi is benne volt, amíg dicsőséges dolgok voltak, természet fölötti dolgok voltak, de azt mondta, hogy azért, hogy az előttem levő dolgoknak neki tudjam szánni magam, hogy a gondolataimat, az elmémet, az érzéseimet, motivumaimat ne tudja lekötni semmi a tegnaphoz, a mától elszakítani, vagy a holnaptól, hogy Isten most akarjon és tudjon rajtam keresztül természet fölötti dolgokat cselekedni. Tehát figyeld meg, azt mondja Lukács evangélium 5. fejezet, 4. verse. Ismerős a történet, nem tudom, láttátok-e a The Chosen sorozatot, ott, amikor emlékeztek, Jézus ott a parton beszél a tanítványoknak, vagy embereknek, és akkor jönnek Péterék, egész éjszaka próbálkoztak, nem fogtak az égvilágon semmit, akkor Jézus bekéreckedik a csónakba, és aztán mondja, hogy hát evezzetek mélyre, és vesétek ki a fogásra a hálóitokat. Hát, hogyha a halászatról van szó, akkor tudjátok, az a filmből is nagyon jól kijön. Szeretem azt a karakter ábrázolást, ami ott a csúzombe is látható. Tehát Péter ezen a területen szakember. Tehát tényleg ő tudja, ő profi, ebből élt meg. Ő szakértő ezen a területen. Mégis amikor engedelmeskedik Jézus, hát a szakértő szerinti nem túl logikus kérésének, akkor óriási fogás lesz. Óriási áldás jön be az életébe. Ugye a filmben van még egy körítés is, ami nincs a Bibliában, attól még élvezetesebb, úgymond. Ebből aztán az egész adósságát ki is tudta fizetni, ami volt így az adó elmaradás, stb. Tehát, hogyha szeretnéd az adó elmaradásaidat is kifizetni, akkor arra kérlek, hogy engedelmeskedj Istennek nagyon egyszerű gyermeki módon, és ő olyan hűséges, az előfázott a kezem, most meg melegen van. Jó az Úr. Halleluja. A Biblia csodái, ha megnézed, ez a halászós dolog is, de az összes többi csodákat, ha megnézed, Isten nem cselekszik mindig ugyanúgy. Mindig új mederbe, új módon, új körülmények között, az újnak az atmoszférájába cselekszik Isten, mert ő újat készít. Miért csinálja, mindig újat akar csinálni? Nem csak azért, hogy ne unatkozzunk, hanem azért is, hogy ne szokj bele. A lelked, a pszichéd, de a fizikai testünk is ne kényelmesedjen bele abba, hogy Isten például megtéréseket ad. Elmondtad, hogy hogyan tért meg az az asszony. Hát ha végig gondolod az életedet, hány ember tért már rajtad meg keresztül? De ugyanúgy egyik se. Mindegyik más volt. Mindegyik más, hogy jutott el a megtérés döntéséig, és addig, hogy átjusson a kapun, és az életre vezető útra rátegye a lábát.
amikor Isten népe engedelmeskedik, amikor engedünk az Isten új dologra való kihívásának, fölhívásának, akkor figyeld meg, hogy mindig Isten áldásaiban lesz részed. Légy nyitott arra, hogyha esetleg az eddigi hosszú évtizedes keresztény tapasztalataid ellenére is valami új dolgot kér Isten. Persze nem azt mondom, hogy az Bibliával ellentétes dolgot, hanem a Bibliával összhangban levő dolgot kér tőled. Tedd meg! Bármennyire is úgy tűnik, hogy logikátlan. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nem sok értelme van. Ha Isten kér tőled valamit, tedd meg! Mert annak mindig áldás lesz a következménye. Ilyen egyszerűen az egész. Ez maga a tanítványság, hogy mindig készek vagyunk, hajlandóak vagyunk tanulni. Nem kell megtanulnom, a egyszer egy az mennyi. Nem kell megtanulnom azt, hogy háromszor három mennyi, mert megtanultam, hát nem tudom mikor, másodikos korunkban. Tehát megtanultuk, és azóta nem felejtettük el. Így van. De a tanárok, tanítónők nagyon csóválják a fejüket, és mondja, jó lenne, jó lenne. De az a helyzet, hogy vannak dolgok, amiket oké, megtanultunk, és nyilván emlékeztetés által újból úgy ébren tartjuk, de legyél nyitott arra, mivel tanítvány vagy. Akárhány éve, évtizede is vagyunk keresztények, tud Isten újat mutatni. És az a helyzet, hogy akar is. Tud Isten újat cselekedni rajtad keresztül. És az a helyzet, hogy akar is. Tud Isten új áldást adni neked. És az a helyzet, hogy akar is. És ez maga a tanítványság, hogy új dolgokban legyek kezdő, nem mondjam azt, hogy hát én már mindent tudok, én már mindent értek, én már 50 éve keresztény vagyok, és már nekem nem tudsz újat mondani, stb. Stb. Már nem tudom hányszor kiolvastam a Bibliát. A hozzáállásomat jelzi, hogy tanítvány vagyok, tanulni akarok tőled, Uram. Tanuló vagyok az Isten királyságában. Ezt jelenti ez az első. Ez sokszor azt jelenti, hogy a kényelmes állapotomból ki kell lépnem. És ez kényelmetlen. Ez nem kellemes. Senkinek se kellemes új dolgokat megtanulni. Senkinek se kellemes, amikor online el kell kezdened tanítani, vagy tanulni. Mert nem csináltad olyat. Nem csináltad azt. Senkinek se kellemes, amikor elmész egy munkahelyre, és meg kell tanulnod egy új szoftvert, vagy egy új eszközt, vagy egy új módit, ami alapján ott dolgoznod kell. Plusz energia, plusz idő, plusz fáradtság. De tanítvány vagyok. És ezért, még hogyha természetes dolgokban is van új megtanulni való, vannak olyan szakmák, vannak olyan munkaterületek, ahol egyszerűen természetesnek tartják régóta az emberek, hogy nem adhatom föl a tanulást. Például egy orvos, hát az orvos a gyógyszereket hát minden évben nem tudom hány újat fedeznek föl, meg hoznak forgalomba. Nem mondhatod azt, hogy hát én elvégeztem 45 éve ezt, és akkor kész. Hanem azért van, hogy újból és újból ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, ezt kell végezni, mert csomó új, friss dolgok jönnek ki. Vagy a tanároknak is. Ott is kreditpontokat kell szerezni. Nem azért, hogy kiszúrjanak velünk, hanem azért, mert új és új dolgok jönnek ki, és meg kell tanulni, és nem maradjunk el. Ha jönnek azok a gyerekek, hát föl tudjuk készíteni a mára és a holnapra. De az ezelőtti múlt századbeli és a múlt évezredbeli dolgokkal nem tudjuk fölkészíteni a jövőre őket. És változtatnunk kell nekünk is. És ez azt jelenti, hogy újoncnak lenni, azt jelenti, hogy be kell ismernem, hogy egy csomó dolgot nem tudok. És ne legyen ez szégyen, hogy tanulnom kell. Be kell ismerni. Nincs meg mindenem, nincs meg minden dologra a válaszom. Nincs.
És föl kell ismernem azt, hogy Isten tud most is újat mutatni. Ugyanaz a szituáció, ugyanaz a házassági probléma, ugyanaz a családi probléma, ugyanaz a gazdasági probléma, adóssági probléma, rágalmazás, viszály, megoldás, vagy betegségi probléma. És azt mondja Isten, legyél nyitott arra, mert nem biztos, hogy úgy akarom rajtad keresztül megoldani, ahogy tegnap, meg tegnap előtt, vagy 10 éve, vagy 30 éve. Mert új dolgot készítettem, új dolgot cselekszem. A szellem ott fúj, ahogy akar, ahol és ahogy, és akkor, amikor akar. Amikor fölismerem azt, hogy Isten hatalma az újnak a birodalmába szabadul föl, akkor figyeld meg, sokkal szívesebben veszem az új dolgokat. Az új dolgokra való késztetés, még akkor is, hogyha az nem istenes dolog, hanem a természetes dolog. Tanulni a munkámba, tanulni az otthonomba, tanulni azt. Képzeld el, az, hogy asztalos vagy, hány évet tanultál rá? Az, hogy mit tudom én, szoftverfejlesztő vagy, hány évet tanultál rá? Az, hogy apa lettél, hány évet tanultál rá? Az, hogy anya lettél, hány évet tanultál rá? Férj és feleség, hány évet tanultál rá? Pedig kérdezem én, szerinted melyik fontosabb? Melyiknek van az örökkévalóságra nagyobb kihatása? Az, hogy anya vagy, vagy az, hogy én adminisztrátor vagyok? Vagy az, hogy mérnök vagyok? Melyiknek van nagyobb kihatása az örökkévalóságra? Tanulnunk kell. Higgyétek el, tanulnunk kell azt is, hogy apa vagyok. Tanulnom kell azt is, hogy anya vagyok. Hogy férj, feleség. És ezeket a dolgokat tanulnunk kell, hogy gyerek vagyok. Nagypapa. Igen, tanulni kell azt is, hogy nagypapa. Ezt még nem tudom mondani egyes szám egyes szemben, de már vannak itt nagypapák, meg nagymamák. És ezt is tanulni kell. Igen. Az a helyzet, hogy amikor a Szent Szellem új dolgokat hoz elő, és belefúj az agyadba, belefúj a szívedbe, akkor egyszerűen új elképzelések, új dolgok, új friss utasítások a mennyből. Ugyanazt a dolgot másképp fogod, és másképp akarja Isten megcsináltatni veled. Úgyhogy üdvözlünk a tanítványsági folyamatban. Enélkül nem tudsz Isten hatalmába járni. Isten királyságában működő hatalomra nem lehet enélkül szert tenni. Ahogy a Péternél láttuk. Második, légy gyermek. Egy gyermeki szívű a mennyei atyát királyságában. Ez egy nagyon fontos. Lukács 10:19 megvan. Hatalmat adok, mondta Jézus, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok az ellenség minden erején, és semmi nem árt nektek. És ezt tudjátok, azután volt a Máté 10-ben, amikor kettesével kiküldte Jézus a tanítványokat, és azt mondta, hogy előszólította őket, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött, hogy kiűzzék azokat, gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Néha elfelejtjük azt, hogy a tisztátalan szellemek fölött is hatalmat adott, és ne felejtsük el ezt a hármat. Tehát a gyógyítás, beteggyógyítás, démonok küzdése és Isten királyságának a hirdetése, örömhír hirdetése. Kiment ugye a 70 tanítvány ezzel az egyszerű, nyilvánvaló utasítással, különböző városokba, falvakba, kettesével, és Jézus felhatalmazta őket, hogy legyen hatalmuk betegeket gyógyítani, démonokat űzni, és hirdessék Isten királysága eljövetelének a jó hírét. És amikor azt később olvasuk a Lukács evangélium 10-be, nagy élményekkel és izgalommal tele jöttek vissza, és mesélték, és a Lukács 10:17 ott van, hogy Uram, még a gonosz szellemek is engedelmeskedtek nekünk, amikor a nevedben rájuk parancsoltunk, pedig arról is van egy nagyon jó epizód a Chosen sorozatban, emlékeztek, amikor próbálta a főpap is kiűzni, aztán nem jött össze. Jézus pedig nagyon egyszerűen kiűzte, és kiment mind a 7 gonosz szellem. És Jézus erre hogy válaszolt a 21-es vers?
Dicsérlek téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és a tanultak elő, de kijelentetted a kisgyerekeknek, igen, atyám, mert így láttad jónak. Tehát figyeld meg, hogy Jézus örül annak, hogy a mennyei atya elérhetővé tette Isten királyságának a hatalmát. Elérhetővé tette az atya azok számára, akik gyermeki szívvel fogadják. Mert figyeld meg, hogy dicsérlek, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és a tanultak az okosak elő, de a kisgyerekeknek, a gyermeki szívűeknek pedig megjelentetted. Tehát hatalommal küldte ki a tanítványokat, a tanítványok nagy lelkesedéssel működtett ebbe a hatalomban, gyógyították a betegeket, űzték a démonokat, lelkesedéssel visszajöttek, hogy fantasztikus dolog, a démonok is kiváltak a te nevedre. És akkor Jézus azt mondta, hogy ó, atyám, ez fantasztikus dolog. Mert annyi bölcs és annyi írástudó, annyi teológiát végzett ember van, de egyszerűen a kisgyerekeknek, a gyermeki szívűeknek jelentetted ki ezt a hatalmat, hogy hogyan működik. A gyermeki szívűeknek az életébe fog működni a gyógyítása és a szabadítása való hatalom. Ez nem azt mondom, hogy ne végezzél most bibliaiskolát, ne végezzél teológiát, de nem ez szükséges ahhoz, hogy a te életedben Isten gyógyító, csodatevő, démonokat kiűző hatalma ott legyen és működjön. Egy gyermeki szív szükséges. Szív szükséges ehhez. Semmi más. Legyen egy olyan gyermeki szíved, mint ezeknek a tanítványoknak, olyan nagy lelkesen mesélték ezt. A mennyei atya egyszerűen örül ennek, örömét leli ebbe, és ha megnézed az itt használt szó, ez a kisgyerekeknek kijelentetten, ez a tanulatlan, képzetlen, együgyű, naív, éretlen. Ez a szó, ez a kifejezés van. Ha úgy érzed, hogy éretlen vagy arra, hogy Isten hatalma, ereje működjön rajtad, kell, alkalmas vagy rá. Ha úgy érzed, hogy egyszerűen tanulatlan vagyok, de olyan naív vagyok, képzetlen vagyok, alkalmas vagy rá. Pontosan ilyen szívű embereket keres Isten. Neked akarja akkor kijelenteni az ő hatalmát és hatalmának a működését. Isten erejének és hatalmának a szokatlan megnyilvánulása, ez Isten királyságának a hatalma és az ereje. Amikor úgy, ahogy nem szoktad meg, ami meghökkent, ami megdöbbent, na ez Isten királysága működése, és ebben mutatkozik meg Isten királyságának a hatalma és az ereje. Nem azok fogják átélni, akik úgy érezzük, vagy úgy látják, akiknek már nincs mit tanulniuk, hanem akik úgy érezzük, hogy van még mit tanulnom. Ha úgy érzed, hogy annyi mindent meg kell tanulnom, tehát ismerjük Istent, mert találkoztunk vele, de valljuk be, olyan keveset ismerünk még belőle. Uram, a te szereteted megérint, és úgy belekóstoltam, de valljuk be, hogy az ő szeretetéből meg egy csomó dolgot nem éltünk át. Isten gyógyító, csodatevő erejét láttuk működni, vagy átéltük és éreztük, de valljuk be, egy csomó csodatevő erő, hatalom, dicsőség még nem láttuk, meg nem ismertük. Részeket kaptunk, részeket kóstoltunk, mennyei ízelítőket kaptunk, és nyalogattunk, mint a fagyit, mennyei fagyit, mennyei manna fagyikat, mennyei nyalósó. Igen. Tudod, átélni Isten királyságának a hatalmát szükséges az, hogy rádöbbenj arra, hogy én a mindenható Istennek, a teremtő, örökkévaló Istennek, a szent, a dicsőséges Istennek, mint atyának vagyok a gyermeke. Tehát rádöbbensz erre, hogy gyermeke vagy. És tudod, a gyerekek azok a tanulók. Egy gyermeki szív képes tanulni. Sokszor egy felnőtt szív, a probléma ott van, hogy nézd meg a munkahelyeket.
amikor valami új dolgot, új képességet kell elsajátítani egy munkahelyen, akkor az a munkahely nagy valószínűséggel nagyon nehezen lehet rávenni, hogy idősebb generációs embereket vegyen föl. Mert általában nehezebben szánják az idősebbek rá magukat arra, hogy tanuljanak. A gyermekek még az is jellemzi őket, hogy kíváncsiak. Tegnap voltunk egy családnál, és volt ott egy két éves kisgyerek, beszélt állandóan, de még nem értelmes a beszéde, de mindig, ha kellett, akkor tízszer is megkérdezte ugyanazt, és elmagyarázta ugyanazt, persze még ugye a maga nyelvén. Tehát ez azt jelenti, hogy nem unta meg, hogy ez ide, az oda, ez azért, meg azért, és elképes volt tizedszerre is, nagy élvezettel és nagy szenvedélyes. Na, ez a gyermeki szív. És amikor ez van benne, hogy ugyanannak az embernek ugyanaz a betegsége, már tizedszer jön oda imádkozni, már ugyanannak az embernek ugyanaz a probléma, már 26-szor jön oda imádkozni, ugyanannak az embernek ugyanaz a problémája, és már nem tudom, már stb. Nem unsz bele, hanem egy gyermeki kíváncsisággal kinyitod a szívedet, és azt mondod: Uram, most lépj be valami új módon. Azt akarom, amit újat elkészítettél, hadd legyek csatornád feléje. Hadd tud megáldani rajtam keresztül, és Isten természet fölötti ereje jön. Isten természet fölötti hatalma meg fog nyilvánulni rajtad keresztül akkor. Azok élik át az Isten természet fölötti hatalmát, akik nem szégyellik utánozni őt. Nem szégyellik azt csinálni, amit Jézus. Nem szégyellik azt csinálni, amit Istennek az X embere. Hány-hány plagizálási botrányt olvastál már politikába, oktatásba, itt-ott, amon. Persze az már ciki, hogyha úgy adom elő magam, hogy ez az enyém. De nem kell úgy előadni, hogy ez az enyém, hanem ez az, amit én tanítványként tanultam a mesteremtől. És az nem plagizálás, utánzás. Utánozd Jézus Krisztust. Ő nem fog plagizálási pert indítani ellened, ha ugyanazt mondja, ugyanazt csinálja, atyám. Az a jó. Bárcsak. Szóval legyetek ebbe bátrak. Azok élik át Istennek a hatalmát, akik képesek szégyen nélkül utánozni, ugyanazt csinálni, mint Jézus, ugyanazt mondani, ugyanazt tanítani. Nincsen ilyen Jézus plagizálás fóbia benned. Ez sikeressé fog tenni téged Isten természet fölötti hatalmának az átéléséhez. És azok élik át Isten természet fölötti hatalmát, akik hajlandóak új dolgokat kipróbálni, új dolgokba belemenni, új dolgokba úgy, hogy nem félsz a kudarctól. Az a helyzet, egy gyerek nem agyal végig a veszélyforrásokat, nem gördíti végig, hogy de hát, ha ezt megcsinálom, akkor most ott nincs már semmi. Bár azt mondta a haver, hogy lépjél le nyugodtan. De hát akkor mi lesz? Nem gondolja ezt végig. Ha az apa azt mondta, hogy dőlj, akkor ledől, és az apa elkapja. Nem? Egy felnőtt már agya, hát nem is bír elkapni, még ha nyújtja kezét, akkor se, hát annyi a súlyom, hogy összerogyik alatta. És a többi, nem, már egyszerűen oda se ér, mire én ledőlök, mire el kellene kapnia. De amikor hajlandó vagy új dolgokat kipróbálni Isten utasítására, a bukástól, a szégyentől, a kudarctól való félelem nélkül, akkor ez felszabadítja benned Isten királyságának a hatalmát. Tanuljunk az evangélium hirdetésére kiküldött tanítványoktól, ahogy Jézus kiküldte őket kettesével. Mert van még mit tanulnunk, és van még mit felfedeznünk Isten királyságának erejéből és hatalmából.
A tanítványok egyszerű titka, figyeld meg a hatalomhoz, tedd azt, amit Jézus tesz. Engedelmeskedjen annak, amit Jézus mond. Nem kell tovább agyalni, nem kell tovább bonyolítani. Csináld meg azt, amit mond. És szeress úgy, ahogy ő szeret. Ennyi. Figyeld meg, amit a legelején felolvastuk, ugye, hogy a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A Zsoltárból idéz, és a Zsoltárnak a szövege pedig így van, azért tettem oda a zárójelbe, emlékeztek a Máté 21-ből, hogy a gyermekek és csecsemők szája által erősítetted meg a hatalmadat. Amikor egy gyermeki szívvel kezded el Isten dicsérni, és nem érdekel az, hogy most negyed hanggal mellé ment. Nem érdekel az, hogy egy nyolcaddal, negyeddel elő van, vagy utóbb van. Persze zenészek, csak kupáljátok magatokat, ez nagyon jó. De hidd el, hogy Isten nem így füle. Hú, de fars volt az, a pali, az húz le a potméterét. Nem, Isten nem ezt nézi, hanem a szívet nézi. Tehát, hogy mi jön ki a szívedből, egy gyermeki szív. Láttál te már úgy ugrabugrálni gyereket, hogy hamisan éneket, meg kiabált, lehet, hogy nem is volt. És éneket mondott, éneket szinte kiabált, így mondóka szerűen. Láttál te már olyat, hogy nem volt tiszta, nem volt meg a kvint, kvárt, meg a nem tudom milyen hangközök az ugrástál az énekbe. Mégis ránéztél, és nagy örömöd volt. Mert nem az attól lett örömöd, hogy fantasztikus harmónia jött ki, hanem az öröm csapott meg. Nem? Isten is hasonlóképpen van. Úgyhogy amikor elkezdjük egy gyermeki szívvel Isten dicsérni, tudod, mi történik? Istennek a hatalma azon a helyen megerősödik. Istennek a működő hatalma, megtapasztalható hatalma megvastagszik. Olyan súlya lesz, megtapasztalhatóvá válik Isten természet fölöttie. Harmadik pont. Hajolj lejjebb, hogy följebb juthass. Vagyis alászkodj meg. Ez a hatalomhoz való jutásnak a harmadik nagy kulcsa. Máté 18 első 5 versét olvasom föl, akkor oda mentek a tanítványok Jézushoz. Ó, ki a nagyobb a mennyek királyságában? Akkor előre hívott Jézus egy kisgyereket, eléjük állította, és azt mondta, tudjátok, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyerek, semmiképpen nem mentek be a mennyek királyságába. Aki megalázza magát, mint ez a kisgyerek, az nagyobb a mennyek királyságában. Aki egy ilyen kisgyereket befogad az én nevemben, engem fogad be. Na, ha kicsit becsukod a szemed, de hogyha megy, akkor nyitott szemmel is csinálhatod. Lásd magad előtt Jézust a kisgyerekekkel. Erről tettem be egyébként egy képet a mai Isten tiszteletről délelőtt. Talán lehet, hogy a kezét a gyerek vállára tette, lehet, hogy leguggolt mellé, lehet, hogy leült és az ölébe ültette, fogalmam nincs, hogy hogy csinálta. De így képzeld el, hogy ott vannak a gyerekek, hogy ott van ez a gyerek, és ott van körülötte 12, egy tucat vetekedő, ambíciókkal teli, egymás ellen könyöklő férfi. És akkor kiállítja ezt a kisgyereket, ha nem lesznek ilyenek, mint ez a kisgyerek, nem tudtok bemenni Isten királyságába. Azt is mondta, hogyha meg nem tértek. Tehát ha a gondolkozás módunkat nem változtatjuk meg, és ez a alázd meg magad, ez ezt is jelenti. Muszáj a gondolkozás módunkat gyúrni. Muszáj a gondolkozás módunkat alakítani. Begyöpösödik az ember agya. Mondjuk, Ati, ezt szoktam mindig mondani, mikor magamról beszélek, de az ember. Tehát igen, az én agyam ilyen, de szerintem a te agyad is ilyen, mert te is ember vagy. Tehát, hogyha nem műveljük, akkor elugarosodik. Szántani kell. Ki kell egyelni, gazolni kell.
locsolni kell, megfelelő magokat kell elvetni bele, utána azt művelni kell. Bólogat, igen, így van. Tudod, a Máté 18-ban itt a 3-as, 4-es vers azt mondja, bizony mondom nektek, ha nem tértek meg, nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek királyságába, aki megalázza magát, mint ez a kisgyerek, az nagyobb a mennyek királyságába. A gyerek nem csak bemegy, hanem egy gyermeki szív nagyjá lesz. Egy gyermeki szív hatalomra szert tesz. Nem desszert, tesszert az Isten királyságában. Ez azt jelenti szó szerint, hogy alázd meg magad, hogy lekicsinyít, lekisebbít, lecsökkent, kisebbé tesz. A kultúránkban, de nem csak a miénkben, a korunk kultúráiban lehetne így mondani, úgy hozzászoktunk, hogy a fejlődés, a növekedés a feljebbjutáson keresztül, az előbbrejutáson, a létrán való előbbrejutás, följebb lépésen keresztül jön. Jézus meg azt tanítja, hogy ha följebb akarsz jutni Isten királyságába, a hatalom szintjén, akkor lejjebb kell lépned. A klasszikus hát biblia versek ezzel kapcsolatban nincsen benne. A Filippi 2-ben, amikor leírja Jézusról, hogy ott hagyta a mennyi dicsőséget, kiüresítette magát, emberré lett, emberek közt is megalázta magát, aztán meghalt, keresztet szenvedett, stb. Stb. De utána jött az, hogy föltámadt, stb. És akkor végül pedig mindenek fölé fölmagasztaltatott, és minden dicsőség az övé. 7 lépcső van lefele, a Filippi 2-ben is 7 lépcső van fölfele. Nem lehet fölmenni a hatalom szintjén, ha nem megyek le, ha nem alázkodok meg. Ilyen egyszerű. Az azt jelenti, hogy a király fiaiként és lányaiként, hát úgy érezzük, hogy hát följebb kell emelnünk a szintet, mert már nem vagyunk óvodások szellemben, hanem már tanítványok vagyunk, haladók vagyunk. A lécet följebb kell emelnünk, többet kell produkálni, de az a helyzet, hogy mind a személyes életünkben, mind a vezetés, minden egyes területén, gyülekezetben, magánéletben, munkahelyen, bármely területen, igaz ez, hogy Isten lejjebb rakja a lécet. Nem azért, hogy átugorjuk, hanem alatta átmenjünk. Lejjebb rakja a lécet. Minél inkább tovább járunk az Úrnak az útján, annál lejjebb kerül a léc. Miért? Hogy lejjebb, lejjebb, lejjebb. Amit János mondott, nekem alább és lejjebb kell szállnom, hogy ő pedig följebb és följebb, följebb jusson. Nagyobbá legyen, azaz Jézus Krisztus. Hát néha ehhez az kell, hogy le kell térdeljek, a kezeimre, térdeimre kell, hogy csusszanjak, hogy át tudjak menni a léc alatt. Nem megy másképp. Játszottatok már olyan játékot, ugye, hogy a léc, és akkor át kell bújni alatta, és akkor mindig viszik lejjebb, lejjebb, lejjebb. Ez kicsit ilyen Isten királyságába. Jézus arra hív téged, mint az ő tanítványát, hogy alázzuk meg magunkat, és foglaljuk el azokat a helyeket, amiket ő készített el nekünk. De nagyon sokszor azok az új területek, szellemben, hatalomban, erőben, csak egy nagyobb megalázkodás által nyerhető el, csak egy nagyobb megalázkodás által tudok belépni arra a területre. Egy gyermeki szívvel. Negyedik. Mielőtt ezt felolvasom, egy biblia verset olvasok föl, a Jelenések 5-6-os vers. És egy a vének közül mondta nekem, tehát a mennyiről van egy látása Jánosnak. Ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid sarja, hogy felnyissa a könyvet, felbontsa annak 7 pecsétjét,
és akkor láttam a királyi szék és a négy szellemi lény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Isten hét szelleme, ami elküldetett az egész földre. Ez a négyes, hogy király fiai vagyunk, de légy bárány és oroszlány együtt, oroszlán. Tehát légy oroszlán és bárány együtt. Hát hogy csináljuk ezt? Ez olyan, mint a légy galamb, meg légy kígyó. Nem kígyó legyél, hanem olyan ravasz. Ne galamb legyél, hanem olyan szelíd. És ez igaz a bárányra is, az oroszlánra is. Ugye ott vagyunk, Jézus Krisztus a királyok királya, és mi az ő Istennek a gyermekei vagyunk, és egyre inkább hasonlítunk Júda oroszlányához. Tehát van közöttünk is olyan, aki ezt nagyon sokszor kapta proféciaként, hogy egy Júda oroszlánya az ő kiáltása. Mégis az a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, és van valami, amit amikor a mennyei atyánk oda akar adni, akkor azt nem vagyunk képesek elfogadni egy oroszlán bátor ordításával. Képzeld el Izaiás 6-ot, mondjuk. Izaiás elragadtatik, mennybe nyílt látása van, látomása van, látja a trónszéket, trónszéken ül, Isten templomába az Úr, dicsősége betölti az egész házat, megrendül az ő jelenlétének, a tekintélyének, szentségének, hatalmának a súlyától minden, amikor megszólal. És akkor még semmi se történt, csak Izaiás leírja, hogy egyszerűen rájött, hogy tisztátalan ajkú vagyok, elvesztem. Egy ilyen életérzés, helyzet, fölismerés jött rá. És akkor egy angyalt küldött Isten, és hozott a mennyei oltáról egy parazsat, megérintette a nyelvét, és azt mondta, most már tiszta vagy. Tiszta a te szád, tiszta a beszédet. És utána kérdezett csak Isten, és szólt hozzá, hogy na kit küldjek el? És akkor mondta, hogy küldj el engem. Isten jelenléte. Amikor ott vagyunk Isten jelenlétébe, vagy a jelenések könyve, Dániel könyve, hát ott nem egy júdabeli oroszlán ordításával, bátorságával. Küldj el engem, én vagyok a júdabeli oroszlán utódja, sarja itt a földön, és én a te királyságodat előre viszem. Jó ez a bátorság, de az a helyzet Isten jelenlétével azért összemegy az ember. Ott az ő dicsősége, hatalma, nagysága, szentsége előtt nem azért, mert alkalmatlan vagy, önmagában igen, de Krisztusban alkalmasak vagyunk, hogy előtte megálljunk. De mégis ez az alkalmasság soha nem tesz szemtelenné. Soha nem tesz ilyen nagyképűvé. Nem tesz ilyen merészé. Fiak vagyunk, de mégis van egy tisztelet. Mégis van egy istenfélelem. Még a baráti kapcsolatba, hogy Jézus Krisztus és köztem van egy baráti kapcsolat, de attól még nem haverom, hanem van egy tiszteletteljes Isten félelem ő felé is, mert szent, a királyok királya, a szeme is tűzláng, a szeme is megemész mindent, ami csak szén, a szalma, pozdorja, az alapra lett építve, mindent. A lábai izzó érsz, meg se tudod érinteni, meg se tudod közelíteni. Saját erődből, akaratodból. Ha önmagát megosztja, az egy más. Vannak olyan dolgok, amiket csak a báránynak az alázatával tudunk Isten jelenlétébe befogadni. Nem tudunk másképp. Isten természetéből, Isten örökségéből, Isten neked szánt ajándékaiból, csak a báránynak az alázatával tudod befogadni, és egyszerűségével vagy képes elvenni Istentől hittel. Jézus arra hív, és ez egy, hát tudom, hogy
néha az emberi agy ettől ketté áll, de azt mondja Isten, hogy legyél egyszerre a júdabeli oroszlán, és legyél egyszerre a bárány. Hogy legyen benned mind a kettőnek a természete. János 10-ben azt olvassuk, a juhok hallják az ő hangját. Ő a nevén szólítja a juhokat, és kivezeti őket. Jézus tudja, nagyon jól ismeri a nevedet, ahogy a próféta is mondja. Ez nem csak azt jelenti, hogy Nemespali, vagy ilyen, vagy olyan, nem ezt jelenti, hanem tudja a személyiségedben, milyen gondok vannak, mielőtt születtél, milyen nehézségek, milyen pozitívumok, milyen áldások, milyen ajándékok vannak, milyen tervet tervezett el számodra. Ő mindent tud. És ő neveden hívott el, amikor a szívedhez szólt, az nem csak a munkatársak, a szomszédok, az ismerős vagy valamelyik rokonnak az erőszakos nyomulásának az eredménye, hogy elmondtad a megtérő imát, hanem az Istennek a tervébe benne volt, ő személy szerint gondoskodott arról, hogy elküldjön olyan embereket, akinken keresztül hallod, és hogyha nem vagy hajlandó, akkor egy kicsit erőszakossággal is megáldotta azt az embert, hogy erőszakosan benyomjon egy kicsit a kapunk keresztül, hogy belépj az örök életre vezető útra. Jézus arra hív, hogy legyél bárány, és legyél oroszlán. Igen, a Isten királyságának a csodájához, hatalmához szükséges mind a kettő. Ehhez egy engedelmességre, vagy egy készségre van szükség. Engedelmesség és készség. Mert van, amikor Isten azt akarja, hogy fiam, szedd már össze magad, rász ki a magad a porból, ne nyalogasd a sebeidet, és kelj föl, és kezdj el harcolni, mert adtam neked egy harcos szívet, adtam hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon taposs az ellenség minden erején, állj ellen az ördögnek, és az elfut tőled. És van, amikor ezt kell csinálnod, van, amikor pedig azt mondja, most alázd meg magad, mert most ez lesz a győzelemre vezető út. Van, amikor az, hogy fölveszed a szellemi fegyvereket és megvallásokkal, hatalommal, erővel szólsz és ellenemész a gonosz szellemeknek, megkötöd és kiűzed azokat, de van, amikor egyszerűen pontosan, talán két hete volt a hírlevélben, az ellentétes szellemmel hogyan küzdjünk a gonosz ellen. Emlékeztek erre az írásra? Nézzétek majd meg. Tehát pontosan, amikor például a kevésség vagy varázslás ellen küzdesz, akkor nem biztos, hogy úgy tudsz győzelemre jutni. Erre mindig a Szent Szellemnek a friss kijelentése és vezetése kell, hogy elvezessen. Lehet, hogy a megalázkodáson keresztül ad Isten győzelmet. Hogy ne legyen benned az annak a szellemnek a fikarsznia se, ami ellen küzdesz. Például, ha az irítség ellen küzdök, irítsége nem működik. Érted? Máté 8, 8-as, 9-es vers, és mondja a százados, ismeritek a történetet, Uram, én nem vagyok arra méltó, hogy bejöjj az otthonomba, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam katonák. És amikor azt mondom az egyiknek, hogy menj el, elmegy. Azt mondom a másiknak, jöjj ide, idejön. Azt mondom a szolgámnak, tedd meg, ő megteszi. Ezt tudod, mit mondott erre Jézus? Hogy ez az ember, bár nem zsidó, ez egy római katona volt, százados. Ez az ember már nem zsidó, de egy olyan hit van benne, amit nem találtam egész Izraelben. Miért? Mert az ember tudja, ismeri a hatalom működését. Tudod, hogy mi az, ami az életedben működésbe hozza Isten királyságának a hatalmát? Az,
hogy hatalom alá vetettségben élsz, engedelmességben élsz. Amikor nem vagyok hatalom alatt, nem tud a hatalom rajtad keresztül megnyilvánulni és működni. Ahhoz, hogy Isten hatalma rajtad keresztül működésbe lépjen, hogy gyógyuljon az ember, a beteg ember rajtad keresztül, a démon kimenjen a szavadra a Jézus nevében, ehhez Isten királyságának a hatalma kell, ehhez pedig szükséges, te magad vesd alá hatalomnak, legyél hatalomnak alávetett. Ez a kulcsa, ez volt a negyedik. A bárány és az oroszlánhoz tartozik. Tudod, Jézus a juhoknak a pásztora. A Lukás 12:32 azt mondja, ne félj, te kicsinyáj, mert tetszett a mennyei atyátoknak, vagyis a mennyei atyátok nagy örömét leli abba, hogy nektek adja az egész királyságot. És a királyságban benne van a jelek és a csodák. Benne van az erő, a hatalom. Benne vannak a természet fölötti minden. Ebben a rövid, egyszerű kijelentésben, amit a jelenések könyvéből felolvastunk, Jézus elmondja, hogy tehát egy árva gondolkozásmódból ered, hogy kimaradok Isten királyságából, kimaradok a jelekből és a csodákból. Az egy árva gondolkozásmódból marad, de hogyha egy olyan gondolkozásmódod van, hogy a mindenható, az örökkévaló, a mindenség királya és Istene az én atyám, és minden, ami az atyáé, az atya odaadja a fiúnak, akkor tudod, hogy az atya semmit nem fog visszatartani. Vagyis minden hatalom, minden erő, jelek és csodák cselekvés képessége a tiéd, de ez a fiúságból származik. Hogy tudod, hogy fiú vagy, de ettől nem leszek szemtelen. Ez az egyik, a másik pedig Isten királysága hatalmához a kulcs, amit mondtunk, egy egyszerű gyermeki. Atyátok nagy örömét leli abba, hogy nektek adja az egész királyságot. És a királyságban benne van a jelek és a csodák. Benne van az erő, a hatalom. Benne vannak a természet fölötti minden. Ebben a rövid, egyszerű kijelentésben, amit a jelenések könyvéből felolvastunk, Jézus elmondja, hogy tehát egy árva gondolkozásmódból ered, hogy kimaradok Isten királyságából, kimaradok a jelekből és a csodákból. Az egy árva gondolkozásmódból marad, de hogyha egy olyan gondolkozásmódod van, hogy a mindenható, az örökkévaló, a mindenség királya és Istene az én atyám, és minden, ami az atyáé, az atya odaadja a fiúnak, akkor tudod, hogy az atya semmit nem fog visszatartani. Vagyis minden hatalom, minden erő, jelek és csodák cselekvés képessége a tiéd, de ez a fiúságból származik. Hogy tudod, hogy fiú vagy, de ettől nem leszek szemtelen. Ez az egyik, a másik pedig Isten királysága hatalmához a kulcs, amit mondtunk, egy egyszerű

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Az istentisztelet elején a Máté Evangélium 21-ből olvastunk föl néhány verset, a 12-es versből, amikor Jézus bement a templomba, emlékeztek, és kiűzte ott a pénzváltókat, galambárusokat, és azt mondta, az én házam

0: ebből és a csodákból. Az egy árva gondolkozásmódból marad, de hogyha egy olyan gondolkozásmódod van, hogy a mindenható, az örökkévaló, a mindenség királya és Istene az én atyám, és minden, ami az atyáé, az atya odaadja a fiúnak, akkor tudod, hogy az atya semmit nem fog visszatartani. Vagyis minden hatalom, minden erő, jelek és csodák, cselekvés képessége a tiéd, de ez a fiúságból származik. Hogy tudod, hogy fiú vagy, de ettől nem leszek szemtelen. Ez az egyik, a másik pedig Isten királysága hatalmához a kulcs, amit mondtunk, egy egyszerű, gyermeki, bárányi, juhszerű bizalom Istenbe és Isten beszédébe. Régebben egy YouTube filmet mutattam be, amikor a terelő juhászkutyák a juhokat ilyen olvasható betűkké terelik, meg egy komplett képé monolizált, meg satöbbivé terelik. Biztos láttátok ti is. Tudod, mi kell ehhez? Nyilván kell egy megtervezés. Azt nem a kutyák tervezték el, aztán kellenek a terelők, de kellenek a jók, akik engedelmeskednek annak. Legyél egy engedelmes szívű juh, hogy hadd tudja Isten az ő pásztorlását, ne csak a te életedben, hanem rajtad keresztül mások életébe is elvégezni, és a mennybe tudjon juttatni, mennybe tudja terelni az ismerősödet, a barátodat, a rokonodat is. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.